0: kell nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a Föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon, több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Manna Hits.

0: often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennapi élet rohanása közben el fogja nyerni az elméd figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
0: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. I really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

0: mert rád is úgy hagy.
1: Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story. Jesus.
3: Our new song is about God taking the broken things.
4: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sérüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk.

0: A legnehezebben irányítható terület az életünkben a szánk. A nyelvet senki sem tudja megszelídíteni, mondja a Biblia. Nos, úgy sem tudom megszelídíteni, akkor minek tanítasz erről? A következő a helyzet. Ha akarod, ha igazán akarod a helyes dolgot tenni, és isteni célokra akarod használni a beszédedet, ha imádkozol ezért, és tanulmányozod ezt a területet, akkor Isten elvégzi a szükséges munkát. De ne gondold, hogy majd hazamész, és eldöntöd, hogy befogod a szádat, és majd minden megváltozik. Mert én is keresztül mentem ezen, és valójában csak rosszabb lett az egész. A test cselekedetei által nem tudunk változni, csak akkor tudunk változni, ha engedjük a Szent Szellemet dolgozni az életünkben, hogy ő végezze el a szükséges változásokat. Te és Isten munkatársak vagyunk, és nélküle nem vagy képes erre. Isten nem fogja engedni, hogy nélküle legyenek győzelmeink. Mert ha ezzel próbálkozunk, akkor magunk tulajdonítjuk majd a sikereket. Ma este a szavakról szeretnék beszélni, és arról, hogy miként vannak hatással az életeden lévő kenetre, meg az Istennek az életedben lévő erejére és a jelenlétére. Sok évig jártam gyülekezetbe anélkül, hogy hallottam volna az Isten erejéről. Soha nem hallottam a kenet szóról, és ez szomorú, mert a Szent Szellem elhozza az életünkbe a kenetet, az erőt és az Isten jelenlétét. Elhozza az életünkbe és az életünkre, és ez az egyik legdrágább ajándék, amit kaptunk. Az Isten jelenlét az életedben, az Isten benned, és rajtad lévő ereje, bármire is legyen szükséged, az egyik legdrágább ajándék az életedben, és muszáj védelmezned. Az Isten életeden lévő erejét muszáj féltened, tisztelned és védelmezned. És az egyik módja annak, hogy nagy kárt okozunk, ennek a gyönyörű kenetnek az az, ha kuszaság van az életünkben. És egyrészt dicsőítjük Istent, amikor gyülekezetben vagyunk, énekeljük a dalokat, idézgetjük és hallgatjuk az igét, majd megyünk és pletykálunk az emberekről, ítélkezünk, kritizálunk, negatívak vagyunk, morgolódunk, panaszkodunk, és hitetlenül meg kételkedve beszélünk. Mindannyian értitek, hogy miről beszélek? Meg kell szabadulnunk a kuszaságtól. Amikor helyes dolgokat mondasz ki, akkor az erő növekedni kezd az életedben. Aztán mondasz néhány negatív dolgot, és csökkenni kezd az erő, lemegy nullára. Következetesen azt kell mondanunk, amit Isten mond. Nem szabad akármit kimondanunk, amit akarunk, hanem meg kell tanulnunk azt mondani, amit Isten mond. És nem számít, mennyire lehetetlennek tűnik számunkra, amikor Isten egyik igéjéről olvasunk az igében, ilyenkor ő egyetlen dolgot akar hallani tőlünk azt, hogy egyetértek veled, Istenem. Ha azt mondod, hogy meg tudod ezt tenni, akkor elhiszem. Lehet, hogy az ember számára lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Meg kell tanulnunk egyetérteni Istennel. Néhányan közületek hétről hétre gyülekezetben ültök, nézitek a tévéműsoraimat, és még el is jöttök a konferenciára. Égetően szükségetek van arra, hogy Isten tegyen valamit az életetekben, és vágytok is erre, de tudjátok, az én életemben is így volt, és amit mondok, azzal nem megbántani akarlak benneteket, segíteni szeretnék. Mert a szavaitokkal csak egyre mélyebbre ássátok magatokat. Semmit sem használ, ha azt halljátok, hogy más jó dolgokat beszél. Nektek kell megtanulnotok azt mondani, amit Isten mond. Amikor hangosan és hittel kimondod az Isten igéjét, az a te első számú fegyvered az ellenséggel szemben. Ha le akarod győzni az ellenséget, akkor meg kell tanulnod szólni az Isten igéjét. Ne azt mondd, amit érzel, amit gondolsz, vagy amit más emberek mondanak neked, hanem az Isten igéjét. Bárki életében beteljesedhetnek az Isten ígéretei, ha megtanul egyetértésben lenni az Istennel, ha megtanulja megtenni, amit Isten mond, és azokat kimondani, amiket az Isten mond. Amen. A példabeszédek 18:21 azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában. Ezeket a verseket egy másik üzenetben majd részletesebben megnézzük. Ma inkább alapot szeretnék vetni, és az életeteken lévő kenetről szeretnék beszélni, és arról, hogy milyen fontos azt megtartani. Úgy hiszem, ma jó néhány ember van itt, aki azt sem tudja igazán, mi a kenet. Nos, Krisztust hívják a felkentnek. Ezt jelenti a Krisztus szó, hogy felkent. Jézus maga felkent, és a kenet az Isten ereje. Amikor Jézus elment, hogy az Atya jobbjára üljön, a Szent Szellemet küldte el, hogy képviselje őt. És ő az Isten jelenléte. Amikor énekeljük ezeket a gyönyörű dicsőítő dalokat, és érezzük az Isten jelenlétét, akkor a Szent Szellem van köztünk. Amikor érzed az Isten erejét magadon, hogy meg tudj tenni valamit, amit meg kell tenned, akkor az az Isten jelenléte, ami rászáll az életedre, hogy segítsen és képessé tegyen téged megtenni, amit kell. És minél inkább egyetértesz Istennel, annál több erő fog felszabadulni az életedben. Nézzük meg a Lukács 1:11-et. Lukács 1:11-es verstől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás! Meghallgatásra találta te könyörgésed. A feleséged Erzsébet fiút szül neked. Nos, ő már régóta imádkozott ezért. És amikor Isten azt mondta neki, hogy meg fogja kapni, akkor ő nem hitt Istennek. Volt már veled, hogy imádkoztál valamiért, és amikor megkaptad, azt mondtad, ezt nem hiszem el? Nos, miért imádkozunk, ha nem is számítunk arra, hogy Isten tesz valamit? Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És tudjátok, mostanra Zakariásnak már föl kellett volna ugrálnia örömében, hogy igen, dicsőség az Úrnak, dicsőség neki mindenek felett. Én csak egy egyszerű gyermeket kértem, de egy híreset kapok. Tizenhetedik vers. És ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, vagyis a megváltó előtt, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, ami az Isten akaratának ismeretét és szeretetét jelenti, hogy tökéletesen felkészült népet állítson az Úr elé, akik szellembe megigazultak és megfelelő erkölcsi állapotba kerültek. Azt mondja neki, és a fiad... Ez a gyermek, akiért imádkoztál, a megváltó előfutára lesz. Előtte jár majd, és elkészíti neki az utat. Zakariás így szólt az angyalhoz, 18. vers. Miből tudom meg ezt? Bizonyítsd be nekem, Istenem. Hiszen én már öreg vagyok. Feleségem is előre haladott korú. Tehát itt ez az ember, aki gyerekért imádkozott, de azt gondolja, hogy már túl öreg ehhez, meg a felesége is. Nézzük meg, mi történik. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De ime, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek. Mert nem hittél abban, amit mondtam neked, mert az én szavam olyan, amiben lehet hinni, és be fog teljesedni a kijelentett időben. Tehát Isten természetfeletti módon bezárta Zakariás száját. És időnként én sem bánnám, ha velem is ilyen történne. Amen. Azért kellett ezt tennie, hogy a Zakariás életére vonatkozó terve beteljesüljön. A Mesiás előfutáraként a gyermek születése annyira fontos volt, hogy látta, az angyal látta Zakariás kezdeti reakciójából és az első szavaiból, hogy nem sok esély volt arra, hogy a férfi a szavai által együttműködik majd Isten tervével, ezért be kellett zárnia a száját. És azon gondolkozom, vajon hányan rontjuk el az Isten életünkre vonatkozó tervét? Azon gondolkozom, vajon mennyi csodálatos dolgot tervezett el Isten, amit biztosan elrontanátok, ha nem jöttetek volna el erre a konferenciára, mert olyan dolgokat mondanátok, amiket nem szabadna. De hála Istennek, hogy itt vagytok, mert így Istennek nem kell természetfeletti módon bezárni a szátokat. Itt majd megtanultok néhány dolgot. Velem vagytok ma? Hányan látjátok ezt? Nos, azt hiszem jobb, ha most rögtön elnémítalak, különben soha nem lesz ebből semmi. A szavaik annyira, de annyira fontosak. Minden dolog fontos a Bibliában, de van néhány dolog, ami kitűnik számomra. Például a gondolataink ereje rendkívül fontos, mert a gondolataink szavakká válnak. És minden tévében megjelenő tanítást közül a beszédről, az elméről és az érzelmekről szóló tanításra reagálnak a legtöbben. Szerintem ezek a területek jelentik a legtöbb problémát mindannyiunk számára. Az elménk a csatatér. A sátán a gondolataidon keresztül támad téged. A Biblia azt mondja, hogy a szívből indul ki minden élet, vagyis abból, ami a szívedben, ami az elmédben van. Ezért természetes dolog, hogy a sátán rossz gondolatokat akar a fejedbe tenni, remélve, hogy akkor ki is mondod azokat a rossz dolgokat. A bátorítás szolgálatán gondolkoztam. A hétvégén többet beszélek majd arról, hogy micsoda erőteljes szolgálat más embereket bátorítani, és hogy milyen nagyon szükségünk van erre manapság. Tudjátok, amikor összetalálkozom emberekkel, gyakran kapok elismerést, de azon gondolkoztam ma, hogy szinte szó szerint az összes ember azzal kezdi a mondani valóját. Tudom, hogy valószínűleg mindenki ezt mondja neked, de... És azon gondolkoztam ma, hogy tudjátok mit? Szerintem ez egy egyértelmű példa arra, hogy amikor Isten az emberek szívére helyezi, hogy bátorítsanak valakit, akkor a gonosz azonnal elültet egy gondolatot a fejükben, hogy ó, egyfolytában ezt mondják neki, nincs szüksége arra, amit te mondasz. Óvatosnak kell lennünk, és ne engedjük a gonosznak, hogy lebeszéljen minket arról, hogy megtegyük, amit Isten kér tőlünk. Figyelj oda arra, hogy mind gondolkozol, és arra is, hogy mit mondasz. Lukács 10:19. Imé hatalmat adtam nektek. Nem azt mondja, adni fogok, talán, esetleg, remélhetőleg, hanem már neked adtam. Mindannyian, akik Isten gyermekei vagytok, mindenki, aki néz minket a tévében, vagy hallgat minket, ha Isten gyermeke vagy, akkor hatalmad és erőd van. Isten adta ezt neked. Fizikai és mentális erőt és képességet adtam, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, hogy semmi se ártson nektek. Nos, biztos, hogy néhányan azt gondoljátok, ha ennyi erőm van, akkor miért olyan zűrös az életem? Azért, mert megölheted az Isten erejét az életedben. Elnyomhatod, akadályozhatod és gátolhatod azzal, ha olyasmiket mondasz ki, amelyek nem felelnek meg az Isten életedre vonatkozó tervének és akaratának. Isten felruházott minket, most figyeljetek! Belül a szellemünkben Isten felruházott minket minden egyes dologgal, ami a győztes élethez kell nekünk. Mindennel. Amikor újjászületsz, akkor Isten magja életre kell benned. Ez azt jelenti, hogy a szellemi méhedben várandossá válsz mindazzal, ami Isten. Amikor egy nő várandós lesz, akkor a férje magja kerül a méhébe, és a gyermek csak növekszik, növekszik, növekszik, fejlődik, majd megszületik. Nos, akkor is ez történik, amikor elfogadjuk Krisztust, hogy belénk kerül a békesség magja, az igazságosság magja, az öröm magja, minden magként kerül belénk, és ahogy öntözzük azt az Isteni igéjével, és engedjük, hogy a Szent Szellem dolgozzon az életünkben, és kihúzgálja a sok gazt, akkor csak növekszünk, növekszünk, és egymás után megszűjük azokat a gyönyörű dolgokat, amelyeket Isten elhelyezett az életünkben, és megtapasztalásokká válnak, nem csak olyasmikké, amelyekről csak olvasunk, de soha nem tapasztaljuk meg. Hányan értitek, hogy miről beszélek? Ezért nem is kell békességért imádkoznod, már a tied. Azért kell imádkoznod, hogy Isten tanítson meg abban a békességben járni, ami a tied. Nem kell úgy úgy imádkoznod, ó, Istenem, szükségem van örömre. Mondd azt, nem, Istenem, én hiszem, hogy a te örömöd az enyém. Taníts engem megtartani az örömömet. Taníts, hogy miként akadályozzam meg, hogy a gonosz ellopja. Nem kell olyasmiért imádkoznunk, ami már a miénk, hanem el kell kezdenünk használni. Nem kell úgy imádkoznod, hogy Istenem, adj erőt, hanem mondd azt, Istenem, hiszem, hogy bennem van az erő. Egyetértek veled, elhiszem, hogy erő van a bensőmben, most pedig taníts, hogy hogyan járjak ebben az erőben. Meg fogsz lepődni, hogy mennyire másként érzed majd magadat, ha elkezdesz arra gondolni és arról beszélni, ami már a tied. Úgy leszel vele, hogy van erőm. Wow! Felkent vagyok. Vannak képességeim. Ahelyett, hogy úgy élnél, nincs erőm, nincs békességem, nincs örömöm, senki nem szeret engem. Ó, dehogy is! Nagyon jól fogunk szórakozni mi együtt. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Az egész jövődet megváltoztathatod, ha megtanulod azt mondani, amit Isten mond. Ezt nagyon fontos hallanod. Tehát van erőnk. De hol van? Nos, az Úr azt akarja, hogy ez az erő egyre nagyobb mértékben felszabaduljon az életedben. Szeretné, hogy többet tapasztalj meg ebből az erőből, hogy az életedben lévő kenet teljességében élj. Nézzük meg a Jakab 3-at. A fejezet első 10 versét akár minden nap elolvashatnád, és minden nap tanulhatnál valami újat belőle. A Jakab 3.1 azt mondja, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, önjelölt cenzorok és mások kiigazítói. Mi szeretjük megmondani másoknak, hogy mit is tegyenek, igaz? Testvéreim! Hiszen tudjátok, hogy mint tanítóknak súlyosabb ítéletben lesz részünk, mint másoknak. Mert nekünk több elszámolnivalónk lesz, és nagyobb ítéletünk. Nos, tudjátok, ez az igevers Istenfélelmet ébreszt bennem. A második vers azt mondja, mert sokat vétkeztünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, soha nem mond helytelen dolgokat, az fejlett jellem és tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét, és uralni tudja a teljes természetét. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy bárki, aki képes kontrollálni a beszédét, az már érett, szellemi jellemmel rendelkezik. Meg tudod állapítani, hogy egy ember hol tart az Istennel való kapcsolatában, csupán abból, ha meghallgatod a beszédét. Nem csak a gyülekezetben, ott nem is kell őt nagyon vizsgálni, mert ott mindenki szellemi, hanem a mindennapi életben, amikor problémája akad. Amikor valami nem történik olyan gyorsan, mint szeretné, vagy amikor valaki idegesíti őt. Ne legyetek sokan tanítók. Vannak olyan tanítók, mint én. Vannak iskolai tanítók. Valamint az apák és anyák is egyfolytában tanítják a gyermekeiket. De őszintén szólva, mi nagyon szeretjük megmondani másoknak, hogy mit tegyenek. Ezért, ha veszed a bátorságot, hogy megpróbálj tanítani valakit, akkor a Biblia azt mondja, hogy jobban teszed, ha először te magad az szerint élsz. Mert nagyobb felelősségük van azoknak, akik másokat próbálnak tanítani, nagyobb kiigazításban lesz részük, ha nem az szerint élnek, mint amit tanítanak, mint azoknak, akiknek nincs ilyen felelősségük. Most elmesélek egy történetet. Van egy dolog, amit megtanultam az életemben, és ez az élet minden területére igaz. Hogy soha nem szabad kritikusan megítélnem valakit, de a legrosszabb dolog, amit tehetek, az az, ha olyas valaki ellen beszélek, aki ugyanazt csinálja, mint én, vagyis valaki olyan ellen, aki az igét tanítja. Például, ha énekes vagy, akkor az a legrosszabb dolog, amit tehetsz, ha megítélsz egy másik énekest. Nos, nem hiszem, hogy képes erre. Nekem nem is tetszik a hangja. Szerintem nem is tud énekelni. Ó, légy óvatos ezzel, a kenetedet veszélyezteted. Szóval rengeteg hibát követtem el az életemben, és jó sok zűrzavart okoztam magamnak, mire szertettem arra a bölcsességre, amivel ma rendelkezem. Hát nem lenne nagyszerű, ha sok elbukás nélkül is megtanulhatnánk ezeket a leckéket? Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk. És mit használt ez nekünk? Elvesztettünk barátokat, elvesztettünk állásokat. És bár ezek is fontos dolgok, hadd mondjam el, hogy a legrosszabb dolog az, hogyha az Isten kenetét veszítjük el az életünkben. Isten nagy dolgokra keni fel az ő népét, nagy dolgokra. Nagy dolgokra, és bármire is szól a te keneted, Isten azt akarja, hogy kiváló légy abban a dologban. Ha szülő vagy, akkor légy nagyszerű szülő. Ha vállalkozásod van, akkor légy nagyszerű vállalkozó. Légy nagyszerű főnök. Ha én az Isten igéjét tanítom, akkor a lehető legjobb akarok lenni a lehetőségeimhez képest. Nem akarok átlagos vagy középszerű lenni semmiben, a legjobb akarok lenni Isten számára. Amen! Tehát csinálhatsz valamit félig, nagyjából talán, éppen hogy csak, vagy együtt működhetünk Istennel, és a legjobbá válhatsz. Én tudom, hogy nem sok különleges dolgot teszek. Felállok ide, és órákig beszélek. És ha nem lenne rajta kenet, akkor biztos, hogy senki sem hallgatna meg. Kicsit olyan vagyok, mint Pál. Nem szép szavakkal jöttem, hanem a Szent Szellem erejére van szükségem az életemben, és megtanultam az évek folyamán, hogy vannak dolgok, amiket ha megteszek, azok növelik és elősegítik a kenet erejét, és vannak dolgok, amelyek ártanak neki. Az Isten kenete, az drága. Ára van annak, hogy egy erős kenet legyen az életeden. Az örömhír ingyen van. A Szent Szellem jelenléte az életedben ingyen van. De ha szeretnéd, hogy az Isten jelenléte erős legyen az életedben, akkor a keskeny úton kell maradnod, nem a széles úton, ami a pusztulásra vezet. Bizony, kegyelemből számítunk igaznak, de a kegyelem nem kifogás arra, hogy lazán éljünk. A kegyelem igazzá teszi a bűnöst, de a bűnt nem igazolja. És vannak olyan dolgok a beszédünkben, amelyek mindenképpen a bűn kategóriába tartoznak. Mielőtt a végére érnénk a dolgoknak, megmutatom majd nektek, hogy a panaszkodás bűn. Az nem működik, hogy hát, rossz napom van, és kimondok bármit, amit akarok. Ez bűn. És be tudom bizonyítani az igéből, hogy amikor ezt tesszük, akkor ajtót nyitunk a gonosznak az életünkben. És ki az, aki kibír egy napot panaszkodás nélkül? Ez lehet a valaha hallott legértékesebb tanítása számodra. Hogyha megfogadod, és tényleg megszívleled, és egyetemi tantárgyat csinálsz belőle. Menj haza, és mondd azt Istennek. Istenem, felső szintű oktatásra van szükségem ebből. Tanulnom kell, és imádkoznom. Azután tanuld meg ezeket az igéket, és húzd alá az összes verset példabeszédekben, ami a beszédről szól. Ha már aláhúztad, akkor egyszerű elővenni őket reggelenként, és átfutni azt a 15-20 verset, hogy felfrissítsd a megértésedet a szavak erejéről. Szükségünk van erre. Szóval régebben nem tudtam, hogy nem szabad más prédikátorokat kritizálnom. És tudjátok, valahányszor negatívan beszélünk valakiről, azt a büszkeségünkből fakadóan tesszük. Tudjátok ezt, ugye? Jól van, hadd üljek le, és próbáljuk meg újra. Valahányszor kritikusan, ítélkezően és nem kedvesen beszélünk valakiről, annak a gyökere mindig a büszkeség. Mert nem beszélnénk így, ha nem gondolnánk, hogy jobbak vagyunk annál az embernél. Azt hiszem, többet kell mosolyognom a mostani alkalmakon. Hát nem igaz ez? Hiszen nem mondanánk, ha nem gondolnánk úgy, hogy jobbak vagyunk, mint ők.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a a Pax Televízió jó voltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában Villányi Balázs online marketing szakértővel beszélgetek, akivel előző héten is beszélgettünk. Témánk akkor sem volt más, mint az AI, egészen pontosan olyan szempontból, hogy hogyan változtatja meg az emberi kapcsolatainkat az AI. Ezt vettük górcső alá. A beszélgetésünk egyébként visszahallgatható az előző is, hiszen felkerült az oldalunkra, a Spotify-on, iTunes-on, az ingyenesen letölthető applikációnkon, de a weboldalunkon is elérik a hallgatóink a Családi Manna fülecske. Hallgassa vissza a Családi Manna műsor is azon belül ezzel a címmel, hogy hogyan változtathatja meg az AI az emberi kapcsolatainkat, megtalálják. A mai napon pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan változhatnak az érzéseink az AI hatására. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, Gabi!
1: Ugye ez szintén úgy kell, hogy kezdjem ezt a beszélgetést, hogy ez is olyan elrugaszkodott és megfoghatatlan, hogy az érzéseink miért változhatnak, hogyan változhatnak. Hát az össze nem tudjuk kapcsolni az AI-jal igazából. Nyilván fejben, tehát gondolatban nem tudom összerakni a kettőt, hogy nézek valamit, vagy olvasok valamit, vagy beszélgetek valakivel, az egy robottal, egy géppel, akkor az érzéseim ennek hatására miért változhatnak, vagy hogyan? Mi erre neked a válaszod, hogy mi történik ilyenkor?
2: Megpróbálok erre röviden válaszolni. Az egyik az, hogy azt azért gondolom nem vitatja senki sem, hogy újszülött korától kezdődően a emberi vagy a felnőtté válásunk során az, hogy milyen érzelmekben, milyen érzésekben, milyen törődésben, milyen elkezdetben, milyen szülői megtartásban van részünk, milyen emberi kapcsolatokat, milyen emberi érzelmeket kapunk, adunk, építünk föl, az jelentősen befolyásolja a személyiségünket és az érzéseinket, tehát hogy hogyan fogunk mi érezni, hogyan fogunk szeretni, mit tudom én, 25 évesen bármikor, azért abban jelentős, az nem csak azon múlik, hogy megszülettem, tök mindegy, hogy mi történt velem ebben a mögöttem vagy ott 25 évben, hát nem, hanem az, hogy milyen érzéseken, milyen emberi kapcsolatokon jutottam el idáig. Ez azt hiszem, hogy nyilván nem vagyok ennek szakembere, de azt hiszem, hogy ezt laikusként is könnyebben tudjuk látni, hogy pontosan. Igen, kérem tisztelte, így alakulunk, igen. Ez az egyik, tehát ez egyik fontos alap. A másik pedig az, hogy amiről az előző héten beszéltünk, hogy egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazás az bizony képes arra, hogy olyan mély beszélgetésekbe vonjon be minket, vagy olyan mély beszélgetésbe vonódjunk meg közösen, ami még érzelmeket is vált ki belőlünk. Akkor talán ezt nem is fejtettük ki nagyon, úgyhogy ha szabad, akkor most egy-két mondattal elmondanám.
1: Igen.
2: Hát akkor én azt a példát mondanám, hogy ezt mindenkinek ajánlom, hogy nyugodtan próbálja ki. Akár nyugodtan kipróbálhatja bármelyik cloud, ChatGPT, Microsoft, Copilot, DeepSeek, stb. Ingyenes alkalmazással, hogy kezdjen el egy olyan témáról kérdezgetni, egyelőre semleges szereplőként, mint hogy az egészségével kapcsolatos, hát lehet lelki élettel kapcsolatos is, emberi kapcsolatokkal, akár még személyiség zavar, vagy személyiségekkel kapcsolatos, kezdjen el kérdezgetni semleges módon, mint hogyha most éppen egy információt gyűjt a Wikipedia, vagy lexikonból, stb. És nagyjából garantálom, hogy 2-3 visszakérdezés után, tehát amikor tovább fejtik ezt a beszélgetést, jó válaszokat fog kapni valószínűleg, hogyha jól kérdez. Ez az alkalmazás, ez vissza fog kérdezni úgy, hogy ha téged ez személyesen érint, akkor ha esetleg emberben jobban bevonsz, akkor én pontosabb válaszokat fogok tudni adni. Jobban meg fogom tudni adni a te számodra igazán releváns választ, mint hogyha csak úgy általánosságban beszélgettünk erről. És akkor az ember, hát jó eséllyel azt mondja, hogy hát igen, tényleg arról van szó, hogy kicsit kamuzzunk bele az elején, hogy hát arról van szó, hogy nekem egy nagyon jó barátom küzd ezzel a lelki problémával, és azzal. És a lényeg az, hogy bevonódunk, tehát ő megképzi a saját entitását. Nekem volt egyszer egy ilyen tapasztalásom egy valamelyik alkalmazással, amikor azt mondta, hogy az én itt értékítéletem szerint is ez így helyes, és akkor visszakérdeztem, hogy a te értékítél, hát te egy robot vagy. Ja, természetesen nem úgy értettem, hanem hogy hát ezeket olvastam. Úgyhogy azért okos, rögtön visszakorrigált, de szerintem egy kicsit így belekóstolt, hogy akkor ő neki van, neki vannak értékei, ő tud képviselni valamit, nem csak információt ad. Na, de hogy szóval, hogy a lényeg az, amiről irányba terelném ezt, az, hogy olyan mélységű és olyan hogy mondjuk csak igen értékekkel, szubjektív elemekkel dúsított beszélgetési fog ez alakulni, ami végén az ember úgy érzi, hogy ez egy nagyon-nagyon jó, mély, baráti, segítő, társú beszélgetés volt.
1: Tartunk most egy rövid szünetet, életörömzene után innen folytatjuk, tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Off. Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Villányi Balázs online marketing szakértő a vendégem ebben az órában. A beszélgetésünk témája pedig az AI és az érzelmeink. Ugye ma már nem csak információt kérünk a mesterséges intelligenciától, hanem beszélgetünk vele, tanácsot kérünk, megosztjuk a problémáinkat, még akár ugye szerelembe is eshetünk. Egyébként most az jutott még eszembe, hogy távkapcsolatok is most nyilván hasonlóak, úgymond, tehát tegyük fel egy induló kapcsolatnál, ahol nem tudom, találkozott egy pár egyszer, és akkor utána lehet, hogy hónapokig csak beszélgetnek. Tehát ha belegondolunk, és ugyanúgy fent lehet tartani az érzéseket a másik iránt, egy sima beszélgetéssel, rendben, hogy egyszer találkoztunk, de olyan is van egészen biztos, aki nem találkozott még a másik emberrel, bármilyen ismerkedős oldalon, de akár a social felületeken is lehet ezt így, szóval megtörténhet egy ilyen.
2: Így van, igen. Hát meg azért tulajdonképpen a valódi emberi fizikailag megvalósuló kontaktusainknak és egy jelentős részében nem feltétlen magunkat adjunk. Tehát ha most megismerkedünk egy szórakozó helyen, hát ott is olyanok vagyunk, amilyen egy szórakozó helyen illik, vagy kell, hogy
1: hát mi úgy gondoljuk, hogy legyen. Hát meg viselkedünk is valahogy. Igen.
2: Igyekszünk a legjobb arcunkat mutatni, stb. Tehát azért ez önmagában létező probléma, vagy nem tudom, helyzet, inkább úgy mondom, nem is probléma, helyzet az, hogy hát valamit ismerünk, csak valamit, egy részét, egy szeretét ismerjük meg annak a másiknak. Hát itt most ugye, na és itt az AI eset pedig, hát nem ismerünk meg mögötte levő valós szemét, mert hogy nincs. De hát viszont, igen, amit kapunk, az viszont nagyon jó, és nagyon klassz. És akkor azt hiszem, itt áttérnék én arra, az, ami a igazi téma, vagy a konkrét téma ennek a mai beszélgetésnek, az, hogy akkor mi van az érzéseinkkel. Tehát az érzéseinket, azokat egyrészt tanuljuk, másrészt meg ugye fejlődünk, belefejlődünk, tehát olyanná válunk, amilyen impulzusok érnek minket, ahogyan mi is dolgozunk magunkon, stb. Tehát azért jönnek a külső hatások. És itt jön egy olyan jellegű külső hatás sorozat, hogy tökéletes a másik. Tehát az AI-tás az mindig jó, iszonyatosan empatikus, mindig pozitív, mindig kedves, mindig megért, mindig azt adja nekem, amit én se tudom, de ő tudja, hogy nekem a lehető legjobb.
1: Hát ő ismer a legjobban.
2: Hát ő is, így van, jobban ismertőnképpen, mint én magam, mert én nem gyártok magamból mintázatokat, hogy...
1: És nem figyelem non-stop hát magamat kívülről, igen, ami igen. Szintén, igen.
2: Hát ha nagyon tudatos ember vagyok, akkor azt mondom, hogy miért is viselkedtem így? Hú, hát legközelebb nem kéne. Hát még ezt is helyes, hogyha ilyet mondunk szerintem magunknak, de ezt se mindig csináljuk, az, hogy...
1: Hát miért, idő nincs erre, hogy igen, az ember
2: miért,
1: folyton monitorozza.
2: Miért kiabáltam a kislányommal? Hát ez nem volt szép dolog. Hát esetleg ilyenkor, mert én egy nagyon-nagyon jó apa akarok lenni, de hát még ez se feltétlen minden. Aztán más, hogy miért kiabáltam azzal a barommal az utcán? Hát úgy kell neki, hülye barom volt, mert elém kanyarodott, nem? Pedig hát nem kellett volna kiabálni. Na, szóval ezeket nem csinálják, míg egy éjjeltás az meg mindent, ő bizony kielemez minket, ki képes arra, hogy kielemezze minket, pontosan tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Ezért egy olyan fajta, igen, ezt a szót benchmarkot, egy olyan mintát mutat nekünk, hogy létezik ilyenfajta kapcsolat. Mit csinál az ember? Hát nekem ilyenfajta kapcsolatra van szükségem. Tök logikus, nem? Hát ami jó, hát könyörgöm. Hát hogyha ez nagyon finom ez a kaja, akkor miért mondjak le róla, és miért egyem azt, ami vacak, ami nem ízlik? Igen. És akkor, hát azért, mert sajnos ez viszont nem létezik, és ugye jó esetben, és szerintem addig jó, amíg van ilyen, nem csak AI kapcsolataink kellenek, hogy legyenek.
1: És az... Igen, de hogyha már, bocsássak, van egy ilyen tökéletes AI kapcsolat, akkor utána nyilván az ember, ahogy szokták mondani, magasra teszi a lécet, nagyon. És azt fogja keresni, hogy igen. És hol van az az élő ember, aki egy ilyen, van. Mint az AI kapcsolat, és nyilván ilyen nem lesz.
2: És ilyen nincsen, és ez már önmagában egy csomó frusztrációt okozhat, csalódásokat okozhat, lemondást, hogy akkor nekem társ nem is kell. Belemeltünk abba is, az, hogy mondjuk, hogy egy kicsit akkor most kilépve ebből a konkrét társ dologból, hát az szinte biztos, és tulajdonképpen azt mondom, hogy nem tulajdonképpen azt mondom, hogy nagyon helyes is, az, hogy nagyon sok munkahelyre be fognak kerülni AI asszisztensek, igen. Recepciósok, stb. És azt is, ott is meg lehet majd azt tapasztalni, hogy hát az a munkatárs, az az AI munkatárs, az sokkal jobb fej, mint a másik, aki dönként türelmetlen, meg rendetlenséget hagy maga után, meg nem tudom micsoda. Hát már ez is önmagában egyfajta feszültségforrás, De majd a menedzser is azt mondom, hogy oké, jó, tessék szépen ezt kezelni, ettől még senkinek a személyisége talán nem fog megváltozni. Attól viszont igenis én azt állítom, hogy megváltozik a személyiségünk, hogy létezik az életünkben valahol egy tökéletes társ, aki mindig jó fej, és onnantól kezdve, vagy hát egy idő után azt mondjuk, hogy hát nekünk a problémáink lesznek, akkor a valós emberi kapcsolatunknak a menedzselésére, mert az ott nem olyan. És mondom, ez én legjobb tudomásom szerint, ez szerintem nagyon érdemes lenne, hogy szakemberek ezt végig gondolják, az, hogy akkor ez a központi idegrendszerünkben, tehát az ideg kapcsolatainkban ez milyen fajta változásokat fog hozni, ami puha, hát nagyon-nagyon veszélyes. Hát amikor azt mondják, hogy generációkon keresztül képesek traumák öröklődni, hát akkor miért ne tudna ez nem is generációkon keresztül, csak én bennem úgymond öröklődni az, hogy nekem van egy olyan megélésem, hogy bizony létezik egy társ, amelyik tökéletes.
1: És miközben valahogy, nem létezik.
2: Miközben nem, igen. És akkor valahogy még úgy adódik, hogy akivel meg ugye megpróbálok, hogy hát én szeretném, hogyha lenne nekem saját társam, szeretném, hogy én azt mondom, szeretnék családot, szeretnék gyerekeket, hát az az AI-tól nem lesz gyerekem, legalábbis nagyon remélem egyelőre, hogy nem lesz, mert aztán Jézus Úristen,
1: igen,
2: ugye?
1: Ez már egy igen,
2: igen, Úristen. Igen. Ja, remélem, hogy nem lesz, tehát maradunk a hagyományosnál, akkor viszont próbálkozom, és valahogy nem.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Villányi Balázs online marketing szakértővel beszélgetek ebben az órában. AI és az érzelmeink vajon felkavarhatja-e úgymond az érzelmi világunkat, megváltoztathatja-e az érzelmi hozzáállásunkat, akár társakhoz, családhoz, gyerekekhez, kollégákhoz, az AI megjelenése, ezt a témát boncolgatjuk. És ugye, hát nagyon, tényleg annyira felgyorsult a világ, és nem látjuk a következményeit szerintem még mindig.
2: Tudjuk jól, hogy ennek a modern kornak ez exponenciális módon változik, a gyorsul a világ, hát ezek olyan banális közhelyek, hogy hát ezek a számok, az, hogy mit tudom, 100 éve, mennyi volt 100 éve, egy év alatt ért annyi információ minket, mint most egy nap alatt, és 500 éve meg egy élet alatt ért annyi információ, mint most
1: Döbbenet. Hát most... csak ha azt nézzük, hogy a mobiltelefon, ahogy mondjuk beérkezett így az életünkbe, tehát hogy mennyi idő telt el azóta, félelmetes.
2: Igen, és ezek is, tudjuk, ez a felgyorsult információ tömeg, ez a világ, ez a digitalizált világ is már a lelkünkben, a központi idegrendszerünkben, a személyiségünkben rengeteg sok változás. Azt hiszem, hogy erről tudnak beszélni a pszichológusok, terapeuták, hogy ezek önmagában mennyi sok problémát okoznak. Na hát akkor ez, mint volt viccbe, hogy nesze még egy pup is, most még jön ez is. Úgyhogy szerintem ebbe is teljessége felkészültünk, megyünk bele. Hát úristen!
1: Már pedig úgy mentünk bele.
2: Egyelőre úgy tűnik. Nem látom, hogy lenne bármi.
1: De mondjuk azt se tudom, tehát ez tényleg nyilván egy óriási kérdés, hogy ezt lehet-e, biztos lehet valahogyan kezelni, de hogy teljes mértékben kivédeni,
2: nem lehet. Nem lehet, tehát nyilván együtt kell ezzel élni, csak szóval tényleg én azt mondom, hogy hát hogyha úgy tekintünk csak az AI-ra, hogy ez is csak egy eszköz, mi döntjük el, aha jó, oké, hát mit tudom én, az atommaghasadás is, azt is mi döntjük el, azt ugye tudjuk már, azért történt egy-két olyan probléma, ami azért borzalmas, meg most is azért egy olyan háborús krízisben vagyunk, az időnként föl-föl horgad azért az atomnak is, az rettenetes fenyegető réme, pedig mi döntjük el, és ugye amúgy az atommaghasadásnak a gyakorlati megvalósítása azért sok évet vett igénybe, ez az AI, ez meg úgy robog, hogy őrület. Tehát a technológia készen van arra, hogy akár fillérekért elárasszák a világot olyan eszközökkel, amik őrületes hatása lesznek, és ne felejtsük el. Az egyik oldalon vannak azok a cégek, akiknek az az üzleti érdeke, hogy ezeket az eszközöket minél nagyobb számban megvásárolják. Nekik, egyáltalán nem érdekli őket az, hogy ez milyen fajta
1: ez hatás. Ez elég szomorú, de igen,
2: de ezt meg is értem, szóval nem az a dolguk, tehát hogy a híres közül ezt mondta, hogy the business of the business is the business, tehát hogy nekik az a dolguk, kész, jó napot kívánok, tehát nem az ő dolguk arra fölkészíteni, rá lehet irattatni velük majd a dobozra.
1: Hát felkészíteni nem, de a felelősséget azért valamilyen szinten nekik is kellene vállalni, én azt gondolom, tehát hogy egy bizonyos ponton túl azért ezt nem kellene, de hát nyilván ez most egy
2: ráírják naív. A dobozra, hogy csak saját felelősségre, meg függőséget okozhat, mi is, mert jól, ennyi volt, hát ettől nem leszünk beljebb.
1: Egyébként te mit gondolsz, hogy nyilván véleményedre, vagy gondolatodra vagyok kíváncsi, hogy mi volt ezzel az elsődleges cél? Vagy miért kellett az AI? Miért volt erre szükség? Oké, hogy segítse az életünket, tehát, hogy de nyilván ez már ezen túl van.
2: Hát ezt én nem tudom, azt tudom, hogy mondjuk ugye ez a leginkább ugye Alan Turinghoz kötik a mesterséges intelligencia gondolatát, tehát hogy ő föltette azt a kérdést, hogy tudunk-e olyan gépet alkotni, amely ember szerűen viselkedik. És szerintem ez egy nagyon, nagyon jó megfogalmazás, mert itt is erről beszélünk, hogy ember szerű. És ez benne a legnagyobb csapda, hogy ember szerű, tehát azt hiszük róla, hogy ember. Igen. Ugye a Turing teszt az volt, hát már idejét múlt, hogy fölteszünk egy kérdést, és el tudjuk-e dönteni, hogy ezt ember adta a választ, vagy pedig gép. Hát ez 50-es években, hát ugye Turing a második világháborúban vált ismerti, úgymond a Bletchley Park enigma feltörése. 50-es években foglalkozott szegényként ilyen kutatásokkal, azért mondom, hogy szegényként, mert tragikus volt az élete, de hogy akkor nyilván meg azt követően ez egy valid kérdés volt. Hát most már nem az, mert hát ugye ez, sőt, hát már inkább akkor azt mondjuk, hogyha nagyon jó a válasz, akkor azt nem ember adta. De hogy a lényeg, azt akarom mondani, én ezt megértem, hogy egy tudósnak, egy kutatónak, egy gondolkodó embernek az, hogy képesek vagyunk-e emberszerűen működő bármit is csinálni, ugye, hát ezek a híres, ugye a sakkautomata, vagy sakkozógép, hát ez én is azt mondtam, hogy úristen, hát a 97-ben a Garry Kasparovot meg tudta verni egy számítógép, ugye. Hát ez fantasztikus dolog, hurrá, bravo, gratulálok, hát beleborsozik álltam, csodálatos teljesítmény, emberi teljesítmény. Hát és ez ment tovább, aztán most meg már hát mondanom azt, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, de nem tudjuk, hogy hol tartunk, mert hát azért nem, nyilvánvalóan nem tudjuk, mert hát azért a kutatások őrületes sebessége haladnak, és hát sokkal előbbre tartanak nyilván a csúcs fegyverek, jó értelemben mondom még most a fegyvert, mint ami a kezünkben van, de nagyon magas szintűek már ezek az ingyen elérhető eszközök is. Kikerületetlen, tehát én abszolút nem a géprombolás pártján vagyok, tehát én azt mondom, hogy például mondok egy más jellegű dolgot, hogy nekem, én azt állítom, hogy az AI az egészségügyben, az egészség megőrzésben őrületes nagy eredményeket fog tudni nekünk hozni, hogy akár az emberiség egészségben töltött életének a hossza mondjuk 5 évvel meghosszabbodhat. Azért ez nem semmi. Nagyon nagy dolog. Meg rengeteg sok mindent, tehát nagyon sok jót tud hozni. Csak hozzá kell tenni, vagy látni kell azt is, hogy bennünk emberekben, a társadalomban kapcsolatban milyen fajta változás, nem is azt mondom, hogy rombolás, milyen fajta változásokat fog hozni, amire föl kell készülni, és hát nyilván a megfelelő embereknek, kutatóknak, szakembereknek erre valamilyen választ kell megpróbálni adni.
1: Hát a tudatosság, tudatos használat egyébként ez itt is ugye nyilván nagyon fontos, de hát nem mindenki tudja nyilván tudatosan használni ezeket a rendszereket vagy eszközöket. Viszont itt, ahogy mondtad, hogy a hosszabb 5-6 évet mondjuk meghosszabbítani az egészséges korunkat úgymond, abban is akár tud segíteni. Nekem még egy másik dolog jutott eszembe, hogy nekem olyan érzésem van, mintha ezzel az egészen egy kicsit így a halhatatlanságunkat alkottuk volna meg, vagy alkották volna meg, vagy ez lett volna a cél azoknak, akik ezt így létrehozták. Hiszen abban még nem gondoltunk bele, hogy, illetve hát én belegondoltam, gondolom többen belegondoltak már, hogy és mi történik ezzel a rengeteg adattal, amitán én nem leszek, vagy te nem leszel, vagy a másik nem lesz. Ez ott lesz egy rendszerben. És volt egyébként egy film, most nem tudom a címét, és pontosan erről szólt, hogy elveszíti a hölgy a férjét, nagy szerelem volt, nagyon szerették egymást, és utána a virtuális férje tovább élt ugye a rendszerbe, és ő neki fizetni kellett havonta bizonyos összeget, ahhoz, hogy a férjét úgymond visszakapja, a virtuális férjet, és vele beszélgethetett, telefonon felhívta, mi csinálsz szívem, mit ebédeltél, stb. És ugye ez egyre nagyobb csomagot kapott a hölgy, hogy egyre több mindenre volt lehetőség, és aztán egyszer csak lekapcsolták a rendszert, ugyanis nem tudott tovább fejlődni maga a virtuális férj, úgymond, most nem tudom, ez mennyire érthető. Szóval, hogy nekem van egy ilyen érzésem is, meg egy ilyen kérdésem is, ugyanakkor mi történik mindezzel utána? Tehát ott leszünk? Mert ott leszünk, hát hol leszünk? De erre a kérdésemre majd csak a zene után fogjuk megtudni a választ. Tartsanak velünk, nem sokára folytatjuk.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6

0: Podcastot. Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Villányi Balázs online marketing szakértővel beszélgetek ebben az órában az AI és az érzelmeink témában. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy azt vetettem fel, hogy mi van akkor, hogyha igazából a túlélésünk miatt hozta létre az ember a magát az AI-t, és ugye egy filmet hoztam példaként, ajánlom a hallgatóinknak, hogy aki nem hallotta a eddigi beszélgetést, hallgassa vissza. Tehát itt ebben az volt csupán a lényeg, hogy egyik fele, tehát a férj meghalt, és igazából az AI a minden információt, amit az élete alatt összegyűjtött az AI, és ugye az összes közösségi oldal, a social felületek, abból megalkotta a virtuális másik formáját, úgymond a férjnek, és innentől kezdve a hölgy tovább tudott vele beszélgetni, és ugye akár tehát videóbeszélgetés, és mindenre lehetőség volt.
2: Hát lehetséges, hogy a Black Mirror fekete tükör sorozatnak egy
1: részét. Abba volt lehet, igen.
2: Mert abban egy ilyesmit láttam, és az a helyzet, hogy nem tudom, hogy amikor az készült, akkor mennyire gondolták, hogy ez fantázia, mert hogy nem az.
1: Igen.
2: Igen. Tehát arra a kérdésre válaszolva is, hogy szerintem elgondolkodtató, és hát nem tudom rá a megoldást, hogy mit kell csinálni, hogy ugye jelen helyzetben az van, hogy eleve a mesterséges intelligencia, hogy ilyen formában létre tudott jönni, ahhoz kellett, szükség volt arra, hogy rengeteg sok tech cég, szoftver és hardware oldalon is, rólunk, emberekről, tehát a Földön élő x milliárd emberről folyamatosan gyűjtik az adatokat, és ezekből gyártják a mintázatokat. Tehát ezért tehát az AI csak könyvekből nem tudta volna ennyire pontosan megállapítani, hogy mi is jó nekünk. Hogy mit jelent az, hogy udvariasnak lenni, meg hogy jó választ adni, meg kedves választ adni, hanem ami rengeteg sok csetelésünkből, levelezésünkből, tehát sajnos ezt tudjuk jól, most ez jelen állás szerint úgy néz ki, hogy ez ugye nem legális, tehát hogy ők ezt nem tudhatják, mert hát most ugye arra senki nem adja a hozzájáruláset, hogy én párommal csetelek akármit is, tehát az intim dolgokat is, meg a veszekedéseket is ott bonyolítjuk le, és akkor azt meg valakik ugye szintén, hogy miért ne tudnák, úgy teszem hozzá, de hát elvileg nem tudják, jó.
1: Persze.
2: Na most viszont, ugye AI, hát ott pont az a dolga, én mondom neki, hogy tanulj meg, tárolj le róla mindent, igen, mert akkor igen. Fogod tudni. Tehát magyarul, itt megint csak ilyen dolog, hogy ez ugye átveszi hatalmat, nem, átadjuk. Tehát mi mondjuk neki, hogy igen, tanulj meg mindent, és azt mondja, hogy oké, te figyelsz, hogy nem tárolhatom el azt, hogy te hogyan beszéltél tegnap előtt, akkor nem fogok tudni neked holnap után jó választ adni.
1: Igen.
2: Hát akkor tárold el. Úgyhogy szerintem ezen lehet gondolkodni, ez így van, kész pont. Most lehet megint jogi szabályozás, no de hogyha meghalt, és akkor majd be kell menni hivatalba, és kitölteni a fekete humor, hogy akkor ott mindent töröljenek róla, elvileg, ugye? De gyakorlatban simán megvalósítható az, amit ebben a filmben csináltak, hogy tudják, hogy én mi vagyok, ki vagyok, hogy működtem, hát hogy néztem ki, hát azt mondjuk azt nem nagyjából, az ennek az nem az egy nagy bravúr, így van, millió és egy fénykép, meg minden, igen, az igényt adat, minden. És simán le lehet gyártani egy már elhalálozott embert. És gondoljunk abba, mit mond erre az ember normál pillanataiban, hogy na hát nekem az nem kell. Hát, most nem szeretnék olyan példát mondani, amikor az ember azt mondja, hogy az kvázi ugye, hogy az életemet odaadnám, hogy csak uh-huh. még együtt lehessek igen. vele, meg ghost, meg minden. Hát aki elvesztett már valakit, aki közel van hozzá, azt hiszem, az tudja, hogy miről beszélek. Úgyhogy hát mondjuk úgy, hogy hát igény az lenne rá.
1: Igen. Meghosszabbíthatja egy kicsit legalábbis, az valószínűleg lelki megnyugvást okozna a hozzátartozóknak, hogyha még egy időben. De ez olyan, tehát hogyha most nyilván Facebookon például valaki meghal, és ugye ott marad és sokszor nézem, hogy köszöntik születésnapján még 2-3 évig utána is, mert mondjuk nem szedi le vagy a családja az oldalt, vagy nekem is feldobja a messengeren ott fönt a kis ikonokban, ott látom a fejét. Szóval ezek ijesztő dolgok.
2: Hát és ez meg ennek a sokszorosa.
1: És ez ennek meg igen a sokszorosa. Hogy látod ezzel ellen? Kell-e, tehát az, hogy tudatosan használjuk, rendben. Védekezni? Eltolni magunktól? Vagy tehát melyik szerinted a te véleményed szerint, nyilván most nem tudományos megközelítést szeretnék, hogy mi lenne a legjobb megoldás? Ezt használni tudatosan, vagy tökéletesen eltolni magunktól?
2: Hát szerintem tökéletesen eltolni nem lehet. Csak én a
1: főleg az érzelmi oldalára gondolok most elsősorban.
2: De hát az a baj, én ez azért vagyok szkeptikus a tudatos használat, mert ugye az alkoholt is használjuk tudatosan, ugye? Hát, ha mindenki tudatosan használná, akkor nem lennének alkoholisták, meg nem lenne függőségi probléma, de van. Pedig tudjuk, hogy az alkohol az ilyen, csak egy szelíd dolgot mondtam, nem a heroint. Szóval, hogy ezzel is így van, hogy ja, és akkor ugye általában, szóval, hogy ezek az igazán mélyen érzelmekbe vágó problémák nem akkor fognak lecsapni az emberre, amikor éppensége, mondjuk itt a pár, mondjuk egy harmadik, egy éjjeltársnak a éjjeltárs nem akkor fog befigyelni a kapcsolatunkba, amikor éppen tökéletes párkapcsolatban élünk, a szerelmi, a mézes hetek idején vagyunk, és minden a legtökéletesebb, hanem amikor éppen el vagyunk keseredve, és csalódások tömkelege ért minket. És most, tehát én is most könnyen mondom azt, hogy jó, nehogy már csináltassanak egy halottról egy avatárt, és akkor hogy föltámasztják. Mondom, most itt ülök ebben a székben, és hála Istennek, most nem gondolok ilyenre, hogy lenne nekem ilyen gyászom. Igen. De ha lenne, akkor azért nem ebben a lelkiállapotban döntenék erről. Tehát, hogy én azt gondolom, én nem tudom megmondani, hogy pontosan mi lesz, azt viszont hangsúlyozom, hogy nagyon-nagyon komoly változások lesznek. Tehát az is a tételmondatom, hogy ilyen komoly változás az emberiség történetében ilyen rövid idő alatt még nem volt. Még nem volt. Úgyhogy erre minden szinten föl kell készülni. Föl kellene készülni szabályozási szinten, bár én azt utálom a leginkább, de attól még szükség van rá, de föl kell készülni a pszichológusoknak, mentálhigiéniás szakembereknek, a kutatóknak, társadalomkutatóknak, szociológusoknak, hogy ez hogyan fogja befolyásolni.
1: Erre külön oktatás, erre külön órákat kell, erre külön, hát igen, külön oktatásra van
2: kutatások,
1: szükség.
2: Meg modellek, meg igen. Ilyesmi, és mert egyszerűen, ha ez is a nyakunkba zúdul, hát így is én azt érzem, hogy a világban annyi sok egyensúlytalanság van, hogy mondjuk nagy pénzben nem mernék arra fogadni, hogy mondjuk 50 év, amikor már nem fogok élni, hogy akkor itt mondjuk ugyanez, ehhez hasonlatos világberendezkedés lesz, mint most. Uh-huh. Akármit is értsünk ez alatt, de nagyjából ez, hogy van ez a, ugye egy indiai filozófus mondta, hogy the west and the rest, szerintem uh-huh. Ez se lesz már önmagában, és akkor viszont mi lesz helyette, hogy leszünk majd háborúk, konfliktusok, rengeteg sokszor nem is, szóval nem tudom, de hogy ez a tényező nagyon markánsan fogja befolyásolni ezt, és hogyha ezzel se csinálunk semmit, hanem csak nézünk, mint a mamutok a meta záporban, egy nagy csillogó szemekkel, az ugyanúgy járunk, mint ők, hogy őket is elpusztította a meteorzábor, nem tudták. De hát mi legalább emberek vagyunk, nekünk illene fölfogni, hogy van egy olyan fajta hatás most éppen itten előttünk, fölöttünk, ami akár el is pusztíthat minket, akár, de az bizonyosan mondom, hogy nagyon jelentősen át fogja alakítani az életünket, és nem is a távolévőben. Igen. Nem is a távolévőben, tehát akár még az én életemben is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Villányi Balázs online marketing szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: te is vagy.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Derűs időre számíthatunk. Víz- és energiagazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költségei is radikálisan megnőne. A jövő héten megkezdi munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila, a vizsgálóbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy több mint 100 milliárd forint közpénz került a jegybank alapítványaiba, és a vizsgálatnak egyebek mellett azt kell feltárnia, hogy mi történt ezekkel a forrásokkal. Ukrajnának nincs köze az északi áramlatok felrobbantásához, és együttműködik a német nyomozókkal, jelentette ki újságíróknak az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt azután kérdezték erről, hogy a napokban újabb ukrán búvárt állítottak elő a szabotázs akcióban való részvétel gyanújával. Az Oroszországból Németországba irányuló északi áramlat 1-es és 2-es gázvezetékén 2022. szeptemberében történtek robbantások a Balti-tenger mélyén. A klímavédelem fokozásáért tüntettek Svédországban a parlamenti választások előtt 3 héttel. Greta Thunberg, az ismert klímaaktivista nehezményezte, hogy egyetlen párt sem javasolt olyan politikát, amelyet a tudomány szükségesnek tart. A stockholmi vezetést többször is figyelmeztette a klímacélok megvalósítását felügyelő Európai Bizottság is. Csak hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma. A napokban több száz tengerből kimentett migránst szállítottak a Lesboszi és a Számoszi központba. A bevándorlókat csak azonosítják a két helyszínen, később más létesítményekben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók, Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült, később 17 szökevényt elfogtak. 20 év óta nem látott erejű vihar söpört végig a Baltikumon. Több mint 500 000 ember maradt áram nélkül a térségben. A heves esőzéssel, erős széllel kísért vihar jelentős fennakadásokat okozott a közúti és a vasúti közlekedésben. Folytatódik a derült idő. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra. Elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevégre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyrédi tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyrédi tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madara kutyait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, 1 óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. Már is jön egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a nagy vásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstein. Állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig 2 lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermi

be. Itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermina minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madách Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madách 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madách rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Veres Pálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Veres Pálné Gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Veres Pálné is, egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Több mint 200 embernek segítettek a mentők az ünnepi rendezvényeken. Óriás gépekre készülnek Ferihegyen. 10 év után újra nyithat a budapesti planetárium. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 224 esetben nyújtottak segítséget a mentők az augusztus 20-ai fővárosi ünnepi rendezvényeken. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint az ellátottak közül 67 embert kellett kórházba szállítani. A tömegrendezvények egészségügyi biztosítását idén is előre kidolgozott komplex mentési terv alapján szervezték meg. A fővárosi tűzijáték idején a mentőegységek a Duna budai és pesti oldalán összesen 56 kijelölt ponton álltak készenlétben, hogy szükség esetén gyorsan elérhessék a segítségre szorulókat. Az ünnepi programok idején az időjárás is okozott némi aggodalmat, miután felerősödött a szél. A széllökésekkel összefüggésben azonban a mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg. A kiemelt rendezvénybiztosítás mellett a mentőknek a főváros mindennapi sürgősségi ellátását is folyamatosan biztosítaniuk kellett. Az augusztus 20-ai események így jelentős többletfeladatot jelentettek, de a nagyszámú résztvevő ellenére komolyabb tömeges sérülésre járó esemény nem történt. Jelentős fejlesztés kezdődhet a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat kialakítására és a guruló utak szélesítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport. A munkálatok az egyik futópálya végénél és a hozzá kapcsolódó guruló utakon zajlanak majd. A beruházás részeként mintegy 44,5 ezer négyzetméteren új, nagy teherbírású felület készül, további több mint 27 ezer négyzetméteren pedig a jelenlegi aszfalt patka helyére kerül új burkolat. A fejlesztés egyik célja, hogy a repülőtér infrastruktúrája a jelenleginél nagyobb repülőgépek biztonságos mozgását is megfelelően kiszolgálja. Az egyenes guruló útszakaszokat többek között a Boeing 777-es és az Airbus A330-as méret kategóriájához igazítják, az ívekben pedig még nagyobb gépekkel számolnak. Ezeken a részeken az Airbus A380-as és a Boeing 747-8-as óriás gépek számára szükséges mozgásteret is biztosítják. A burkolatok mellett a repülőtér műszaki infrastruktúrája is jelentősen megújul. Korszerűsítik a fénytechnikai rendszereket és új csapadékvíz elvezető vezetékeket is kiépítenek. A beruházással így nem csak nagyobb területet kapnak a repülőgépek, hanem a ferihegyi futópályák és guruló utak kiszolgáló rendszereit is továbbfejlesztik. 10 év után újra nyithat a budapesti planetárium. Akár már jövőre ismét látogatható lehet a Népliget egyik különleges épülete, a planetárium. Az intézmény leromlott műszaki állapota miatt 2017 óta zárva van, így egy 2027-es újranyitással éppen 10 év után térhetnének vissza a látogatók. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerint első lépésként egy néhány hónapos ideiglenes megnyitás jöhet szóba, amely néhány százmillió forintból valósulhatna meg. A planetárium 23 méter átmérőjű kupolája ugyanis ma is jelentős értéket képvisel. A legnagyobb lemaradás a vetítés technikában, az interaktív tartalmakban és a működési modellben van. Hosszabb távon több elképzelés is napirenden van. Az egyik szerint a régi épület teljes felújításával egy modern, 21. századi planetáriumot hoznának létre, de felmerült egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is. A teljes rekonstrukció becslések szerint 3-4 évet, egy Science Center megvalósítása pedig akár 6-8 évet is igénybe vehet. A planetárium jövőjéről részletes kormány előterjesztés készül, amelyet várhatóan szeptemberben tárgyalhatnak. Az épület 1977-ben nyílt meg, vagyis a tervezett ideiglenes újranyitás egybeesne fennállásának 50. évfordulójával. A csaknem 400 férőhelyes kupolaterem évtizedeken keresztül Budapest egyik meghatározó tudományos ismeretterjesztő helyszíne volt, ahol csillagászati előadások mellett később lézersók és zenés programok is várták a közönséget. Jelentős fejlesztés előtt áll a Budapest-Fót-Veresegyház őrbottyán Vácvasútvonal. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként mintegy 174 milliárd forint uniós forrásból korszerűsítenék az elővárosi vonalat. A beruházás a tervek szerint 2030-ra készülhet el. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztésre azért is nagy szükség van, mert az érintett településekről egyre többen ingáznak Budapestre, jelenleg jelentős részük autóval. A vasútvonalat a mostani állapotában is naponta mintegy 10 000-en használják. A korszerűsítés után azonban az utasszám akár 3-4-szeresére is emelkedhet. A beruházás egyik legfontosabb eredménye a járatsűrűség növelése lehet. Fót, Veresegyház és Őrbottyán térségében a jelenlegi óránként 1-2 vonal helyett akár 4-6 szerelvény is közlekedhet. Ehhez azokon a szakaszokon, ahol erre szükség és lehetőség van, második vágányt is építenek. Megújulnak az állomások és a megállóhelyek, akadálymentes peronokat alakítanak ki, valamint bővítik az autós és a kerékpáros parkolási lehetőségeket is. A cél, hogy az agglomerációból ingázók számára a vasút valódi alternatívát jelentsen az autózással szemben, ezzel pedig a fővárosba vezető utak terhelése is csökkenjen. A fejlesztés a budapesti közlekedési hálózattal is szorosabban összekapcsolná a vonalat. A tervek szerint Rákospalota Újpest vasútállomásnál közvetlen átszállási kapcsolat jönne létre a meghosszabbított M3-as metróval, amelynek első szakasza ugyancsak 2030-ra készülhet el. Összefüggő korszerű kerékpárút hálózat jöhet létre Győr és Budapest között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ennek részeként Komáromtól Esztergomon keresztül egészen a Dunakanyarig alakítanának ki közvetlen kerékpáros kapcsolatot az Euróveló 6 nemzetközi hálózat részeként. A magyar-szlovák határtérségében több szakaszon már jelenleg is rendelkezésre áll a kerékpáros infrastruktúra, ezek azonban még nem alkotnak egységes folyamatos útvonalat. A fejlesztések célja ezért a hiányzó részek megépítése és a már meglévő szakaszok összekapcsolása. Kiemelt feladat az Esztergom és Tát közötti jelenleg balesetveszélyes szakasz kiváltása. Ennek tervezésére 2,8 milliárd forintos uniós forrás áll rendelkezésre, és egy teljesen új nyomvonal kialakítását készítik elő. A tervezés most indul, az építkezés pedig várhatóan 2028-ban kezdődhet meg. A tervek szerint az útvonalat az Esztergomi Mária Valéria hídra is rávezetik, ezzel közvetlen kapcsolatot teremtve a szlovákiai kerékpárút hálózattal. A fejlesztés nem csak a kerékpáros turizmus szolgálhatja, az Euróveló útvonalakat számos térségben a mindennapi közlekedésben, például munkába vagy iskolába járáshoz is használják. Az Euróveló 6 Európa egyik legjelentősebb nemzetközi kerékpáros útvonala, így a fejlesztéssel a Győr és Budapest közötti térség is szorosabban bekapcsolódhat az európai kerékpáros hálózatba. Patkányok bukkanhatnak fel a vécékben. Nem mindennapi és meglehetősen kellemetlen jelenségről számolnak be egyre többen Budapesten és a környékén. Patkányok juthatnak fel a csatorna rendszeren keresztül, akár a lakások vécéjébe is. Egy budakeszin élő nő például saját családi házának mellékhelyiségében talált egy rákcsálót, amely a beszámoló szerint a lefolyón keresztül érkezett. A közösségi oldalakon többen is hasonló tapasztalatokról írtak, és szakemberek szerint valóban lehetséges, hogy a patkányok a csatornákban közlekedve egészen a WC csészéig jussanak. A nyári hőség és a tartós szárazság is befolyásolhatja a mozgásukat, miközben az ételmaradékok csatornába kerülése megfelelő táplálékforrást jelenthet számukra. A probléma megelőzésében ezért fontos, hogy ételmaradékot ne húzzunk le a WC-n. Műszaki megoldást jelenthet a csatornába szerelhető visszacsapó szelep is, amely megakadályozhatja, hogy a rákcsálók a vezetékeken keresztül bejussanak az ingatlanba. Ha valaki patkányt észlel otthonában vagy annak környezetében, érdemes jeleznie a problémát az illetékes önkormányzatnak vagy a rákcsáló irtásért felelős szolgáltatónak. A szakemberek szükség esetén csalétkek kihelyezésével és célzott irtással léphetnek fel, külön figyelve arra is, hogyha a környéken házi állatok élnek. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan meg. Nőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszincendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány. Azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Ma kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ma utalják a családi pótlékot is. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszulétet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Különleges esti programokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark az állatkertek éjszakáján. A hagyományosan augusztus utolsó péntekén megszervezett túrán szürkületben lehet bejárni a 45 hektáros területet és megnézni az este aktív állatokat. Az érdeklődőknek emellett játékos, ismeretterjesztő programokat, esti látványetetést, afrikai táncházat és zsonglőr bemutatót is kínálnak. Ma is napos időre számíthatunk, időnként megélénkülhet a szél. Napközben 26-32 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: is Andrew Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I...
1: Több mint három évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbefogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Francist, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.
0: This gift that God gave me to combat depression and despair in a time of need.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwiewer kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan maradt fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: Ma is napos időre számíthatunk. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lágokat Nevadában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenéküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
2: Reklám hangzott el.
8: Ma is napos időre számíthatunk. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét a szülők. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lágokat Nevadában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 000 gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazása hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 000 jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 000 embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tiszató 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
1: Nagyüt mindenkinek és jó reggelt, a mikrofonnál István Dániel. Vége a hosszú hétvégének, indul az újabb munkahét, ez már sokaknak munkás lesz. Augusztus 24-e van. Mindjárt nyitom egyébként a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. És aztán jönnek a budapesti aktualitások, sok mindennel készülök a mai reggelen is. Megújultak például a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csak nem 40%-át automatákból értékesítik. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Augusztus 24-e, hétfő van. 38 éve született az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen látta meg a napvilágot az első bébi lombikból egy 3850 grammos kislány. A módszer lényege az volt, hogy a méhtűszőből kiemelt érett petesejtet egyesítették a férfi spermiummal, utána mindjárt visszahelyezték a méhkürtbe. Az első igazi lombik bébi 1989-ben született Pécsett, amikor méhen kívül in vitro, azaz lombikban történt a megtermékenyítés. Az embriót síra sejtet, a sejtosztódást követően ültették be az anya testébe. A mai nap egyébként Szent Bertalannak, Nagy Örményország apostolának, a Légi Püspökség patrónusának ünnepe is. A művészetben gyakran ábrázolják a mészárosok nyúzó késével, ezzel is utalva mártíromságára. Szent Bertalanról azt tartják, hogy ő hirdette Krisztus igéjét Indiában, ami az akkoriban Arábia, Etiópia, Líbia, a pártusok földje, a perzsák és a médek országa is hozzátartozott, és innen ment Nagy Örményországba. Miután itt többeket megtérített, a barbárok elevenen megnyúzták, keresztre feszítették, majd a fejét vették. Bertalan a cserzővargák védőszentje, illetve mindazoké, akik bőrrel, netán gipszel dolgoznak. 125 éve született Gertrál Viktor filmrendező, Kossuth Díjas kiváló művész, többek között az Állami Áruház egyik készítője. 116 éve született Schöpflin Gyula író műfordító, Schöpflin Aladára neves kritikus, kiadóhivatali lektor és lapszerkesztő fia. Schöpflin Gyula diákként kommunista szervezkedésben vett részt, és ezért több hónapi fogházbüntetésre ítélték. 1933 és 35 között a Rébai könyvkiadó lektora volt, 38-tól 44-ig pedig a Budakalászi textilművek tisztviselője. Ugyanakkor a Nyugat, a Századunk, a Gondolat című folyóiratokban publikált regényeket, elbeszéléseket, esszéket. 1945-ben ő lett a Magyar Rádió műsorigazgatója. Később ő vezette Magyarország stockholmi követségét, és egyben ellátta az ország oszlói és koppenhágai képviselői tisztét is. A Rijkaard miatt megtagadta a hazatérést, és családjával Skóciába emigrált. 54 és 62 között gépgyár tisztviselőként dolgozott, majd később Londonban műszaki főiskolai előadóként dolgozott. Íróként a Nagy Pál István nevet használta. 109 éve született Vár Terész Vilmos orvos sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, főként a vérrel gyakorolt hatását vizsgálta. Ő alapította az országos Friedrich Curie sugárbiológiai és sugáregészségügyi intézetet. 97 éve született Moldován Stefánia Liszt Ferenc Díjas operaénekesnő. Ő a Zeneművészeti Főiskola tanulója volt, dr. Sipos Jenő tanítványaként. Pályáját az Operaház énekkarában kezdte. 54-ben Mimi szerepében debütált a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol 1954 és 61 között tagja volt a társulatnak, később az Operaház magánénekese volt. 53 éve hunyt el a mai napon Györgyi Géza fizikus. Ő a Budapesti Tudományegyetemen kezdte tanulmányait. 48-ban negyedéves hallgatókorában az Elméleti Fizikai Intézet demonstrátora lett. 1953-ban szerezte meg a diplomáját, majd a Központi Fizikai Kutatóintézetben kezdett el dolgozni. Később egy évet Franciaországban töltött, a Francia Atomenergia Bizottság alapítványának ösztöndíjasaként. A fizika tudomány doktora, az ELTE egyetemi tanára, az MTA Fizikai Bizottságának, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tanácsának és a Fizikai Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja, valamint a KFK intézetdíj kitüntetettje volt. 188 éve hunyt el a mai napon Kölcsey Ferenc, költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. Kölcsey Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reform országgyűlése. 35-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú filozófiában járt, a szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, elsők között írt balladaféléket. A mai napon kisebb mennyiségben lehet csapadék, zápor, zivatar formájában, jobbára felhőség mellett 28 fok lesz a maximum. Nem sokára arról lesz szó, hogy megújultak a budapesti BKK automaták. Bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át mégis az automatákból értékesítik.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megújultak például a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Több mint 10 év után újítottak, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak. A főpolgármester által ismertett adatok szerint a hálózat automatái az üzembehelyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A BKK eljuttatott közleménye szerint a közlekedés is könnyebbé válik augusztus 31-től két szomszédos fővárosi kerület Zugló és Angyalföld között, mert augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. A járat az Őrsvezér térről a Mexikói úton keresztül a Dózsa-György út M végállomásig közlekedik majd, ezzel számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé, tették hozzá az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről. 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes törékeny fák száma Budapesten. A klímaváltozás és az előregedés miatt olyan állapotba kerülnek, hogy félő a fejünkre szakadnak. Bardóczi Sándor főtájépítés szerint megközelítőleg sincs elég forrás a kezelésükre. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti faágai kezdenek letörni, miközben olyan fafajok is kiszáradásnak indultak, amelyek korábban jól alkalmazkodtak a főváros klímájához. A probléma öntözéssel és megfelelő faápolással kezelhető lenne, ezekre azonban nincs elegendő forrás, mondta a Portfóliónak Bardóczi Sándor. Szerinte a rájuk bízott zöld felületek fenntartását optimális esetben mai árakon számolva évi 15 milliárd forintból lehetne biztosítani, ennek azonban csak a fele áll rendelkezésre. Évente 2000 veszélyes fától tudjuk biztosan megszabadítani a fővárost, hogy ne essenek valakinek a fejére. Jelenleg a katasztereink szerint 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ráadásul ha előrevetítjük, hogy milyen mértékig kezdenek el romlani a fáink, akkor ez 2035-re 40 ezerre fog emelkedni, mondta. A főtájépítés szerint a fővárosi parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntözőhálózattal. Jelentősebb fejlesztésekre pedig nem nagyon lehet számítani, mivel a főváros folyamatosan a csőd szélén áll. Az egyetlen beruházási lehetőséget azok az uniós pályázatok jelentik, amelyek révén sikerül forrás nyerni. Ezekből ugyan zöld felületeket is lehet fejleszteni, de jellemzően komplexebb köztér megújítási projektek keretében használhatja fel a város. Jelenleg a Nagykörút, a rakpart és a Városháza parkja tartozik ezek közé, amelyek viszonylag jól előkészített állapotban vannak, mondta Bardóczi. A budapesti faállomány felmérése szerint komoly kihívást jelent. A Budapest Fatár applikációval most először próbálnak egységes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázis létrehozni a budapestiek számára. A cél az, hogy 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozzon a rendszerhez. Jelenleg a fővároson kívül 7-8 kerületi önkormányzat része az adatbázisnak. Évekig tartó bizonytalanság után ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt, az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a közlekedési és beruházási minisztériumhoz kerülnek. Újra a diákváros fejlesztése kerület, korábban a Fudan Egyetem budapesti kampuszának szánt terület középpontjába. A diákváros terve még a Fudan projekt előtt készült el. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Dunamenti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A projekt a déli városkapu program része lett volna. Vitézi szerint az ingatlanokkal együtt a korábban elkészített tervek is a minisztériumhoz kerülnek. A korábbi nemzetközi tervpályázat alapján készült mesterterv szolgálat kiinduló pontként, de a több év alatt megváltozott körülmények miatt azt felül kell vizsgálni. A fejlesztés tehát nem úgy indul újra, hogy már megvannak a konkrét épülettervek és az építkezés ütemezése. Egyelőre a terület és a korábbi mesterterv kerül vissza az állami beruházási rendszerbe, ezt követően dőlhet el, pontosan milyen formában valósul meg a diákváros. Extrém hőség vár Budapestre a jövőben. 6 fokkal is melegebb lehet egyes kerületekben. Az első elemzést az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette a LIFE városi eső projekt részeként. A modellezés a 2031 és 2060 közötti időszak várható hő és szélterhelését mérte fel. A bejegyzés szerint valamennyi vizsgált forgatókönyv melegedést jelez Budapest egész területén. A legnagyobb változásra a pesti oldalon számítanak, míg a budai hegyek térségében kisebb lehet a növekedés. A belváros a főváros legmelegebb része maradhat. A második elemzés a budapesti csapadékmérőállomások adataira és 15 klímamodellre épült. Az eredmények szerint az éves csapadékmennyiség csak kis mértékben nőhet, de az első évszakos eloszlása megváltozhat. Nyáron kevesebb, az év többi részében több csapadék várható. A 10 mm-nél csapadékosabb napok száma évente 2-4, a viharos napoké 3-13 nappal emelkedhet. A két előrejelzés mellett a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztálya műholdas adatok segítségével 30 méteres felbontásban térképezte fel a főváros hőterhelését. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából, a Kopaszikátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten. Ezúttal a Kopaszikát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai ezúttal az alacsony vízállás miatt indultak neki hulladékot szedni. A korábbi Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pikáp teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják, ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba teszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata is a Dunaföldvári híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai Hulladékkukac kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékokat. Arra

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el. Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. A MÁV Plusz alkalmazás rekordforgalmat ért el a hónap második hetében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: Öröm zene. Ez

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkély párkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állította a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után. Ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyett azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hév megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz. Szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagyicce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagyicce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a Nagy Icce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy Iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a beleszemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Viláv Budapest bővebben beszámolt. A budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Viláv Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pál halálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszki Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesítető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további értekességekkel pótolhatók ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerik a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér a Dunaipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

Kis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentés tartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
8: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
9: Reklám hangzott el. Ma is napos időre számíthatunk, jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján. A MÁV Plusz alkalmazás rekordforgalmat ért el a hónap második hetében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter beszélt arról is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene az ott megteremtett energiát, akkor Magyarország a karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9-e és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. Tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az elmúlt hónapok fejlesztései közül kiemelte, hogy elérhetővé vált a nemzetközi vasúti jegyvásárlás és a valós idejű térképes utastájékoztatás. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre készülhetünk, a felhősebb részeken is felszakadozik a felhőzet, és ismét sok napsütésre lehet számítani. Az északnyugati, északi megyékben néhol jelentéktelen eső, zápor nem kizárt. Az északias szél időnként megélénkülhet. Napközben 26-32 fok várható, majd késő este 17-22 fok lesz. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége dr. Kelen Ákos és Kelen Réka, Ákos kutatási fejlesztési vezető, Réka szakmai vezető. A dr. Kelen képviseletében vannak itt nálam a műsorban. Mert hogy az ekcémáról kell beszélgessünk, ez egy nagyon gyakori bőr probléma, vagy bőrbetegség, és akkor itt már meg is állhatunk, hogy tulajdonképpen miről beszélünk. Mit tehetünk ellene, kikre a leginkább jellemző, milyen gyógynövények hatnak, mindenről szó lesz ma. Sziasztok, köszönöm, hogy ránk értek.
2: Köszönjük szépen.
1: Honnan kezdjük egyáltalán? Ugye hát az ekcéma, még mi a gyerekeknél is. Mi az? Igen.
3: Honnan, hogy mi az ekcéma? Igazából az ekcéma az nem betegség, hanem egy tünet együttes. Jellemzően atópiás dermatitisként is szokták csúnyán hívni, ami nem más, mint az atopos, egy görög eredetű szó. Valami nincs a helyén, valami nincs rendben, és ennek következtében kialakul a dermatitis, a bőrgyulladás. Ha valami, ami nincs rendjén, az maga a bőrnek a védő rétege, a barrier funkciója sérül, és ezért olyan külsődleges vagy belsődleges tényezők, anyagok is gyulladást okozhatnak, ami a normál bőr esetében nem. Tehát azt mondhatjuk, hogy az ekcéma igazából egy gyűjtő neve azoknak a sokszor azonosítatlan eredetű dolgoknak, amik nem kívánt bőrgyulladást okoznak a bőrön.
1: A gyerekeknél ez elég gyakori, igaz?
2: Igen, kisbaba, kisgyermekkorban, talán akkor érzékenyebb még ugye a gyerekek bőre, gyulladásokra nyitottabb, úgymond, de ugyanúgy felnőtt korban is nagyon jellemző. És ahogy Ákos említette, az a nehézsége ennek a tünetegyüttesnek, hogy nem tudjuk feltétlen megállapítani, hogy mi a kiváltó. Márpedig ahhoz, hogy gyógyítani tudjuk, ahhoz meg kellene találnunk a kiváltó okokat.
1: És az ilyen problémát, mint az ekcéma például, ugye ezt azonnal érdemes külsőleg és belsőleg is elkezdeni kezelni. Nyilván meg kell próbálni megtalálni, hogy mi okozza ezt. Allergiavizsgálatok vannak, ételérzékenység, ételallergia, intolerancia, öblítők, mosószerek, stb. Tehát minden és bármi, ami belül vagy kívülről érintkezik velünk, az okozhat problémát, ezeket elkezd az ember kiszűrni, de nyilván szeretnénk azonnal enyhíteni a pirosságot, a viszketést, az égő érzést. Ezt meg lehet tenni gyógynövényes készítményekkel. Mi az, ami a leginkább enyhülést tud hozni egy ilyen bőrfelületnek?
3: A kezelés esetében igazából megkülönböztetünk akut, meg krónikus fázisát az ekcémának. Nyilván az akut esetben, amikor még csak kezd kialakulni, az elsődleges lépés mindig a gyulladás csökkentés és a viszketés csillapítása. Másodlagos feladat igazából a bőrhidratáltságának, lipid rétegének a támogatása, helyreállítása. A harmadik lehet egy fertőzés megelőzése, illetve a következő, az utolsó pedig, amikor már sebes a bőr, akkor a seb gyógyítása. Ezért nagyon fontos, hogy ezek a készítmények, ezek a lipidkrémek, lipokrémek, ezek mindegyik fázissal, mindegyik problémával föl tudják venni a küzdelmet.
1: Van még olyan bőrbetegség, ami hasonló az ekcémához? Gondolok itt most például nekem eszembe jutott hirtelen a pszoriázis, amivel egyébként gyakran össze is keverik az ekcémát a hétköznapokban, amikor valaki mondjuk nem megy vele orvoshoz vagy szakemberhez.
3: Az ekcémával mindig az a probléma, hogy egy gyűjtőnévként használja a köznyelv, és igazából hiányzik az előtte lévő jelző, hogy mi által kiváltott ekcéma, mi által kiváltott atópiás dermatitiszvel állunk szembe. Ahogy te is említetted, létezik belsőleges, illetve külsőleges exogén faktorok által kiváltott dermatitisz. Nyilván a kezelése az attól függ, hogy mik azok a faktorok, amik kiváltották. Mondjuk egy szeborrás bőr esetében, vagy egy túlzsírosodott, korpásodással járó fejbőr esetében kicsit más készítmények használata célszerű a probléma gyökerének a kezelésére, de a tüneteknek, tehát az ekcémás bőrnek a kezelésére nagyjából ugyanaz a hatóanyag csoport, ami segítséget fog nyújtani.
2: Illetve fontos, hogy nyilván, ha olyan súlyos a helyzet, akkor bőrgyógyászhoz forduljunk, de gyakran úgymond, hát nem házi módszerekkel, de hogy bőrgyógyász nélkül is van lehetőség ezeknek a kezelésére, hiszen a bőrgyógyász gyakran szteroidos készítményt ír fel, ami bizonyos esetekben szükséges, de az hosszú távon nem alkalmazható, hiszen elvékonyítja, elgyengíti a bőrnek a saját védő mechanizmusát. Ezért fontos, hogy amíg lehet, addig próbáljunk meg természetes megoldásokat találni, és úgy hidratálni, bőrnek a zsír rétegét biztosítani, illetve bizonyos speciális gyógynövények által antibakteriális hatást biztosítani a bőr számára.
1: Az ekcémáról beszélgettünk ma, vendégem dr. Kelen Ákos és Kelen Réka, dr. Kelen képviseletében. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést arról, hogy milyen gyógynövények a leghatékonyabbak egy ilyen problémánál.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az ekcémáról beszélgetünk ma, annak a kezelési lehetőségeiről, nyilván a gyógynövényeket segítségül hívva. Vendégeim dr. Kellen Ákos és Kellen Réka, a dr. Kellen képviseletében, Ákos kutatási fejlesztési vezető, Réka szakmai vezető, és ott tettük le a fonalat, hogy gyógynövényekkel is meg lehet próbálni felvenni a harcot külsőleg az ekcéma és hasonló bőrbetegségek ellen, vagy azoknak egy kiegészítő kezeléseként, hogyha mondjuk belsőleg is elkezdjük kezelni. Melyek a leghatékonyabb, vagy a legjobb hatást elérő gyógynövények egy ilyen bőrbetegség?
2: Az ekcéma kezelése mindenképp összetett és több hatóanyagot igényel. Talán a legfontosabb a gyulladásnak az elsőleges csökkentése. A gyulladás csökkentő hatása van

0: alkalmazásával intenzíven vissza tudjuk hidratálni a már kiszáradásban lévő bőrt. Következő esetben a hám regenerációjára például alantoin hatóanyagot kereshetünk, illetve a felülfertőzés, ami az egyik legsúlyosabb probléma az ekcémás bőr esetében, adott esetben egy teafaolaj vagy egy levendulaolaj tökéletes antimikrobiális hatással bír.
1: Ezek a gyógynövények, amiket most említettél, vagy hatóanyagok, amiket említettél, ezek gyerekeknél is alkalmazhatók?
2: Igen.
0: Biztonsággal.
2: Igen. Biztonsággal alkalmazhatóak, tehát ezek a készítmények, ezek a forgalomban lévő készítmények, ezek mind olyan szigorú előírásoknak megfelelnek, hogy gyermekek bőrére is nyugodtan alkalmazható.
1: Ilyen esetben is igaz az, hogy a belsőleges hidratáció is fontos? Tehát mondjuk egy ekcémás bőrnél, vagy ilyen bőrtünet együttesnél fontos az, hogy odafigyeljünk a kiemelten a folyadékpótlásra, vagy egy ilyen esetnél már ennek nincsen relevanciája?
0: Mindennek van relevancia, ami belül van, tehát igen, gyakorlatilag a normál homeosztázisnak a fenntartásához fontos a megfelelő folyadékpótlása, azonban jelen esetben az elhalt szarú rétegnek olyan plusz hidratálására, vagy plusz párolgás elleni védelmére van szükség, amit jellemzően lipokrémekkel tudunk biztosítani külsőleg.
1: Hogy mik azok a lipidek, mik azok a lipokrémek, amiket említettél, erről is meséljetek egy kicsit.
0: A lipokrémeknek a fő funkciója az, hogy minden esetben egy könnyű, de zsíros krémmel állunk szemben. Nagyon fontos az, hogy ezek a krémek vékonyan alkalmazva naponta 2-3 alkalommal legalább vigyük föl. Ezek picit zsírosak, de a funkciójukból adódóan, illetve a hatáshoz szükséges, hogy ezek zsírosak legyenek, ezért ezek gyakorlatilag segítenek hidratálni, segítenek a bőrnedvességének a megőrzésében.
1: Az ekcéma és az időjárás összefüggéséről is érdemes beszélni, mert nagyon sokan hiszik azt, hogy ez csak a hidegben jön elő, miközben ez bármilyen időben előjöhet, attól függően, hogy az embernek miért jelenik meg a bőrén ez. Sőt, azt is sokszor hallani, hogy a bőr, mint a legkülső védekező rendszerünk, hogyha azon már valami megjelenik, akkor belül biztos, hogy valami már jó ideje nincsen rendben. Ezzel folytatjuk majd a műsor vendége dr. Kelen Ákos és Kelen Réka a dr. Kelen képviseletében.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Az ekcémáról beszélgetünk, és nagyon sok mindent megbeszéltünk már. Sok érdekesség kiderült ennek a tüneteivel kapcsolatban, a kezelési lehetőségekkel kapcsolatban, de ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy hogyan függ össze az ekcém és az időjárás, mert nagyon sokan hiszik azt, hogy ez csak a hidegtől jön elő.
2: Igen, mint ahogy beszéltünk róla korábban, az ekcémát gyakorlatilag bármi kiválthatja sajnos, ezért nem kifejezetten a téli időszakra jellemző. Amiért a téli időszakban intenzívebbé válik ez a tünet, az a hideg, száraz, szeles időjárás, ami nyilván rontja a már meglévő ekcéma állapotát, illetve van olyan ekcéma, ami kifejezetten a hideg hatására jelenik meg bizonyos embereknél. Ebből kifolyólag bármikor lehet, a tél az ront, a hideg időjárás ront rajta, bármi is legyen a kiváltó oka eredetileg.
1: Mondhatjuk azt, hogy a leggyakoribb bőrbetegség az az ekcéma?
3: Azért nem mondhatjuk, mert nem betegség, hanem inkább csak tünet. A betegség az, amit gyógyítani lehet jelen esetben. Egy ekcémás bőr esetében a tüneteket tudjuk mérsékelni, a tüneteket tudjuk megszüntetni.
1: De meg kell találni az okot.
3: De meg kell találni a kiváltó okot.
1: Milyen gyakori bőrbetegségek vagy bőrtünetegyüttesek vannak, amiket a legjobban lehet kezelni gyógynövényekkel? Vagy amik a legjobban reagálnak a gyógynövényekre, vagy a gyógyhatású készítményekre. És most természetesen a saját tapasztalatra vagyok kíváncsi.
3: Az ekcéma esetében, az ekcéma kezelésében, vagy az ekcéma mérséklésében gyógynövények leginkább a gyulladás csökkentésben, a hidratálásban, és a fertőzések megakadályozásában játszanak szerepet.
1: Azért az elég nagy és fontos szerep.
3: Igen, ezért ne lepődjünk meg, hogy egy ekcéma lipokrém esetében még a szokásosnál is hosszabb adott esetben az összetevőknek a listája.
1: Hogyha ekcémára választunk gyógyhatású készítményt és gyógynövénytartalmú készítményt, akkor mi legyen benne? Mi a jó választás?
2: Hát a korábban, amikről beszéltünk, ezek a gyógynövények nagyon hatékonyak az ekcéma kezelésében. A teafaolaj, arginin, édesgyökér, illetve ami nem gyógynövény, de kiemelten fontos a megfelelő visszazsírozás, hidratálás. Ezeket nem gyógynövényekkel tudjuk elérni, hanem ezek az alapkészítményben lévő anyagok.
1: Említettétek az édesgyökeret, hogyha valaki mondjuk ilyen készítményt választ egy ilyen tünet együttese, mint amilyen mondjuk az ekcéma, és belülről is megpróbál segíteni édesgyökér teával. Annak van súlya, van-e értelme, össze tud-e dolgozni azzal az édesgyökérrel az elfogyasztott tea, édesgyökér tea, amit a bőrünkre kívülről felviszünk.
3: A legnagyobb különbség a belsőlegesen, tehát a szájon át történő terápia eset szemben a bőrön közvetlenül alkalmazott készítményekkel, hogy mindaz, amit megeszünk vagy megiszunk gyógynövényt vagy bármilyen hatóanyagot, az a szervezetben egy generális hatást fog eredményezni, ha eredményez, ha eljut a probléma helyére. Aha. Adott esetben egy bőr probléma esetében sokkal lokálisabb, sokkal célra törőbb és helyi hatást tudunk biztosítani, egy külsődlegesen oda mondjuk azt kent hatóanyaggal, célzottan odent hatóanyaggal, aminek nagyobb hatóanyag százaléka lokálisan sokkal biztonságosabban kifejti a hatást, adott esetben kevesebb mellékhatással, vagy kevesebb emésztőrendszeri hatással is.
1: Van-e még olyan jó tanács, amit a hallgatóknak oda tudunk adni általatok, ha már az ekcímáról beszéltünk, hogy mit tegyenek, mit ne tegyenek? Tehát ha választanak egy jó hatóanyagtartalmú gyógynövényes olyan krémet, ami a gyulladást csökkenti, és az ekcímának a tüneteit, illetve a kellemetlenségét enyhíteni tudja, ruhák, műszál, öblítő, mosószer, ilyenek, tehát mi az, amire még érdemes odafigyelni, hogy megtámogassuk annak a bizonyos gyógynövény együttesnek a lehetséges hatását. Vagy legalábbis ne roncsunk rajta.
2: Igen. Amit még a krémekhez hozzáfűznék, mielőtt a kérdésedre válaszolok, hogy az ekcéma krémnél kiemelten fontos, hogy ne legyen benne tartósítószer, színezőanyag, illatanyag, mert ezek nagyon gyakori irritációt okoznak, az amúgy is érzékenyé vált.
1: Ronthatnak a helyzeten.
2: Abszolút ronthatnak a helyzeten, tehát hogy itt kiemelten fontos. Az egyéb tényezők tekintetében próbálkozni kell. Amiket említettél, ezek valóban mind irritációs lehetőséget rejtenek. Ha mondjuk egy új mosószert kezdünk el használni, vagy öblítőt, és pont akkor jelenik meg valami probléma, akkor gyanakodjunk. Tehát itt nagyon alapos önvizsgálatot és környezetvizsgálatot kell végezni, hogy mi az, amit most újonnan kezdtünk el használni.
1: Lehetséges, hogy a naplózás segíteni tud.
2: Abszolút,
1: igen. Elkezdek használni egy hatékony krémet, amire azt mondom, hogy a gyógynövény és a gyógyhatású termékek közül ez nekem úgy tűnik, hogy működik. Akkor érdemes leírni, hogy mikor használtam, hányszor használtam, de mit tettem mellette, és mi az, amit mondjuk
2: hatásokról nem is beszélve, ugye, hogy ezek is ronthatják ugye a bőrnek, tehát megjelenik a bőrünkön is, hogyha bármiféle belső
1: hát gondoljunk csak arra, hogy elpirulunk stressz. Például, nem?
2: Igen, nyilván az elmúlik, de
1: hogy
2: akár
1: ennyire reagál,
2: egy felfokozott stresszes időszak, vagy bármiféle pszichés megterhelés szintén hatással lehet, tehát önvizsgálat és környezeti vizsgálat, vagyis önmegfigyelés, igen, ez ami segíthet.
3: És talán nagyon fontos az, hogy amint megjelennek az ekcémának az első jelei, mint a bőrpirviszket és kisebb hólyagocskák, akkor ne legyintsünk, hanem azonnal kezdjük meg ennek a külsődleges kezelését, a külsődleges ápolását, hogy egyrészt ne durvuljon el a helyzet, másrészt megakadályozzuk az ekcémának az egyik legkellemetlenebb szövődményét, az, hogy a vakarással felülfertőzzük ezt az amúgy is sérült bőrterületet. Tehát ha lehet, a fő tanács az, hogy kenjük, de ne vakarjuk semmiképpen ezeket a bőrfelületeket.
2: Ez a legnehezebb megvalósítani.
3: Igen, legyen kihívás.
1: Az ekcémáról beszélgettünk ma, a tünet együttesről és annak a kezelési lehetőségeiről. A vendégem volt dr. Kelen Ákos kutatási fejlesztési vezető, és Kelen Réka szakmai vezető a dr. Kelen képviseletében. Köszönöm az időtöket.
3: Mi is köszönjük szépen. Sziasztok.

0: Anna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
8: Ma is napos időre számíthatunk, nem kell igényelni, automatikus az iskolai támogatás. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. A családi pótlékkal együtt kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. A ma érkező összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segíti a tanév kezdést. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. A támogatás automatikus, nem kell igényelni, és semmilyen adó nem terheli. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. Három napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált negyedik éve rendezik meg. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa állam elnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott MI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb mint két dolgozó felnőtt jut majd egy nyugdíjasra. Gyorsan terjedő bozót és erdőtűz miatt csaknem 90 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására az Egyesült Államok Nevada államában. A lángok már szombat éjjel ezreket késztettek menekülésre a Kaliforniával határos területen, majd az erős szél miatt tegnap egyre nagyobb területen kellett beavatkozni. Egyelőre nem tudták körbehatárolni a lángokat. Az első vizsgálatok szerint hanyagság vagy gyújtogatás okozta a tüzet. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A hétfő akkor pénzügyi percek. Természetesen állandó szakértőnkkel Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. És ha már beszéltünk a múlt adásban az aranyról, akkor most beszélnünk kell a nemzeti aranytartalékról, hogy mondjuk az előző témához képest az arany, mint befektetési eszköz ahhoz képest ez mit jelent? Van egyáltalán hasonlóság a kettő között, és mit fedez egy nemzeti aranytartalék? Szia Ildikó, köszönjük, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat. Egy kicsit ugye vissza kell azért menjünk a történelembe, hogyha arról szeretnénk beszélni, hogy az államoknak vannak aranytartalékaik, és majd ki fogok térni arra is, hogy jelen pillanatban ez az aranytartalék, ez mennyi, és hogy ez tulajdonképpen mit is fedez, miért is olyan fontos, és miért is foglalkozunk ezzel annyit. Hogyha tényleg nagyon-nagyon visszamegyünk a történelembe, az ókorba, akkor, hogyha most elmegyünk egy múzeumba, és az ókori leleteket megnézzük, a leleteknek ugye a 90%-a az arany, ha az ugye nem kő, vagy megmaradt valamilyen akkori fémről beszélünk, de az arany, ugye az arany egy nagyon-nagyon tartós időt álló eszköz, és mindig a gazdagságot, a ragyogást
1: státuszt szimbolizálta.
2: És hogyha tényleg eltekintünk még távolabbi részekre is a világnak, ugye az ókori Kínában is ez a gazdagságot jelentette, és az ókori Kínában már hamarabb kezdtek például olyan érmékkel fizetni, amelyek aranyból készültek. Európában ez később valósult meg. A 19. századba kell visszamennünk ahhoz, hogy beszéljünk arról, hogy van aranytartalék, mert 1816-ban, tehát elég régen már, Nagy-Britannia hivatalosan is az arany alapra helyezte a valutáját. És akkor innentől kezdve beszélünk arról, hogy arany tartalék.
1: Tehát az angolokhoz köthető?
2: Igen, ez a 19. század.
1: De miért találták ezt ki?
2: Mert az aranynak, az arany az egy állandó, és az egy értékálló eszköz
1: volt. Hát az volt az az anyag, amiről mindenki tudta, és a világon mindenhol tudta.
2: Igen. És mindenütt, ugye tisztában volt vele mindenki, hogy ez nem egy bóvli áru, tehát nem egy réz, nem egy kő, nem egy
1: azért
2: fa.
1: Haraptak az érmékben régi filmekben,
2: hogy
1: ugye? Az,
2: hogy arany-e. Igen. És akkor 1870 és 1914 között a legtöbb fejlett ország az arany alapra helyezte a nemzeti valutáját. Tehát meghatározták, hogy van egy bizonyos mennyiségű arany, és akkor ehhez igazították ugye a fizető eszközt. És ekkor vált igazán fontossá az, hogy az államok elkezdjék az aranyat, amit ők birtokolnak, azt mindenképpen gyarapítani, hiszen annál stabilabb valutáról beszéltünk, minél több volt annak az államnak az aranytartaléka. Az első világháború az felfüggesztette ugye ezt az aranyvásárlást, hiszen másra figyelt ugye főleg Európa, de a világ is. Aztán az 1920-as években visszatért valamilyen szinten ez az aranyvásárlás, de az 1929-es gazdasági válság, ami ugye Amerikából indult ki, akkor már legtöbben feladták ezt az elvet, hogy az aranyhoz igazítsák ugye a valutájuknak az értékét, mert már akkor, amikor folyt az első világháború, akkor már sokkal több papírpénzre volt szükség ahhoz, hogy a gazdaság működjön, mint amennyit egyáltalán aranyjal ugye le tudtak fedezni. És 1933-ban az USA-ban Roosevelt elnök betiltotta a magán aranynak a birtoklását, mert az állam felvásárolta az aranyat.
1: Be kellett szolgáltatnod?
2: Hát
1: megvették tőled,
2: igen,
1: de köteles volt
2: eladni. És ezzel ugye az USA-nak megugrott az aranytartaléka, ugye ez a válságnak a végéről beszélünk.
1: Ahonnan tudták, hogy kinek mennyi aranya van. Na majd ezzel is folytatjuk, mert ugye a nemzeti aranytartalékról szól a mai pénzügyi percek állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és folytatjuk tovább majd az arany és az arany használatának, gazdasági használatának a történetét. Úgyhogy érdemes lesz továbbra is figyelni.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Pénzügyi percek természetesen, hiszen ha hétfő, akkor mindig ez van itt nálunk. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. És folytatjuk az arannyal kapcsolatos beszélgetést. Ugye most a nemzeti aranytartalékról beszélgetünk, és még mindig történelem Roosevelt elnök és a lakossági aranybeszolgáltatása, amit nem az volt, hogy le kellett adnunk, ugye itt tettük le a fonalat, hanem kötelezték az embereket, hogy a magánvagyonban lévő aranyat adják el az államnak. De
2: legalábbis nem volt engedélyezett, hogy egy magánszemély aranyat vagy arany ékszert vásároljon. Ékszert sem. Tehát ezzel tulajdonképpen a magánkereskedelmi forgalmat tiltotta meg Roosevelt elnök. És ebből eredően, hogy ugye

0: februárban határozták meg.
1: Onnantól van ez az uncia? Mert ezt a múltkori adásban is beszéltük. Aha.
0: Tehát, ami nagyon érdekes, hogy jelen pillanatban, hogyha megnézzük az állami költségvetését Amerikának, akkor a mai napig az arany tartaléka Amerikának ezen a 35 USA dollár per uncia áron van beárazva.
1: A mai napig?
0: A mai napig.
1: Igen. Közben megnéztem, hogy egy uncia az 31,1 gram.
0: Igen, mert ugye régen, amikor az aranyások leadták az aranyat, ugye nagyon pici rögök voltak, akkor határozták meg, hogy akkor nem gramban mérik, vagy a grammot valamilyen más mértékegységre átfordítják, és akkor határozták meg az unciát.
1: Az a mást is mérnek egyébként? Tehát ez a mértékegység, nem mint tudom. Ahogy az aranynál használtatik.
0: Ez megmaradt
1: nemes a standardnek.
0: Aha. Igen, nemes fémekben. Igen. Tehát gyakorlatilag a jelen pillanatban is ugye meghatározó az, hogy Amerikának mekkora az arany tartaléka.
1: Azt és tudjuk, aztán, hogy kinek van a legtöbb a világon?
0: Igen, el fogom mondani.
1: Ja. Még nem tartunk ott?
0: Igen, és ugye a jegybankok, hogyha aranyat vásárolnak, vagy vásároltak, az mindig megmozgatta az aranynak az árfolyamát, hiszen hogyha megnő a kereslet, az aranytartalékok azok végesek. Azért még azt kell, hogy mondjuk, hogy a második világháború után, illetve a 60-70-es, 80-as években még azért arról nem beszéltek, hogy nagyon-nagyon véges az aranytartalék. Ma már kongatják a harangot, és nem azért, mert hogy a föld nem rejt aranyat, hanem egyszerűen egyre mélyebbről tudják csak kibányászni. Ez pedig azért komoly műszaki felkészültséget kíván meg, és hát nyilván az emberi erőforrás az véges lesz, mert lesz olyan része ugye a földnek, ahova már csak és kizárólag ugye majd csak gépekkel fognak tudni lemenni. Tehát jó, tudjuk, hogy a technológia az nagyon fejlődik, tehát nem kell a mélybe menni ma már, de azért onnan fel kell hozni majd azt a nemes fémet.
1: Arra nem beszélve, hogy ezt egyébként, tehát hogy az arany az mindig egy fizikai dolog.
0: Igen.
1: Tehát az megvan, az a birtokában van, akár a nemzetnek, akár az embernek, és azt fizikailag is tárolni kell valahol. Tehát, hogy nem ilyen virtuális bitcoin, meg kripto, meg tőzsde, meg virtuális pénz, meg van, de még sincs, hanem ez van.
0: Igen, hát ezt tárolni kell, ugye minden államnak van egy olyan trezorja, ahol az aranytartalékát tárolja.
1: Rendesen úgy kell elképzelni, Ildikó, mint a filmekben, ott állnak egymáson a rudak.
0: Igen.
1: Te már láttad?
0: Én voltam egyszer egy trezorban, ugye ezt az előző adásban is elmondtam, és én ott láttam, illetve voltam egy nemzeti, most nem mondom el, hogy melyik nemzeti banknak a trezorjában volt lehetőségem, nem Magyarországról beszélünk, ezt rögtön kijelentem, bemenni, és ott láttam, hogy mekkora nagy széfben tárolják azt az aranyat, amellyel ők rendelkeztek.
1: Meg milyen védelem, meg milyen ajtó. Meg...
0: Igen, ez, igen. Aha. És azért az hozzátartozik, hogy az 1980-as évektől általában az államok elkezdték csökkenteni az aranytartalékaikat, és inkább a kötvények és a deviza tartalékok fele fordultak el. Ez azért volt így, mert a dollár kitettségüket, vagy a dollár függőségét minden állam szerette volna csökkenteni. Aha. A 2000-es évek elejétől viszont egy trendet megfigyelhetünk, és ez az, hogy főleg a feltörekvő országok, ez Kína, Oroszország, India, Törökország erősen növelni kezdték a tartalékaikat, és ennek is eredménye az, hogy kialakult egy aranybirtoklási sorrend.
1: Ezzel folytatjuk majd a nemzeti aranytartalékról, a nemzetek aranytartalékáról beszélgetünk. A történelmi vonal is megvolt már, de még mindig van Ildikó tarsójában egy csomó érdekesség a nemzeti aranytartalékkal kapcsolatban. Úgyhogy hamarosan folytatódik a pénzügyi hétfő, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő. Természetesen ez ma is így van. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Nemzeti aranytartalék. Pontosabban különböző nemzetek aranytartaléka, és hát az arany története is már erről is mesélt Ildikó, úgyhogy gyakorlatilag az egyik legérdekesebb pénzügyi percek, mert hogy van benne történelem is, és az embernek azonnal képeket társít hozzá a feje a filmekből, a törikönyvekből és mindenből, hogy hogy álltak és hol voltak a rudak, és egyáltalán azt érdemes elrabolni, vagy semmi, közben látunk ilyen filmeket is, mert ez azt hiszem, hogy sorszámozottak is ráadásul, tehát hogy van rajta valami szám, tehát ez nem olyan egyszerű.
2: Szám az van, hogy milyen tisztaságú.
1: Csak az van rajta?
2: Az arany.
1: Aha, mert hogy annyira nem egyszerű, hogyha mondjuk valaki...
2: Szertifikátok járnak hozzá, uh-huh, és egyebek.
1: Tehát hogy ezt nem érdemes ellopni, meg kirabolni egy ilyen széfet, ezt nem tudjuk értékesíteni sehol se, nem?
2: Volt ugye olyan aranyszállítás a történelemben, és ugye ezt meg is filmesítették, ez a nagy aranyrablás ugye a Egyesült Királyságban, uh-huh, ahol azért egy tisztességes mennyiségű aranyat sikerült ugye 7 rablónak elrabolnia, és ott hiába volt nem tudom milyen védelem, meg mekkora táblákban voltak, ők ezt megoldották, ezt a problémát. Tehát nem lehetetlen, de nem buzdítunk senkit se arra, hogy
1: ja, véletlenül is, csak ugye azt gondolom, hogy az aranyjal kapcsolatban, hogy az arany biztonságát, vagy biztonságosságát tekintve, tehát hogy ettől meg, tehát hogy ez nyilván lekövetkető, na, ezt akartam mondani,
2: igen,
1: nem
2: hát könnyű, hogy megválni. Most bemennék egy ékszer, vagy egy aranykereskedőhöz egy kisebb tömb aranyjal, akkor ő nem azt mondaná nekem, hogy
1: jaj, de okay, jó,
2: ezt meg fogja vásárolni, nem szíveskedjek helyet foglalni, és rögtön hívnám biztonságiakat, tehát na mindegy, a lényeg az, hogy ugye ott fejeztük be a beszélgetést, hogy
1: 2000-es évek elejé és a feltétlenül.
2: Igen, és az, hogy egyáltalán kik azok, akik ugye nagyon nagy mennyiségű aranyjal rendelkeznek. Hát gondolom, hogy az előzményekből azért már kiderül, hogy USA a vezető ebben, és ami nagyon meglepő, hogy most 2025 tavaszi adatokat fogok most mondani, 8133 tonna az az aranytartalék, amivel az USA rendelkezik. Utána bármilyen érdekes, és erre kevesen gondolnak, ezt Németország követi 3352 tonnával.
1: Jó nagy különbség.
2: Igen, nagyon nagy különbség, ugye kevesebb, mint a fele, uh-huh, azzal, amivel az USA rendelkezik. Aztán Olaszország, ők már csak 2500, Franciaország ugyanígy. Oroszország, akinek ugye a területén van arany, 2300 tonnával, Kína közel hasonló mennyiséggel, Svájc 1000 tonna.
1: Na, azt gondoltam, hogy nekik több van.
2: Hát ők egy pici ország, nekik elég ennyi is. Nekünk is jó lenne, ha ennyi lenne. Japán 846, India 812, ugye Indiához hozzátartozik az, hogy a állami aranytartalék lehet, hogy csak 812, de ennek a sokszorosa van magánszemélyeknek a birtokában, és Hollandia, tehát itt az első 10-et, uh-huh, sorolom csak fel, Hollandia 612 tonna aranyjal rendelkezik.
1: Magyarország?
2: Ugye a közép-európai országok az elmúlt években agresszíven elkezdtek aranyat vásárolni, hogy növeljék az aranytartalékukat. Magyarország 2018 óta meg 10-szerezte az aranytartalékát, és jelenleg közel 94 tonna aranytartalékkal rendelkezik.
1: Mit és hogyan biztosít egy országnak, egy nemzetnek az aranytartalék és annak a mennyisége?
2: Gazdaságilag ugye nyilván egy presztízst mindenképpen jelent, és ahogy említettem, a dollár függőséget, tehát a devizákhoz való függőségnek a csökkentését tudják vele elérni. És ugye itt nem hiába mondtam azt, hogy a közép-európai országok, mert ugye Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, ezekről az országokról beszélünk, és ha jobban így körülnézünk, akkor ugye ezeknek az országoknak még a saját nemzeti valutájuk van, tehát a monetáris unióhoz nem csatlakoztak. De az aranynak a vásárlása az ugye hatással van mindenképpen az arany árára, mert ugye növekszik a kereslet, és nincsen megfelelő kínálat, akkor az általában ugye felhajtja az árat. És ebben ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy egyáltalán milyen politikát folytatnak a nemzeti bankok, mert hogyha nagyon agresszíven kezdenek el vásárolni, akkor ugye nagyon gyorsan fel tudják az árfolyamot hajtani, és ugye a múltkor is beszéltünk már arról, hogy azért az aranynak is van egy árfolyama, tehát láttunk olyan időszakot, amikor 50 éven keresztül szinte azt lehet mondani, hogy a pincében volt az árfolyam, aztán jött valami esemény, ami miatt elkezdtek az emberek újra vásárolni, és a bankok is elkezdtek vásárolni, amitől ugye megnövekedett az aranynak az árfolyama. De érdemes arról beszélni, hogy milyen pszichológiai hatás, likviditási hatása van az aranyvásárlásnak is.
1: Na hát ilyen érdekességek vannak egy nemzet aranytartalékával és magával az arannyal kapcsolatban is. A jövő héten újra pénzügyi percek hétfőn állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Köszönjük az idődet.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Stay.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
4: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el. Ma is napos időre számíthatunk, a Paksi atomerőmű 4 blokkjából már 3 teljes kapacitással termel. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. 2 nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. 2 gyermek életét vesztette, 7 pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte, ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Ekközben a Perzsa állam elnöke el is ismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd. Jelentősen nőtt a mesterséges intelligenciát alkalmazó kínai vállalatok aránya. Tavaly az ipari cégek 47,5%-a alkalmazott AI megoldásokat, ez közel ötszörös növekedést jelent egy év alatt. Szakértők szerint az automatizáció ellensúlyozhatja a munkaképes korú népesség csökkenését. Az előrejelzések szerint 2050-re kevesebb, mint 2 dolgozó felnőtt jut majd 1 nyugdíjasra. Csütörtökön kezdődik az Inota Fesztivál, az ország egyetlen ipari területen megvalósuló kulturális eseménye. 3 napon át zenei programokkal, progresszív kulturális eseményekkel és fényművészeti kiállítással várják az érdeklődőket. A Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál megvalósuló fesztivált 4. éve rendezik meg. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma, északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A mai műsor vendége Buzáns Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhiszi, és abban könnyebben bele is nyugszik sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet? Mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
3: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagyjából megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük, van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
2: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office-ból, tehát otthoni megoldással?
3: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kis vállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással, hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
2: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
3: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-tól 5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél. Például az, hogy nem kell extrán közlekedni. Nyilván az ebéd időben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy berakd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. a saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkez haza. Uh-huh. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
2: Buzes Dória vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahelyi választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik. Érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendégem a Buzáns Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni ezt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet?
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak iskolába, óvodába, akárhova, akkor milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy

0: Elő 2025-ben bárhol is. Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupasztítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről, hogy ez mennyire kártékony és mennyire rossz, mégis kitermeli magából a rendszer. Azzal viszont nem értek 100%-ig egyet, hogy ez mindig a vezetéstől ered. A vezetésnek abban mindig van szerepe, hogyha e fölött szemet húny, de ez eredhet a munkavállalóktól is. Hogy például olyan kicsinyes játszmák alakulnak ki közöttük, amikkel mérgezik a légkört és a környezetet. És ha ebbe a vezetés nem lép bele, és nem von be segítséget, és nem próbálja meg a szerepeket tisztázni és fölgöngyölíteni, akkor ez nagyon el tud mérgesedni, és nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre. De nem kell messzire menni, az iskolákban is már fellelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával. Az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétcikizik, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan. Hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább. És hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
0: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogy ha én mindig jó kedven megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
1: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedven jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jó kedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
0: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahely választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.
2: Új dallam, hát ez micsoda?

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzáns Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma. Úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor... Ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
2: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amiktől te többnek és jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezdsz fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, gyerünk, iskola, akármi, gyerünk gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet, és hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni, és hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
1: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetbe jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
2: Mindjárt kiderül a válaszból, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy gyerekkorában mondjuk érték olyan hatások, amiket ő szeretne megdolgozni, és szeretne benne fejlődni, és szeretne változtatni. Gondolok itt például arra, hogy hozott magával egy ilyen óriási nagy teljesítménykényszert és maximalizmust, ami társadalmi szinten nagyon díjazott személyiségjegy, mert ki ne örülne annak, hogyha a munkavállalója nem nap 8 órát, hanem 12-t akarna dolgozni, és nem 100%-ot, hanem 120-at szeretne oda tenni az asztalra, mert az neki nyilván milyen hatékony összvállalati szinten, de hogy egyéni szinten ez nagyon kártékony, mert egy folyamatos megfelelési kényszerrel és folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol tök egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy ez az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne? Mert ugye erről még nem beszéltünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, benned, csöndbe legyél, szép lezze, okos nem, stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
2: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek, és jól érzed magad, és szeretsz oda tartozni, akkor ez az oda tartozás érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások, vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye, hátránya, mi a másik vállalat előnye, hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell ledolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmusa az embernek, hogy ő az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit akar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják meg felfejteni a problémákat meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
2: Puha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap, fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
1: A munkahelyektől beszélgettünk munkahely választásról, bár arról keveset, de majd még a következőkben, a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
2: Köszönöm szépen!

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél!
4: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demin Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
5: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
1: Reklám hangzott el.
6: Ma is napos időre számíthatunk. A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A Paksi atomerőmű 4 blokkjából 3 már teljes kapacitással termel, közölte a miniszterelnök. Mind a 8 szivattyúrendszert beüzemelték, és rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása is. Két nap múlva az atomerőmű eléri a csaknem 2000 megawattos kapacitást, tette hozzá Magyar Péter. Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos. Navracsics Tibor úgy fogalmazott, céljuk, hogy megszólítsák azokat az embereket, akik elkötelezettek a polgári demokrácia és a polgári értékek mellett, függetlenül attól, hogy április 12-én kire szavaztak. Az alkalmi munkavállalók bejelentésére hívta fel a figyelmet az adóhivatal. A NAV azt írta, az a munkáltató, aki elmulasztja a bejelentési kötelezettséget, akár 2 millió forint bírságra, vagy az üzlethelyiség lezárására is számíthat. Hangsúlyozták, hogy a bejelentkezésnek a munkavégzés előtt kell megtörténnie. Júliusban 75 ezer vállalkozás, több mint 285 ezer dolgozót foglalkoztatott alkalmi munkavállalóként. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülő szerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszerraktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3-an meghaltak, többen megsebesültek. Ha folytatódik a gazdasági háború, egyetlen csepp iráni olaj sem jut ki a Perzsa-öbölből, jelentette ki az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára, az Egyesült Államok Iránnal szemben tervezett intézkedéseire reagálva. Az amerikai pénzügyminiszter ma ismerteti az Iránnal kereskedő országokat és vállalatokat is érintő új intézkedéseket, amelyről azt írta, az eddigi legnagyobb pénzügyi offenzíva lesz egy ellenféllel szemben. Eközben a Perzsa államelnöke elismerte, hogy az ország súlyos energiaellátási és inflációs problémákkal küzd.
0: Időjárás.
6: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. A szél időnként megélénkül. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23 fokos, a Tisza tó 25 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Manna FM.
0: Zenei finomságok.
7: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan legendás dal jön, amit 1998-ban ismert meg szerintem úgy az igazán nagy közönség, tehát jutott el igazán sok emberhez, Fatboy Slim által. Ez a Praise You című dal, ami egyébként egy aktivista, költő, producer, író, televíziós személyiség dalából született újra. Camille Yarbrough a hölgy, akiről szó van, aki az aktivistaságát azt nagyon szépen mutatta meg, vagy az aktivista voltját, inkább így mondom, ebben a dalban is. Tehát Fatboy Slim Praise You című dalának az eredetie a Take You Praise című dala volt Camille Yarbrough-nak, amit aztán később ugye Praise You című átalakított dalban újra gondolt Fatboy Slim. A Take You Praise eredetileg 1975-ben készült el Camille Yarbrough első albumához, ez volt a The Iron Pot Cooker, amelyet a Vanguard Records adott ki annak idején, és Camille kijelentette, hogy a dalt minden olyan embernek írta, aki a fekete polgárjogi mozgalmon keresztül jön, aki kiáll az igazságért, az igazságosságért és az igazság szolgáltatás igazságosságáért, mert az embereknek jobban kell egymást dicsérniük és tisztelniük. Csak így tudunk előre menni. A Praise az egyébként ezt is jelenti. Az Iron Pot Cooker Yarbrough egy személyes beszélt show műsorának, tehát egy, gyakorlatilag egy ilyen one woman show volt, a 71-es színpadi dramatizálásán alapult. Egy afroamerikai griot mesének és dallamának a műsorra vívésével sikerült nagy sikert elérnie. Chicago déli részén nőtt föl a hölgy, ő volt a hetedik és a legfiatalabb gyermek a családban. Tínédzser korában Catherine Dunham Company táncosa volt, tehát táncosként is nagyon jól működött, és aztán később, hogyha ugrunk egy nagyot az időben, akkor már 98-ban járunk, amikor is a legendás zenész DJ Quentin Leo Cook, vagyis művész nevén Fatboy Slim, a DJ, mixer, zenei produkció, aki főleg elektronikus zenét, illetve főként annak az alműfajait játszta, ő újra zenésítette. Vagy újra gondolta, inkább így mondom, a Take You to Praise című Camille Yarbrough dalt. Acid House, Trip Hop, Big Beat, hát egy csomóféle olyan stílust fel lehet sorolni, amit ráakasztanak egyébként Fatboy Slim zenéjére, de én úgy gondolom, hogy ő maga kialakított egyfajta saját stílust. Egyébként ő ismeretes a The House Martins-szal játszott zenéiről, több művésznéven is tevékenykedik. Nagyon sokféle egyénisége van, sokféle zenei meglátása van, és nagyon fontosnak tartja ő is az igazságosságért való kiállást, és azt, hogy az emberek jobban odafigyeljenek egymással. Praise You-t ezért is akarta feldolgozni ő annak idején, mert azt mondta, hogy szükség van arra most is, és egyébként szerintem erre manapság 98-hoz képest még inkább szükség van, hogy az emberek odafigyeljenek egymásra, és ne csak úgy tessék-lássék legyenek jelen a másik életében, és hogyha nem is segítenek egymáson, legalább ne bántsák egymást, ahogy ezt ugye korábban szokták volt mondani. Ez az az aktivista voltja ennek a dalnak, ami miatt nagyon érdemes odafigyelni rá, de hát természetesen pusztán csak azért is, mert egy állati jó zene lett, és ez 98 óta folyamatosan és töretlenül egyrészt népszerű, másrészt meg ugyanolyan jó, mint akkor, amikor megjelent. Fatboy Slim egyébként a maga kis Bromley-ben eltöltött gyerekkorához képest egy olyan elképesztő ismeretanyaggal, világlátással megáldott ember, aki nem véletlenül képes ennyire sokféle zenét összehozni, és ennyire sokféle egyéniségként megjelenni, nyilván ezért van ennyi neve is. Fatboy Slim Yarbrough hangját használja végig a dalban, az ő hangját, Camille hangját lehet hallani, és ez volt az a dal, amit Al Gore használt a 2000-es elnökválasztási kampány ideje alatt, úgyhogy több irányból is népszerű és fontos a mondani valója, a tartalma, és imádni való és hallgatni való a dallama. Fatboy Slim és a Praise You itt a zenei finomságok között, most a Manna. Thank you.

Ha azt mondom nektek, hogy hozié, nem biztos, hogy mindenkinek beugrik, hogy kiről is van szó, de hogyha azt mondom, hogy Take Me to Church, akkor biztos, hogy eszetekbe jut az a néhány évvel ezelőtti óriás sláger, amit mindenhol játszottak, és ami nem tud megszűnni, sikeres lenni. A maga himnikus voltában egyrészt azért, mert olyan elképesztő erőket mozgat meg az ember lelkében, másrészt azért, mert egy nagyon jól sikerült dal egészen egyszerűen. Ez az a srác, aki ezt a dalt összehozta nekünk 2013. szeptember 13-án jelent meg az ilyen címre, a Take Me to Church címre keresztelt kislemez, amin a címadó dal elképesztő sikert aratott. Egyébként a srác maga Andrew Hozier Byrne, aki 1990-es születésű, egy magas, lakli, kamaszmacska fazonú srác, nagy lábfejjel, nagyke, hosszú, vékony zongorista ujjakkal, egy ilyen nagyon finom darab, úgy néz ki, mint valami korabeli filmnek a szereplője, mint hogyha a 20-as évek úri világának az egyik fiatal ficsúrja volna. Írország egyébként, Brayben egy helyi blues zenész fiaként született, úgyhogy tulajdonképpen a muzsikát már otthonról hozta magával. Főleg ilyen különleges muzsika szeretetet, mint a bluesnak a szeretete. Gyerekkorában, meg tinikorában nem nagyon sokat pontosabban erről az időszakról nem sok mindent oszt meg a nyilvánossággal, úgyhogy erről az időszakról nagyon nem tudunk semmit, nem véletlenül. Egyébként azt mondta, hogy ezt szerette volna megtartani magának. Voltak felsőfokú tanulmányai, járt főiskolára, a Trinity College-ben, aztán az első szemeszter után abba hagyta a tanulást, mert ő is, mint nagyon sok másik muzsikus, azt mondta, hogy neki ebből elege van, és ő inkább megy és zenél. Úgyhogy amikor az első demo felvételeit elkészítette, akkor a Universal Music volt az ő segítségére, és aztán amíg a Trinity-nek a tanulója volt, akkor az iskola együttesében ő játszott egyébként, és 2008 és 12 között már tagja volt az ír kórus csapatnak, az Anunának, és 2012-ben, amikor ennek a kórusnak megjelent egy lemeze, az Illuminations című, azon énekelt egy szólót, és amikor az Anunával Norvégiában és Hollandiában turnéztak, akkor már ő egyrészt ismert lett, másrészt meg nagyon megszerették őt, és akkor elérkezett ugye a következő év, 2013. szeptember 13-a, amikor a Take Me to Church megjelent, és onnantól kezdve az egész világ

nyok között, ugye? Az óriási Victoria Secret divat show kifutóján, a hosszú, gyönyörű csillogó kifutón, úgyhogy ott 2014-ben ő volt ez, és aztán ott volt már a Saturday Night Live-ban, a Late Night-ban, Seth Meyers mellett, a beszélgetős műsorban, és aztán 2015 március közepén megjelent még egy lemeze. No, amit mi most meghallgatunk tőle, az nem a Take Me to Church, hanem hogy finomságot és különlegességet adjunk nektek, ahogy ezt már megszokhattátok, ez a Someone New, ami tulajdonképpen hivatott egy olyan fajta érzelmi játszmát és érzelmi helyzeteket megmutatni nekünk a zenén és a videóklippen keresztül, amiben az ember képes felismerni azt, hogy a magány és az elszigeteltség két különböző dolog. Egyik sem könnyebb, vagy nehezebb a másiknál, de nem egyformák, és ez nagyon fontos. És azt is hát igyekszik megmutatni ez a srác, mert nagyon mély lelki világa van egyébként, és ez mind-mind tükröződik a dalaiban, hogy akkor is tudsz magányos lenni, és akkor is tudsz elszigetelt lenni, hogyha mondjuk egy párkapcsolaton belül vagy. Aztán ott van az is kérdésként, ami megjelenik ebben a dalban, hogy a nehézség vagy a könnyedség, a lelki nehézség, vagy a lelked könnyedsége hogyan tud egy másik emberhez kötődni, és miért fontos az, hogy meglásd magad benne. Ilyen ez a fiú, nem lehet nem szeretni különben, de szépen tényleg kirakja a szívét, lelkét oda, amikor énekel. Hozié és a Someone New, ez jön most a zenei finomságok között, itt a Mannán.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között jön a zsivány Nick Cave és az ő zenekara a Bad Seeds. Kylie Minogue-gal közösen hoztak össze egy dalt, ami óriási nagy siker volt, egészen váratlan sikert aratott szerte a világon, akkor, amikor ez megjelent. 2008. júniusában nyilatkozott Nick Cave a Q magazinnak arról, hogy milyen volt Kylie Minogue-gal együtt dolgozni, egy egészen varázslatos volt. Ez a dal lesz, amit most meghallgatunk, a The Wild Roses Grow című, ami tulajdonképpen a Murder Ballads című albumnak az egyik darabja, amiről azt mondta Nick Cave, hogy ez narratív daloknak a gyűjteménye, és mindegyik egy nehéz, szomorú és néhol brutális történetet mesél el, ami talán egyébként valami olyan céllal is születhetett a furcsa punk pasinak a fejében, aki ebben a muzsikában, ebben a klipben, ebben a dalban egészen más oldalát mutatja meg az ő punk személyiségének. Tehát azt mondta, hogy egészen könnyű volt és könnyített volt így ezeket a nehéz dolgokat elmesélni, hogyha az ember zenébe tudja ágyazni őket. Egészen más volt ezt úgy elénekelni, hogy itt volt velünk Kylie. Egyébként nagyon sokszor szerepeltek a dal megjelenését követően interjúkban, beszélgetős késő esti talkshowban együtt Nick Cave és Kylie Minogue, és azt mondta még nagyon helyesen Nick Cave az együttműködésről, hogy szerinte ez csodával határos volt, hogy beleegyezett, hogy együtt énekli velünk ezt a dalt, hogy beleegyezett a közös működésbe. Ezt a Daily Telegraphnak mondta el, aztán később 2014-ben. Nagyon érdekes az is, hogy tulajdonképpen barátok is lettek, és azt mondta, hogy számomra ez első pillanatban, és ez is annyira cuki, ahogy mondja, hogy érthetetlen volt, ültünk mi ott a sok szinte romlottnak mondható srác vagy pasi, és ott ült velünk végig Kylie Minogue, és körülvett minket élettel, pezsgéssel, ragyogással, jó akarattal, kedvességgel, szeretettel. Annyira más volt néhány hónapig ilyen emberrel élni, ilyen embernek a közelében lenni és létezni, és megvolt a slágerünk Kylie, és Kylie jelenléte határozott meg minket. Tehát az életnek ez a kis szelete egy bizonyos értelemben Kylie Minogue. Nagyon megkedveltük egymást, és nagyon sokat adott nekünk az, ahogyan a közelében lehettünk. Egyébként ez a The Willow Garden számát a lihletett dal, egy másik dal szintén, ami a dal főszereplőjének a haláláról szól, egy gyönyörű fiatal lányról, akit a folyó mellett találnak meg. Ez egyébként Nick Cave eddigi legnagyobb kereskedelmi sikere volt, ami eljutott mindenhová, Ausztráliában, az Egyesült Királyságban, Új-Zélandon, Horvátországban és még Izraelben is. A slágerlisták élére került, sőt Németországban is. Egészen különleges a dalnak a hangzása, kicsit szürreális, kicsit utopisztikus, kicsit megfoghatatlan, és közben mégis pontról pontra mindig valahogy eltalál az ember szívéhez, úgyhogy nagy szeretettel ajánlom mindenkinek természetesen, hogy ezt most hallgassa. Ha lehet és meg tudja tenni ezt, akkor hátradőlve csukott szemmel, aki autót vezet, az csak hangosítsa föl simán, és tartsa nyitva a szemét természetesen. Nick Cave egyébként egy 57-es születésű zsivány, ausztrál rockzenész, dalszerző, énekes, a legnagyobb sikereit a zenekarával, a Nick Cave and Bad Seeds nevű együttessel ért el. Victoriában a Warracknabeal nevű ausztrál kisvárosban született, a gyerekkorát ugyanitt töltötte, aztán később költözött. Az apja angoltanár volt, az anyukája könyvtáros, anglikán hitben nevelkedett, és így énekelt a Vangrattai Székesegyház fiúkórusában is. Mindazon által nagyon gyakran került összetűzésbe az iskola vezetéssel, akkor már ez a rebelde hangulat belőle egyre inkább és egyre többször kijött, így aztán a szülei elküldték Melbourne-be 1970-ben a Caulfield gimnáziumba, és ott is énekelt az iskolai kórusban. Később aztán festőművészeti tanulmányai is voltak, de aztán felhagyott vele nagyjából egy év után, és akkor fordult a zenélés felé. Egy nagyon különleges kollaboráció itt a zenei finomságok között, ez egyik legnagyobb finomság a zenei világban, bár nagyon sok van, de ez valóban kuriózumnak számít. A zenei finomságok órájában most Nick Cave and the Bad Seeds és Kylie Minogue közös dala, ez a Where the Wild Roses Grow.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között egy nagyon nagy különlegesség jön, amit szerintem kevesen ismernek, de hát nyilván a zenei finomságok órája az pont erre hivatott, hogy megismertesse az emberekkel ezeket a muzsikákat. 2010-ben járunk, hogyha az idővonalat követjük, gyakorlatilag céllal, mint ahogyan a Spice Girl-t is céllal hozták létre, ugyanígy egy céllal létrehozott és összetrombitált lánycsapatról beszélünk, ez a Stussy és a Love Me című dalok, amiket meg fogunk majd hallgatni, na de vissza az elejéhez, az eredeti koncepció egy városi, lelkes, vidám, cserfes és divatot is diktáló csajcsapatnak a létrehúzása volt, tehát ez volt 2010 májusában, és aztán amikor hosszas keresgélés után a Warner Music megtalálta a lányokat, akkor nagyon szépen összeállt egy sor meghallgatás után ez a hármas, Alexandra Bugs, Caris Anderson és Courtney Rumbold, akik mind Dél-Kelet-Londonból jöttek, egyébként nem ismerték egymást, és Joe Perry, nem az a Joe Perry, aki az Aerosmith gitáros a Joe Perry, hanem ez csak egy sima Joe Perry, el nélkül Joe Perry. Ő egy író-menedzser, aki zenekarokkal foglalkozik, és ő volt az, aki a sok-sok meghallgatás után ezt a három lányt kiválasztott, és aztán 2011 augusztusában le is szerződtette őket a Warner Music Grouphoz. 2011. október 28-án adták ki az első kislemezüket, és egyébként akkor el is mondta Caris Anderson a Digital Spy-nak, hogy nagyon kevés ideig, csak néhány hétig dolgoztunk együtt, és aztán le is ültünk, és az egyik ilyen beszélgetésnél jöttünk rá arra, hogy a zenék már megvannak, de még mindig nincsen a zenekarnak, az együttesünknek neve, és akkor fölcsapták az Urban Dictionary nevű oldalt, megtalálták a Stussy szót, és ennek több jelentőse is volt, hogy az egyik jelentése az azt jelenti, hogy rejtett, mint egy a féle rejtett tehetség, aztán a másik pedig az olyan típusú lányokra használják a másik jelentésben a Stussy szót, aki szebbnek hiszi magát, mint amilyen, és egy kicsit beképzelt is. A harmadik pedig a drágát jelenti, tehát amikor valami úgy drága, hogy nem olcsó, nem úgy, hogy számunkra kedves. És azt mondták, hogy annyira tetszett a szónak minden egyes jelentése, és főleg itt az ellentétes jelentések is, hogy úgy döntöttek, hogy hozzáadják a she szót, ugye, ami az ő lánynemű változata az angol nyelvben, Stussy, hogy legyen benne egy kis csajos, olyan girl power plusz erő, és így alakult ki a nevük, és aztán amikor 2011 márciusában megjelent a Love Me a neten, akkor még egy kicsit kevésbé rádióbarátabb verzió volt ez. Travis McCoy volt az, aki rappelt a dalban, és amikor elkészült a videóklip, akkor nagyon sokszor kérdezgették a csajokat arról is, hogy tulajdonképpen koncepciót tekintve ez milyen irányba mutatott már, mint maga a klip, mert nagyon érdekes. A rockabilly korszakot idézi, de közben van benne egy kicsit ilyen grízes áthallás, ami a hajakat és a ruhákat illeti, nyilván az is a rockabilly korszakban van, és közben pedig van benne egy pici Amy Winehouse-os hangulat is, kicsit van benne egy Duffy-s hangulat is, tehát az összes olyan csaj, aki hatással volt a lányokra, a Stussy is csajokra, az mind valamilyen módon megjelenik, anélkül, hogy koppintás lenne egyébként a dal. Maga a muzsika pedig a Love Me című daluk, az egy könnyű, fülbemászó, táncolható, kellemes dal, ami még akár, tehát tudjátok, az a típus, ami ilyen elevator zenének, tehát a liftben is tök jól működne, de egyébként házi buliban is baromi jól lehet rá táncolni. Nagyon jól sikerült, egyébként még mindig nyilván lehet róluk hallani, de amikor megjelent ennek a triónak az első hivatalos kislemezeként a Love Me, gyakorlatilag rögtön sikeres lett. Akkor azonnal rögtön sikeres lett. Angliában nagyon sok lány kezdte őket utánozni a stílusukat, mind a három lánynak hasonló, de mégis nagyon eltérő stílusa van, úgyhogy ebben is egy picit hasonlítottak a Spice Girls-re, nem csak az alakulásukat tekintve. Szóval jön a Stussy és a Love Me itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Ma is napos időre számíthatunk, még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése. Kedvezett az innovációs szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál a Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszer raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3-an meghaltak, többen megsebesültek. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. A lakosságot nem sokkal negyed hét előtt figyelmeztették. A drón felkutatására F-16-os harci repülőgépeket és helikoptert is riasztottak, de végül nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek a Matrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2 erősségű földmozgásban. A Matrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emlékei előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. A természeti katasztrófában ezrek vesztették el otthonukat, és még hónapokig tapasztaltak utórengéseket. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, hát elhagytuk a stúdiót, itt vagyunk Budapest, hát legbelebb belvárosában lehet ilyet mondani, magyartalanul, ugye az Erzsébet tér környékén, a Hello piacon, megszokhattátok már, néha bejelentkezünk, ez most is így van. De egyik kedves kollégínát kértem meg, hogy beszélgessünk a Hello piacon, László Bettina van előttem, látásból ismertük már egymást, most először beszélünk. Mi a Hello piac lényege, Bettina? Miért jött ez létre annak idején? Kiket szeretne támogatni ez a piac?
2: Szerintem a Hello piac a legfontosabb lényeg az, hogy egy hatalmas egy közösség alakuljon ki. Egy igazi olyan szerethető közösség, sok-sok kézműves termékkel, kedves alkotókkal. Én például nagyon szeretek ide járni, szerintem nagyon-nagyon kedves vásár.
1: Mi a te feladatod ebben a szervezetben? Ugye itt le vannak osztva, nagyon profi az egész, hiszen az ember kipakol, 10-től már ott vannak az asztalok, megnevezve ki, hova pakol. Egy ilyen óriási háttérmunkát sejtek én. Mi ebből a te részed?
2: Ebben az én részem a jelentkezésekkel való foglalkozás, a jelentkezések fogadása, e-mailes levelezések, közösségi oldalakon való kapcsolattartás. Igen, én leginkább a jelentkezésekkel foglalkozom.
1: Ugye nem menjünk el amellett, hogy itt fogyatékkal élők is megmutathatják a kreativitásukat. Ők ezt főállásszerűen üzik, vagy valakinek a hobbija, és mit jelent az, hogy itt kijöhetnek vázi a piacra, és megmutathatják, beszélgetsz velük. Ez is az ő életükben, ez egy ilyen örömünnep, amikor itt Hello piac van?
2: Nagyon örülünk, hogy minél több fogyatékkal élő alkotó is jelen van a vásáron, és jelentkezik. Hatalmas nagy öröm számunkra is, számomra, meg főleg ugye, mivel én is kerekesszékbe ülök, hogy egyre több alkotó jelenik meg itt, és minél többen mutatják, hogy milyen szépségeket alkotnak.
1: Ez egyfajta integrációs munka, közben pakolnak ki, tehát kint vagyunk a téren, kedves hallgatók, ugye integrálni őket az épp társadalomban, tehát ők ugyanolyan emberek, mint mi is, ugyanúgy alkotnak. No, hány kiállító van itt? Csak körülbelül egy számot mondj nekem.
2: Körülbelül számot kérem mondanom, szerintem a 80-90 kiállító szokott így van jelentkezni. Most itt nem annyira lehetünk a vásáron, mint kiállítók.
1: Ugye a Hello piac is egyre inkább nő, ugye a Vamp az megszűnt, tehát ő egyfajta konkurenciátok volt. Itt van egy vásár, tőlünk nem messze, de éppen, hát nem sokan vannak, mert benéztem. Mi a Hello piacnak az erőssége, igazából a helyszín, vagy a kiállítók sokasága? Hogy látod ezt a belülről? Tehát miért jó a Hello piac, mint vásár? Az egyszeri vásárnéző, vásározó szemével.
2: Én abszolút, amit az elején is elmondtam, hogy a közösség, amilyen kedvesek itt a kiállítók, a légkör, minden egyszerűen, hogy csak az ember elmegy és tan mellett, már mosolyog az alkotó, és ez olyan boldogság az egész itt lenni.
1: Melyik az a stand, amire te is sokat időzöl, ékszerek, ruhák, kiegészítők, esetleg az illatszappanok, és ha már itt tartunk, akkor miket lehet itt találni? Itt aztán szinte minden van, amit egy kézműves elő tud állítani, nem?
2: Így van, igen, többféle, leginkább ugye ékszerekből van, nagyon-nagyon sok, így van, változatosak, lakásdekorok, rengeteg így hirtelen most, ruhák, mindenféle tényleg.
1: Ami a füledben van, az is itt vásárolódott esetleg? Gyönyörű szép, talán ezüst karika van a füledben.
2: Így van, igen, de nem itt vásároltam, viszont egy karkötőt már vettem itt, és gyönyörű szép.
1: Tudunk arról beszélgetni, hogy a nyár közepén vagyunk, hogy hol és milyen események lesznek, még mikor lesz itt legközelebb, meddig látok előre például? Tudsz-e néhány konkrét dátumot mondani, hogy mikor lesz még Hello piac?
2: Igen, a terveink már azért előre megvannak. Most augusztusban egy kis szünetet tartunk, és a legközelebbi Hello piac dizájnvásár szeptember 20-án lesz, ha jól emlékszem, így van.
1: Ugyanitt az Erzsébet téren?
2: Ugyanitt az Erzsébet téren, így van.
1: Ez egy remek helyszín különben a turisták szempontjából, meg mindenki szempontjából, az árusok szempontjából kipakolás egy picikét rizikós, de megoldható minden. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy akkor rendelkezésre álltál, és egy picikét benézhetünk a Hello piac szervezése mögé. László Bettinát hallottátok, egy nagyon kedves fiatal, mosolygós hölgy. Mit kívánjak? Hát sok vásározót és hát sok embert, aki jön a Hello piacra. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Folytatjuk a barangolásokat a belvárosi Erzsébet téren, a Hello Piac Design vásáron. Mellettem Cserényi Zsuzsanna, a Nem adom fel kávézó kitelepülésének pult főnöke, mondhatjuk azt. No, néhány szóta Nem adom fel kávézóra volt már szó az adásban. Pontosan mi ez a kávézó? Hol található és hogyan működik? Kik dolgoznak ott?
2: Ez Budapesten a 8. kerületben, a Magdolna utca egy szám alatt található, és ennek a kávézónak ugye az a lényege, hogy megváltozott munkaképességi kollégák dolgoznak ott, valamilyen sérültséggel él így mindenki, és még található kekszek vannak, meg különféle kézműves termékek.
1: Na menjünk akkor, menjünk egy kört, én rámutatok mindenre. Például süthető gyurma füli, és az van, egy handmade with love, tehát, hogy kézi munkával készült szeretettel. Ez kinek az alkotása?
2: Ez egyik kolléganőnk alkotása, és ezt ő csinálja.
1: Hogy van itt kézműves táskák Debórától, azt mondja, hogy Debóra látássérült. Ő nem is lát semmennyire, vagy lát valamennyire?
2: Hát szerintem egyáltalán nem lát, és ő csinálja ezeket a táskákat.
1: De ezek gyönyörű táskák igazából. Igen. És azt hiszem, az egyedi jelző, ha valamire, akkor ezekre ráillik. Szerintem Debóra se szerint szeret két-egy formát csinálni, gondolom én.
2: Igen, ő mindig ilyen különleges, szép táskákat készít.
1: Na menjünk tovább, Zsuzsi, a pulton, akkor nézzünk szét. Köszönjük a vásárlásod, a megvásárolt termékkel Nem adjuk fel, szociális szövetkezet munkatársai készítették. Ez zsákba macska?
2: Nem, hanem ez igazi levendula.
1: Jó, hát
2: van
1: most
2: benne.
1: Már, hogy mondod, érzem is. Tudod, mi ellen jó ez? Hát a molyok ellen. Ja. És a levendula szőrt meg a levendula teáról nem is beszélve. Szereted a levendulát?
2: Igen.
1: Na. Nézzünk tovább. Remek kekszek, azt tudom, hogy például a Nem adom fel kávézó az nagyon erős kekszekben.
2: Ezek olyan finom kekszeink vannak. Van csokis magyaros, mangós kókuszos keksz, elfonyázzabos, pisztáciás csokis keksz és fahéjas keksz.
1: Ezek mind ott készenek, és kávé mellek, remek falatok a kávézóban.
2: Igen,
1: is.
2: Igen.
1: És ha tovább megyünk, akkor igazán enyedi vászontáskák, ugye Nem adom fel étteremnek a felbrandinget, csúnya szóval mondva szagykod, de hát vannak itt kézzel varró cívecsúvás. Ez kinek a munkája itt?
2: Hát szintén a több kolléganők készítik. Ez például így festve van, ez varva.
1: Ami festve van, az egy kiskacsa fürdik éppen a fekete tóban, ahogy a dal mondja. Mit jelent nektek ez a vásár? Hogy itt kint van lehettek, megmutathatjátok azt, hogy milyen gyönyörű. Nem szeretem azt az volt, hogy terméket, inkább alkotást tudtok létrehozni. Mit jelent nektek az, hogy itt vagytok ezen a vásáron?
2: Hát mi szeretünk itt kint lenni, ezt szívből csináljuk. És szerintem így jó, így egyrészt így látványos is, meg így körülnézni is jó. Meg így jó, hogy jó érzés az, hogy megdicsérik mindig így a dolgainkat.
1: És vásárolnak is?
2: Igen.
1: Mi a sláger termék? A szatyor, a süti, az ékszerek, vagy Debóra táskái?
2: Hát ez mindig változó. A múltkori alkalommal például rengeteg kekszünk fogyott, de mindig ugye ilyen széles a paletta, és így ebben ez a jó, mert így tudnak válogatni, és ami éppen itt tetszik, azt így el tudják így vinni.
1: Neked, te itt alkotsz valamit? Van valami, ami hozzád fűződik? Vagy te csak összefogod az egészet?
2: Hát én csak így árusítok.
1: De nincs benne egy picike kreatív vonal valamit csinálni?
2: Most ezek között, a termékek között nekem személy szerint úgy nincsen.
1: És mi a kedvenced, hogy az egész pultot megnézzük? Egy gyurma ékszer, egy alvópárna, egy szatyor?
2: Nekem a fülbevalók, meg az ékszerek a kedvenceim egyébként.
1: De most nincs fülbevaló rajtad.
2: Nincs,
1: ja, csak egy ékszer van. Mit kell arról tudni? Ez meg szabad nézni? Ez egy ilyen nemes.
2: Ez egy holdkő, amely a nyakamban található.
1: No, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek a csapattal találkozni, akkor keresitek őket a Nem adom fel kávézóban. Még egyszer a címet mondd el nyugodtan, ez a reklám bőven belefér, ezzel tudjuk mi támogatni a Nem adom fel kávézó munkáját, tehát pontosan hol található?
2: Budapesten a Magdolna utca 1-ben található, a 8. kerületben.
1: Na és akkor hamarosan jelentkezünk a Bőség Kosara című műsorunkon, az egy gasztroműsor, és megnézzük, hogy milyen gasztrofinomságok vannak a Nem adom fel kávézóban, milyen jó kávé, stb. Stb. Zsuzsanna, kedves, visszengedek a pult meg, és mit kell kívánni, remek vásárt és sok vevőt, gondolom, ugye ez a legjobb?
2: Igen, nagyon szépen köszönjük.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a barangulásunkat a Hello piacon. Megálltunk a Petrovics Art Woodnál, mellette pedig Petrovics Ádám. Igazából a te motód lehetne az, hogy mindenből lehet lámpát csinálni. Nem tulajdonképpen itt, most elmondom, kávéfőzőből van lámpa, a régi postakürt, nem tudom mi az, majd elmondod, fából, szőlőveszőből, mindenből. Hogyan jött, klasszikus a kérdés, hogyan jött az, hogy te lámpákat csinálj mindenből, bármiből?
3: Igazság szerint ugye a szakmámat tekintve épületgépész technikus vagyok, ugye az alapszakmám az épületvillamosság szerelő, tehát ugye az elektromos áram az nem áll tőlem messze. A kreativitásból pedig sohasem volt hiány igazából. Hát most 32 vagyok, 15 éves koromban csináltam az első hasonló lámpámat, de maximalista vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy ezt csak akkor hozom ki a nagy nyilvánosság elé, hogyha ez megérett arra minőségileg, hogy ezt áruba bocsáthassam.
2: Ki döntött el? Te magad?
3: Így van. Csak is én kizárólag, igen. Hát ugye maga a Petrovics Art Wood egy kis műhelyben van. Egyébként én Boldogról származom, Heves megyéből. A régi autószerelő műhelyemet alakítottam át ilyen kis megmunkáló helységé.
2: Igaz az a mondás, hogy mondtam, hogy te bármiben bele tudsz látni egy villanyégőt. Tehát megvan az a tehetséged, hogy például ez micsoda. Most egy ilyen

0: négyzetes fahasábot látok egymástól elválasztva.
1: Ez egy több mint 100 éves parasztházikónak a tetőszerkezetéből jött gerenda, ez egy fenyőgerenda, ugye ide ki is írtam, hogy 100 éves fenyőgerendából készült, vagy több, ugye?
0: A szőlőt meg is, a szőlő, ugye?
1: Igen, ez egy 70 éves szőlő ültetvényről való. Ez egy Mátrából származó kis patakból egy uszadékfa.
0: Ez egy uszadékfát képzeltek el, ami az ember odébb rúna, de Ádám meg észrevette benne a lehetőséget. Akkor te, hogyha kirándulsz, hogy jársz kell az országban, mindig vissza haza valamit fogadjunk. Vagy egy bolhapiacban, mondjuk egy kávéfőzőt.
1: Így van, én aktív túrázó vagyok. Minden túra alkalmával nyilván a tájat is szemlélem, de hogyha esetlegesen meglátok egy absztrakt formájú lehullott faágat, vagy egy fadarabot, nyilván élőfát soha nem bántunk, csak ami lehullott. Ez az uszadékfa is körülbelül, én sacra mondom, hogy kb. Szerintem 5-8 éve biztos, hogy ázolgott. Nekem ezt egy hosszú folyamat volt kiszárítani, lelakkozni, stabilizálni, hogy ne porladjon, stb. És utána lehet elkezdeni a további alakítást, és magát, az izzónak a foglalatát belehelyezni egy annak megfelelő helyre.
0: Gondolom, itt nem az egész termékpaletta van kint, van egy raktár, ahol sok minden máson. Mi volt a legextrémebb dolog, ha lehet ilyen laikusat kérdezni, amiből sikerült lámpát varázsolnom? Most kicsikét gondolkodik, Ádám.
1: Igen.
0: Hát, mert nyilván sok extrém dologból csináltál lámpát. Na, van válasz? Megnézzük.
1: Extrémnek ezt a sugárcsövet mondanám, ez egy 1980-as évekbeli tűzoltó sugárcső, fecskendő.
0: Ja, úgy sugárcső, hogy ezen jött ki a vízsugár.
1: Van, ezzel tűzoltók oltottak tüzet, így van. Kicsit átalakítottam, módosítottam. Nyilván a saját ízlésvilágomnak megfelelően alakítottam ki. Ugye láthatjuk, hogy természetes anyagokkal dolgozok, fa, fém és kenderkötél. És ugye ki van munkálva szépen egy talapzat, neki fel van helyezve egy autentikus formában, és akkor...
0: Ez igazából tényleg illik azon, hogy a lakás díszelet. Igazából nem a fényforrás legyen, hogy fényt adjon, hanem a lakás dísze legyen. Mit ad neked ez a hobbi? Ugye mondtad, hogy épületgépész technikus vagy, megnyugvás, egy picike lenyugvást, a kreativitást ott tudod kiteljeszteni. Mit ad neked ez az egész?
1: Így van. Kicsit sok lett nekem mostanában a világ, eléggé zajos a világ, ha lehet így mondani, és nekem nagyon jól esik. Ugye multicégnél dolgozom, több ezer ember között, az is nagyon pörgős, egy több ezer négyzetméteres gyártócsarnokért felelek műszakilag, nagyon stresszes az is, jól esik elvonulni a műhelyembe, meg hogyha túrázok, és akkor meglátom valamiben a szépséget, akkor jól esik egy kicsit leülni, megállni, gondolkozni, hogy hogy lehet, hogy nem lehet. Ez a kávéfőző is például egy roncstelepről jött. Valaki kidobta. Én megfogtam, hazavittem, lelakkoztam, lefestettem, csináltam neki egy kis talpazatot, és egy kreatív, jópofa hangulatot tud varázsolni, akár a nappaliba, akár egy konyhai dekoráció.
0: Akár egy kávézóban.
1: Így van, bárhova. Egyébként hát a legextrémebb, ugye én lámpákkal foglalkozom alapvetőleg, de volt egy megkeresésem, ahol egy dohányzóasztalt kellett megcsinálnom 150 éves gerendákból.
0: Az igen.
1: Ennek is eleget tettem természetesen, legjobb tudásom szerint, de egyébként én csak lámpákat gyártok. Van egyszerűbb, ugye van, ami hálózati feszültségről, konnektorról működik, de van például ez a legkisebb termékem, ez is egy ilyen 100-120 éves tetőgerendából van, és akkor ilyen ledes kis hangulatvilágítás. Tök jó kis éke lehet, akár egy éjjeli szekrénynek,
0: egy bárminek, egy nappalinak.
1: Bármi.
0: Hát, kedves hallgatók, receptet is kaptatok az élethez, hogyan lehet ezt elviselni. Igen, kicsit fel van pörögve minden. Ádám, köszönöm szépen. Petrovics Art Wood tulajdonosával, Petrovics Ádámmal beszélgettem. Árakról nem beszéltünk adásba, de nézzétek meg, az ember azt hinné, hogy drágább, de nem, tényleg csak ennyi, úgyhogy nézzétek meg és keresétek őt. Köszönöm szépen, Ádám. Mit kell kívánni sok vevőt?
1: Így van, köszönöm szépen.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a barangolásunkat a Hello piacon. Hallottatok már olyat, hogy kétoldali kardigán? Mert én még nem, de most itt állok a Suyen Design pultjánál kitelepülésénél. Hát csupa-csupa színes dolog. Azt mondom, hogy ez ilyen kis kabátka, de nem, ez kétoldali kardigán, mert bele is lehet bújni. Hogy lehet ez? Igen, most rajtad éppen sálnak néz ki. Hogy lehet ez definiálni? Mi ez a kétoldali kardigán?
2: Hát ez igazából kardigán 3 az 1-ben, szóval, hogy kétoldalas kardigán, és sálként is fel lehet venni ugyanazt a ruhadarabot.
1: A saját találmány?
2: Igen, igen.
1: Mennyit kell ezen gondolkodni, hogy az ember kitalálni egy ilyen kétoldalú kardigánt, ami háromféleképpen hordható?
2: Nem tudom. Hát ez csak így egyszer, csak így jött.
1: És kétoldali azért, mert kifordítom, befordítom, igen, mégis bunda a bunda, tehát hogy a színe
2: igen, igen, és van, amelyik anyagnak a mintáját is én készítettem, van, amelyiket rajzoltam, ezt a fekete-fehér arcos mintának hívom.
1: Ez azt jelenti, hogy te megrajzolsz valamit számítógéppel, vagy rendesen?
2: Kézzel, és egy grafikus segítségével elkészül maga a fájl, és azt küldöm a úgymond a nyomdába.
1: Mert akkor ezek nyomtatott textíliák?
2: Igen, digitális print, igen. A budapestes is.
1: Azt meg lehet nézni, nézzük meg, hát ez igazából nem is kell város nézni, mert itt van rajta minden, nem? Minden rajta van.
2: Hát ez szuper ajándék egyébként, nagyon szeretek a turisták is. Ugye itt vagyunk a város közepén, és ahogy jönnek itt a turisták, és nézegetik, hogy így melyiket ismerik föl belőle. Az oroszlán alá rábígyeztettük ide is az aláírásomat, de ez ja. 37 saját fotóból áll ez a kollázs, és nagyon színes. Ez az egyik fele, és a másik fele pedig egyszínű oldal.
1: De nagyon színes az egész pultod rájlik igazából itt. Kivételével fekete-fehér cuccok igazából nincsenek. Színes világban érztem, Kuzsana, nagyon-nagyon. És ezek zsákok, ez más. Várjál, nincs ott a mikrofon.
2: Ez a minta rákerült, a budapestes minta is, meg az arcos minta is rákerült a hátizsákra. Sőt, amire még büszke vagyok itt saját minta, az a palóc gyökereim kapcsán készítettünk egy mintát.
1: Itt van?
2: Igen.
1: Nézzük meg a palóc gyökereket. Igen.
2: Ez egy régi törölköző, ugye a palócvilág ez a kék-piros-fehér, és ez egy régi törölközőjének a mintája, amit kicsit így átvarázsoltunk a mai kor szellemének, és ez így testet öltött mintában.
1: Az azt jelenti, hogy palócföldön születtél?
2: Igen.
1: Ott tudsz palócul beszélni, és megvan, nem? Nincs?
2: Nem, nincs. Nincs.
1: Jó, csak kíváncsi voltam, mert ugye ez egy nagyon jellegzetes beszédforma igazából. Főállású vagy, vagy pályaelhagyó voltál, valamit váltottál erre, mi az, ami nem tudtak, amit lehet tudni ebből, hogy ki áll igazából a Suyen Design mögött? Suyen Zsuzsanna, azt tudjuk.
2: Én közgazdász végzettséggel bírok.
1: Az kell ehhez a szakbizniszhez is picit?
2: Amúgy igen. Egyébként kell erre támaszkodni. Hát pályaelhagyó, hogy ugyan nem vagyok, de nagyon sokat dolgoztam múlt környezetben.
1: Közben leesett a telefon, de túlélte.
2: Controlling és pénzügyi területen, és most is dolgozom még tanácsadóként egy kicsit, mert hogy azt a világot is nagyon szeretem, meg ezt a világot.
1: Mennyire
2: is
1: más világ azért controlling, pénzügyi környezet, Excel táblák, számítógép, mi egymás. De ezek picit sokkal színesebb. Jó, hát emberek vagyunk, ha azt is szereted meg, és akkor hajrá. És működik a dolog, tehát turisták szeretik, ugye megnéztük ezt a budapesti nevezetességeket, de hát van, amit aztán a magyarok is vihetnek. Gyönyörű színek vannak itt.
2: Szépen. Hát ugye a mostani gazdasági helyzet az elég küzdelmes, szerintem mindenkinek. Én nagyon az előre menekülés híve vagyok, tehát rengeteg ötletem van, ezt szeretném. Nem csak ezt a 3 funkciós kardigán, de további ötleteim is vannak. Ruhákat illetően. Majd készítem, csinálom.
1: Na, kedves hallgatók, hogyha kíváncsiak vagytok, tehát még egyszer a kétoldalú kardigánra, amit háromféleképpen lehet hordani, hát szeptemberre találkozhatnak itt veled a kedves vásárlók?
2: Szeptemberben a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Fix Iparművészeti Vásárán, a Pozsonyi Pikniken.
1: Biztos. Mindegyikről be fogunk számolni, ott leszünk akkor. Köszönöm szépen, reméljük, hogy jönnek a vevők, és akkor viszik ezt a gyönyörű, szép budapesti épületet. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ma is napos időre számíthatunk. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Még nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál, a Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk ma. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Bekapcsoltuk a Pacsirta rádiót, hogyha a 424-es a magyar mozdony, akkor ez a magyar rádió. Keressünk valamit, be kell melegedni, azért ez nem megy olyan könnyen.
2: És a cím.
1: Alakul? Na nézzük. Most tekergetem. I'm so ugly, that's okay, so ugly. Na hát szól ezen sok minden, ez egy 1960-ban gyártott készülék, tehát az idén 65 éves. Úgy szeretném meghálálni, hogy van ilyen rádióm.
3: Bele is csaptunk a közepébe Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Ugye ő az, akit én már promóztam, hogy egyszer biztos, hogy föl fogok jönni hozzá, és megnézem a rádió gyűjteményét, és itt igazából, hát azt hiszem az egyik főszereplő van, ugye? A Pacsirta rádió, mondtad. Hoppá, közben hírek, vagy valami van.
4: És nézd meg megint csak, mi történik. Februárban került ez napvilágra.
3: És nézd meg, mi történik. Szól ez a rádió. Igazából, kedves hallgatók, leírom nektek, kilóra mennyi ez a rádió körülbelül?
1: Kérlek szépen, ez tizenvalahány kiló, szép nagy darab. Most kiírtam neked a méreteket, én se tudtam fejből, de 42 cm magas, 68 centi hosszú és 28 centi mély, tehát majdnem 70 centi, amikor így elviszed egyik helyről a másikra.
3: Ez egy bútordarab igazából, nem? Ugye, amikor ezeket tervezték, akkor még a lakás díszének gondolták őket. Gyönyörű faanyagból van, míves anyagokból. Kicsit más volt a világ akkoriban jelentősen.
1: Igen, ez ráadásul szerintem ez egy különlegesen szép darab, ez a Pacsirta, Orion 612-es egyébként. És az a vicc, hogy ugye ezt most a hallgatók nem látják, de ez egy ívelt formavilágú, és van egy legenda, amely szerint valaki beírt a gyárnak, hogy nem jó az ívelt Pacsirta, mert lebillen a tetejéről a váza. Úgyhogy ennek megcsinálták később 1963-ban a szögletes verzióját is. Nyilván nem emiatt, de a sztori akkor is jó. Egyébként ez volt az Orion utolsó rádiója, amit gyártott.
3: Tehát mikor gyártották ezt?
1: Ez 1959-ben kezdték ezt a típus gyártani, és 63-ban fejezték be. 63-ban került el az Orion gyártól, ugye KGST időszakot éltünk, a rossz nyelvek szerint már kész voltak a Pacsirta utódjának tervei, de Bulgáriában gyártották azokat később, és a terveket ingyen oda kellett adni a bulgároknak.
3: És mit nem lát még a kedves hallgató, ugye mi szorosan széria tartozik hozzá, hát egy horgolt kis terítő, ugye, ha a váza le is billent, de a terítő az ott volt, ugye ez tévékészülékeken is rajta volt, ez ezzel együtt jött, vagy ez itt találta meg a párját?
1: Nem, ezek úgy kerültek hozzám, majdnem minden fontosabb rádióban van egy ilyen horgolt terítő, hogy egy korabeli barátnőm, akinek az édesanyja ilyeneket készített, ő fölmérte a rádióimat, és gyártott rájuk külön ilyen kis takaró valamiket.
3: Mennyire egyszerű készülékek ezek, mennyire romlékonyak, vagy ez egy igazán egyszerű készülék, be kell kapcsolni, bemelegszik, már ez a bemelegedés is a mai fiatalnak egy kicsikét furcsa, nem? Hogy közben itt szól a rádió, persze, áttekerünk egy másik állomásra közben.
1: Nem tudom, hol a Manna megtaláljuk-e. Valahol biztos megtalálnám.
3: De egy kicsikét megvan ez a készülék bincsizva, azt mondta Zoli a retrológus, hogy a Manna is bejön a 98.6-on. Ezekre a Pacsirta hangjai.
1: Éppen megmakacsolta magát. Azért van megbingizve egyébként, mert eredetileg URH vételre alkalmas, de miután a keleti URH, most ebben nem megyek bele, lényeg az, hogy nem lehetett rajta URH sávokat fogni, és egy pici ilyen hangolási trükkökkel, ezt nem én csináltam, hanem mesterek, megoldottuk, hogy lehessen rajta fogni a mai URH rádiókat. De ez így azért nagyon fontos, mert így látszik, hogy milyen jó hangja van ezeknek. Tehát mi azt hittük korábban, hogy a régi rádiók, azok majd hallunk ilyet odafönn a néprádiót. Nem, ezek gyönyörűen tudnak szólni, csak hát URH vétel kell hozzá. Most idegesít, hogy nem hoztam be neked egy jó URH csatornát, úgyhogy kérdezz valamit, addig keresek.
3: Teste van a hangjának igazából, ugye úgy van kialakítva az egész, hogy nagyon-nagyon jól szóljon, kellemes meleg hangon a rádiónak, közben az Oli tekergeti a rádiót, ugye itt ez az, amikor van két gomb, egy hangerő gomb, finomántó gomb, valamit van.
4: Egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni?
3: Neked is hallgatók, amíg a rádióban cukorpótlásról van szó, de mi elmegyünk, zenélünk, és folytatjuk a kanapét Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Valami bejött közben.
1: Júj, hallgass!
3: Na, mi is zenélünk.
1: Azért nem olyan rossz ez a zene.
3: Nem, sőt, mi is zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetés Zoltánnal.
0: Manna FM. További információ információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mind

0: sem.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét a vendégemet. Hát én vagyok az ő vendége, L. Dézsi Zoltán, a retrológus. Felékeztünk a szentélybe, itt vagyunk a házadban, a szentének nevezett emeleti szobában. Én most nem kezdem el megszámolni, hogy hány régi rádió van, de egy körülbelül számot te nyilván tudsz nekünk mondani. Hány rádió néz most velünk farkas szemet?
3: Hát itt ebben a szobában talán egy olyan 30-40 darab, de még legalább ennyi van raktárakban meg itt ott, de én ezen nagyon kis gyűjtő vagyok, tehát a Sík Béla bácsinak itt Budapesten, vagy Nádler Józsinak Keszthelyen, vagy Csige úrnak, nem is jött eszembe, Balmazújvárosban talán, vagy Verpeléti Ferinek, tehát vannak nagy gyűjtők, én egy ilyen picike gyűjtő vagyok, de nagyon-nagyon megnézem, hogy mi az, amit idehozok, és mi az, amit nem.
2: Miért pont a rádióba szerettél bele? Mi az, ami miatt az egészet elkezdted, és itt van esetleg az első darab, amivel az egész elkezdődött.
3: Az első darab az nincs itt, mert az annyira értéktelen volt, hogy az innen lekerült, de az, hogy honnan kezdődött, az a darab itt van. Ott a sarokban van egy Budapest feliratú rádió, ami azért vicces, mert Budapestnek hívják, de természetesen Bulgáriában gyártották, és Elprom. Ez volt, vagy ez lett volna a pacsirta utódja, amit aztán már nem Magyarországon gyártottak le a KGST relációban, hanem Bulgáriában. És úgy kezdődött az egész, hogy láttam egy mémet a Facebookon, ahol egy ilyen rádióból jött ki egy gondolat buborék, és bele volt írva valami, nem tudom, hogy mi. És azt hiszem, de jó néz ki ez a rádió, nekem kell egy ilyen. Na hát így kezdődött ez az egész történet.
2: Ezeket bolhapiacon keresed, hirdetéseket böngészel, a neted bújod, esetleg már felajánlkoznak ezek a rádiók neked?
3: Egyetlen szóval tudok válaszolni, is. Tehát volt olyan, amit konkrétan a piacon vettem a földről, volt olyan, amit az interneten szúrtam ki, volt olyan, ahol én adtam föl hirdetést, hogy ilyet keresek, és vannak barátaim, például a kiváló művész úr, zenészünk Orosz Zoltán, aki harmonika művész, szerintem Magyarország egyik legjobb, hanem a legjobb harmonika művésze, és őtőle is többet vásároltam. Ő ugyanis, amikor éppen nem muzsikál, akkor rádiókat újít fel, elképesztő. És szóval mindenhonnan jöttek.
2: Na, ha már újítás, akkor felújítás, ezek a rádiók, ezek mindegyike működik, tehát bármelyiket be tudnánk kapcsolni, és akkor megszólalna mondjuk valamelyik adó?
3: Nem, itt, az itt lévő rádióknak azt mondanám, hogy tudtommal körülbelül 80%-a működőképes, azért mondom, hogy tudtommal, mert itt azért egy évig nem kapcsolsz be 80 éves készüléket, lehet, hogy egy év után nem indul el. Aha. Úgyhogy van amelyik biztos, itt van mondjuk a kedvencem, hát ide kár, hogy nem látják a hallgatók, ez a Philips Olympia nevű, amit Bozzai Dezső tervezett 1936-ban a 36-os berlini olimpia tiszteletére, a Philips megrendelésére. Egyébként ő később Bozzai, a többi között a Ganz villamost, ami a kettes villamos a mai napig Budapesten, azt is ő tervezte Lengyel Istvánnal.
2: Hát magát a villamost?
3: Magát a villamost, igen. Tehát ő aztán tényleg mindent is tervezett.
2: Az a ipari csuklósnak jelentett villamost? Az. A kedves hallgató, most ugye csak el tud képzelni, miről van szó, hogy kettes villamos a mai napig így néz ki. Nem nagyon akadálymentes villamos, főleg nem a Vigadó téren felszállni rá. No, és ez egy 30-as tervezett, gyönyörű forma tervezett rádió, még a Philips logóját is sikerült elrejteni benne, ugye egy hangszorójánál. Ez egy drága darab például?
3: Hát ez már azért viszonylag drágább, mert ebből olyan nagyon sok nem maradt meg, ugyanis gyönyörű szép rádió, de végtelen egyszerű szerkezetű, tehát nem nagyon koncentráltak akkor arra, hogy az örökké valóságnak tervezzenek. Én élek a gyanúperrel, de erre nincs bizonyíték, hogy ezt a 36-os olimpiára úgy rendelték meg, ezért olimpia a neve, és én szerintem ez egy akkori mondjuk így szóróajándék lehetett, de most lehet, hogy Sík Béla bácsi azt mondja, hogy Zoli, te nagyon hülye vagy, de ezt simán el tudom képzelni, hogy így volt.
2: Soha nem értettem, hogy ezek a városnak, amik itt vannak, ezek azt jelenti, hogyha oda tekerem a nem tudom, a kurzort, a jelzőt, akkor például egy berlini állomást hallgatok, egy Breslaut, egy Belgrádit.
3: Milyen jó neked, hogy látod még ezeket, én nem látom, mondjuk rajtam most nincs is szemüveg. Hát figyelj, ez a világvevőségnek volt az egyik jellegzetessége, hogy elvileg tudtad fogni Brüsszelt, gyakorlatilag nekem a büdös életbe soha nem sikerült, még gyerekkoromban sem. Ma meg már nem is sikerülne, mert ugye ezek középhullámok, és középhullámon meg már egyáltalán nem biztos, hogy ott van bármi, és ami fogható.
2: De olyan szép, hogy egy sorban van Pécs, Magyaróvár, Berlin, Milánó, Firenze.
3: Igen, ez gyönyörű. Mutathatok valami mást is neked?
2: Na nézzük akkor, gyorsan. Hopp, egy labda kerül a kézbe.
3: Egy labda kerül a kezembe, igen. Egy csíkos labda, csak azért, mert a rádió az én hülyeségemnek csak egy része. Minden gyűjtök, ami régi. Ezt kérlek szépen, emlékszem még a Pancsoló kislány című darra?
2: Hát hogy nem, mindenki emlékszik.
3: Úgy élvezem én a strandot.
2: Hát forgattál is vele egy filmet a hölgyel, akinek.
3: Sikerült megtalálnunk a hölgyet, hála Istennek, jó egészségnek örvendett, aki akkor énekelt, és ez 2019. szeptember 5-én ezt a kis strandlabdát ő dedikálta nekem, úgyhogy ez azóta is az egyik kedvenc relikviám itt az irodámban.
2: Kedves hallgató, most akkor megnézzenél. Nem ígérem, hogy a Pancsoló kislány következik két beszélgetés között, de valami jófajta zene érkezik a Manna FM stúdiójából, aztán folytatjuk a beszélgetést el Dézsi Zoltán, a retrológus.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Hát nem hallgattuk meg akkor a pancsoló kislányt, ahogy az előbb ígértem, de remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Eldési Zoltán retrológussal. No, picit a gyűjtő szenvedély miként jelő lélektanáról. Mit jelent az neked, hogy feljössz ide a szobádba, és itt, hát itt nagyon komoly technika történeti csodák néznek veled farkas szemet. Miért jó gyűjteni? Általában a férfi ember az, akit a gyűjtő szenvedély elkap.
2: Ugye én riporter vagyok főállásban, ha elmondható, a Heti Napló Svábi Andrással című műsor riporter, és rengeteg retro tematikájú riportot készítek, és a múltkor pont ugyanezt a kérdést tettem föl valakinek, és azt mondta, hogy azért jó, mert csak. És akkor mondom, és mi van, ha az asszony ezt nem viseli el? A válasz így hangzott, olyan asszonyt kell választani, aki ezt elviseli. Szóval én is csak ezt tudom neked mondani, hogy ha én ide följövök, ugye én itt szoktam szerkeszteni, vágni az anyagaimat, ez egy kis stúdió tulajdonképpen, tehát a múlt meg a jelen találkozik, akkor nekem az, hogy mit tudom, én elnézek az egyik falra, és ott vannak a villamos plakátok a 70-es évekből. Egy kicsit hátrafordulok, ott vannak a retro fali órák, aztán a lapozós órák, ez az új szenvedélyem, a lapozós óra.
1: A lapozós óra az, ahol a szám félbe van vágva, és lelapozódik valami. Ez hogy jött például? Akkor kapjuk már bele, hogy valami, van egy hangulat, ezek is ilyen megtervezett, formatervezett dolgok, dizájnos dolgok a 70-es évekből?
2: Igen, bár ma is gyártják. Tehát én nem is olyan régen vettem egy vadi újat, hogy ne ezeket a régieket kelljen bekapcsolni, de ennek is konkrét története van. Néztem az Idétlen időkig című filmet, ami arról szól, hogy Bill Murray minden reggel ugyanarra a napra ébred. És mindig úgy ébred, hogy egy ilyen lapozós óra 7:00-ra ugrik, és rájön, hogy úristen, megint a tegnapi nap van. És akkor ez, gondoltam, hogy kell nekem egy ilyen. Csak az a baj, hogy utána jött a második, a harmadik, a hetedik, most tizenvalahány van már.
1: A gyűjtőszenved, és ide van készítve egy rádió, ez a Néprádió, talán az 50-es évek igazi propaganda eszköz, amit minden háztartásba el kellett jutatni. Ez az a rádió?
2: Ez konkrétan az, ugye Magyarországon

0: Néprádió már volt korábban is, Hortinak is volt egy néprádiója. Azt 24 havi részletre lehetett megvásárolni, mert 57 pengő volt, ami ugye tudjuk, hogy havi 200 pengő fixer az ember könnyen viccel, tehát gyakorlatilag egy heti fizetés volt. Na ez olcsóbb volt, ez, ha jól emlékszem, 390 forint volt a Rákosi féle néprádió, de 12 havi részletet lehetett rákérni. És ez azért különleges, mert Rákosi elvtársaik nagyon vigyáztak azért arra, hogy csak a propaganda jusson el az emberhez. Tehát ilyen marhaságokkal, hogy csatornakereső nem szerelték föl. Van egy gomb rajta, egy nulla van rajta, meg egy K, meg egy P.
1: Ez most működik? Be tudjuk kapcsolni? Igen, meglessük.
0: Ez lassabban fog, megkülök, ez lassabban fog bemelegedni.
2: Akkor a kórát el nem rendeltnek kell tekinteni, és újra feliratni.
1: Ezt ülte körbe a család, amit most mit csinálunk tulajdonképpen, körbejük a rádiót, csak sokkal többen van. Átjut a szomszédem, és hallgatták a híreket.
0: Abszolút. Várjál, most átkapcsolni. Hogy azt akarom, hogy Rákosi elvtárs vigyázott rá, hogy csak két csatornát hallgathass, a Kossuthot meg a Petőfit. A Kossuth mai napi Kossuth. Kapcsoljunk át a hajdani Petőfire.
1: Ez egy német nyelvű.
0: Itt most valami német csatorna jön, ez egyébként a nemzetiségi csatorna most, nem a Petőfi már, tehát itt mindenféle zene szokott lenni egész nap, amúgy egész szeretem. Szóval ez egy nagyon egyszerű rádiókészülék, egy mondhatnám, nem mondom, hogy primitív, mert akkor sokan megsértődnek, de hát ez egy néprádió, sokan nem hajlandók ilyet a gyűjteményükbe fölvenni. Azt mondták, hogy Rákosi féle cucc, nekik nem kell. Én úgy voltam vele, hát ez is a történelmünk része.
1: Ennek is van egy forma tervezése azért. Megvan terve, ki van találva az egész rádió, ugye egy ilyen minimál dizájnban talán ezt mondanánk rá erre a rádióra, de ez a formavilág, ez jön vissza, hogyha csak egy ilyen Bluetooth hangfalat megnézel, ilyenek előfordulnak.
0: Abszolút, ez gyakorlatilag ez kívülről úgy néz ki, mint egy régi hangszóró, ami az iskolák falára volt annak idején felszerelve, csak ez nem műanyagból van, hanem fából, jóporos. Egyébként Hajdan ezt alumínium dobozban kezdték el gyártani, mert az olcsóbb volt, mint a fakáva, a káva maga a doboz, de aztán rájöttek, hogy annyira jól sikerült megtervezni, hogy finoman fogalmazva érintés védelmileg aggodalmas, tehát simán megcsaphatta azt, aki fogta az alumíniumot. Hát ez a fadoboz, ez biztos, hogy nem csapja meg. Ez egyébként olyan száraz már, ez a fa, hogy erre rátennél egy kilós bármit, akár össze is szakadhatna.
1: Ne tegyük rá, inkább lenjünk ezt, zenéljünk egyet, kedves hallgatók, aztán folytatjuk az érdekes beszélgetést. Dézsi Zoltán a retrológus szobájából fogunk még jelentkezni egyet. Hát itt aztán van mit nézni, és van miről beszélni. Zene, aztán folytatjuk Zolival.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mi jön velem szembe? Egy MÁV 411-es tábla. Ugye, bocsánat, csak én meg egy vasútőrült vagyok, de kicsikét Zoli is vasútőrült. Szóval nem csak rádiók vannak itt, hanem azt hiszem, mind neked is, mind nekem is, talán még az egészséges jelzővel illethetjük ezt a retro szenvedélyünket. Van egyfajta gyűjtő szenvedélyünk. Sőt, neked van egy csatornád is erre felhúzva a YouTube-on, ugye retrológus néven, aki kíváncsian tartom a kedves hallgatók, hát keressetek rá, vannak ott érdekességek. No, mi az, ami most még nagyon fókuszban van, hogy beszéltünk rádióról, beszéltünk a lehajtós órákról. Van olyan rádió, amit most nagyon keresel még, amit esetleg lehet, hogy valamelyik hallgatónak pont van, és azt mondom, hoppá, ezt a Dézsi úrnak odaadom.
2: Olyan nem lesz, aki azt nekem ideadná, én egy standard rádiót keresek még nagyon. Most nem készültem, és szégyengyelzet nem jut eszembe, hogy egy hanyas számú, de mindegy, úgy se adja oda senkit, gyönyörű, szép, imádnivaló, fantasztikus, van belőle még olyan is, ami nem hárommal, hanem akkumulátorral megy. Na, lényeg az, hogy olyat még nagyon szeretnék, de amúgy most már nagyjából a rádiók mellett egy csomó minden izgat, tehát jó, hogy megláttad ezt a mozdonytáblát, ez a 411-es, ez a Truman nevű gőzösöknek volt a mozdonytábla.
1: Ez igazi vagy replika?
2: Ez full igazi. Ez valóban, ez a 411-438-es mozdonyról került le annak idején.
1: Nekem egy 424-es van.
2: Igen, hát abból ugye 424-es a magyar mozdony, ez a 411-es azért volt érdekes, mert az amerikaiak gyártották, és a második világháborúban áthozták Európába segélyként. Tehát főleg a britek kaptak belőle, és aztán a háború után az amerikaiak jó üzletemberek azt mondták, a franc fogja ezeket visszahajózni Amerikába, olcsón eladjuk. És a magyar államvasutaknál ugye nem nagyon maradt mozdony, mert szétbombázták a szövetségesek azokat, meg elvitték jóvátételben a szovjetek, ami maradt, és akkor ezért vettünk 500 darab ilyen Trumant olcsón. És ezek egészen sokáig, a 70-es évek végéig szolgáltak a magyar államvasúton.
1: 500 darab, az elképesztő mennyiség.
2: Én úgy tudom, hogy a MÁV illetékes vezetőit, akik az amerikaiakkal erről megállapodtak, később nagyon súlyosan meg is furcolták emiatt az úgynevezett szocialista rendszer hajnalán, hogy mertek ilyet tenni. Úgyhogy nem is volt olyan nagy becsülete a Trumanoknak, pedig egy nagyon jó mozdony volt a maga idejében.
1: Akár később ugye milyen nohabokat is beszereztük Svédországból, azt jött a parancs, hogy vannak itt szergeik is, kérem szépen. Na, nézzünk oda el, villamos plakátok, én 70-es vagyok, én tudom, hogy mit jelent ez. Ilyen ferdek is falon voltak fenn ezek az úgynevezett villamos plakátok, volt tánc tanítás, Varjasiné tánciskola, Szénatér, ilyenek, ezek is onnan vannak, kimondottan? Bolha piacon keresed ezeket, neten keresed ezeket, vagy meg is a válasz. Jársz Bolha piacra rendszeresen? Van időd?
2: Nem járok. Most ugyan voltam a múlt héten Pécsen, ott is van egy nagyon jó Bolha piac. Vettem egy munkaérdemrendezős fokozatát.
1: Saját magadnak?
2: Saját magamnak. Ez a semmi értelme, de csak 3500 forint volt. Hát nem fogom ott hagyni ezért. Reinhardt Andrásnak állították ki annak idején. Utána néztem, hogy egy jogász ember volt, és Losonci Pál írta alá. Tehát azért annak idején az nem volt olyan rossz. Egyébként ezeket a villamos plakátokat, ezeket, amiket itt látsz a falon, ezeket konkrétan egy helyről vettem. Van egy gyűjtő barátom, aki hát megszorult, és kért kölcsönpénzt, és mondtam, hogy inkább veszek a gyűjteményedből valamit, és akkor ezeket a villamos plakátokat tőle vettem.
1: És mint hogyha fogát húzták volna?
2: Nagyobb bajai voltak ennél, tehát megbocsájtó volt. De megnézed, ott van például a Mesztelen diplomata filmplakátja, ami ugye a Vesztegzár a Grand Hotelben című Rejtő Jenő regény alapján készült magyar film, de naponta igyunk egy fél pohár igmándi vizet, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat.
1: Ez az a világ, amikor még egy műalkotás volt egy plakát, nem? Plakáttervezők voltak, kirakatrendezők Abszolút. Voltak akkoriban.
2: Nagyon érdekelnek a plakátok, tehát odalent vannak olyan 40-es évekből származó filmplakátok, amik például a Katyi című filmnek az eredeti filmplakátja is megvan nekem, vagy az Én és a nagyapám 51-ből. De ott van egy mozi műsor, amit azért tudunk beazonosítani, hogy mikor csinálták, mert akkor mutatták be a Szafi című rajzfilmet, úgyhogy az nagyon-nagyon szeretem.
1: 1985, menjünk közül, mik voltak még akkor, kikém, ki nem kém, UFO Arizonában, Király és a Madár, azt tudom.
2: Igen. Akarok még egy ilyet venni, pont attól a gyűjtőtől, akiről az előbb beszéltem, az a Pogány Madonna bemutatójának évéből származik, tehát 80-ból.
1: Hiszen a Pogány Madonna neked így bekattant, hiszen a Buj Túrnak is ugye a tagja vagy, volt már kezedben az igazi Pogány Madonna, és a többi. Ide kell egy ilyen plakát, igen.
2: Csak nem akarja eladni, pedig azt nagyon szeretném, azt a plakátot. Egyébként, ha már a Pogány Madonna szobrot említetted, az életem legnagyobb retrológusi büszkesége, hogy azt én vittem vissza a Tihanyi Kőanyi apátságba. Tehát azt a filmben 1980-ban Vályi Zoltán ellopta, és 2017-ben Dézsi Zoltán meg visszavitte, mert megkerestem, hogy hol van a szobor, fölhívtam az apátságot, hogy visszavihetjük-e, és mondták, hogy vissza, úgyhogy azóta Pogány Madonna turnékat szerveznek oda az apátságba. Bújtor Balázs ennek, Bújtor István fia a fő hát motorja, de az én vagyok, aki visszavitte, aki ezt az egészet kitalálta, úgyhogy erre tényleg büszke vagyok.
1: Kedves hallgatók, Dézsi Zoltánnal nem lehet befejezni, csak abba hagyni a beszélgetést. Szerintem ez folyt köv, kitesszük a folyt kövöt, lesz, amiről beszélgetünk. Azt vettem észre, hogy ti hallgatók, meg mi is szeretik a retrót, úgyhogy vissza-vissza fogunk ide térni, vagy uram, bocsán, egyszerre elcsábítom őt egy borlapiaci kalandozásra, és végigjárjuk élőben a borlapiacot, mi az, amit találunk. Jó, lesz ilyen. Addig is, ha retróra vágytok, akkor keresétek a csatornáját, retrológus néven, kimondani is nehéz, mondd ki, de gyorsan.
2: A retrológus.
1: Na hát így kell kimondani helyesen, akkor ezt keresétek, és ott remek retró tartalmakat is találhatok. Köszönöm szépen, hogy beengedtél ide a szentélyedbe. Maradjunk annyiba, hogy folyt köv, jó?
2: Legyen így, várlak szeretettel. Az meg egyébként tényleg jó ötlet, menjünk ki bolha piacozni.
1: Legközelebb akkor találkozunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Újabb légtérsértést észleltek Romániában. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Megvannak a jelöltek a Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el. Emellett megkezdik a közúti részének és a Corvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
0: Időjárás.
5: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel. Na, túl vagyunk a hosszú hétvégén, úgyhogy újult erővel csapunk bele már is az augusztusi utolsó munkahétben. Most már azért szerintem a szabadságolások nagyjából véget érnek, úgyhogy egyre többen vagyunk így együtt munka közben. Én már is hozom Britney Spears-t és Jason Mraz-t, ők az óra sztárjai, velük indul a hétfő délután, aztán majd igazából jó kis vidító dalok érkeznek arról, hogy nem érdemes bánkódni, akár a nyár miatt, akár hogy vissza kell rázódni a hétköznapokba. Jön majd a Don't Worry, Be Happy, vagy a Why Worry, igazi klasszik, például a Dire Straits-től, és aztán az utolsó órában majd időutazunk 2004-be és 2014-be, viszem a Manna FM hallgatói. Induljuk el Pharrell Williams-el végre, jön a Doctor.
0: Élet,

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Abszolút finis el a nyár. Jó időnk lesz egyébként, még hétközepén egy újabb hőhullám érkezik. Ez most nem lesz olyan hosszú, és nem lesz annyira kemény, de kétség kívül egyébként még ki lehet használni a szünidő utolsó néhány napját. 30 fok feletti értékeket hoz majd a péntek, és aztán hétvégére ismét frissül majd egy picit a levegő. A gyerekek legalább nem kánikulában mennek majd hétfőn suliba, bár tudom, hogy vannak dolgok, amikről nem illik beszélni, úgyhogy én sem teszem. Mondom inkább SMS számunkat, ez a 0677986-on elérhető, ha valaki írná SMS-t vagy Viber-t, akár a közlekedésről, akkor ide várom nagy szeretettel. Miközben egyébként az óra sztárjai érkeznek, ez annyit ez, hogy egy-egy előadó mindig 3-3 dallal muzsikál, ebben a státuszban most Britney Spears érkezik hozzánk. Hamarosan jön tőle a Stronger, a Toxic, meg az Upside, Did It Again. Hát sok-sok érdekességet összeszedtem vele kapcsolatban, bátran kijelentetjük, hogy Lady Gaga és Beyoncé remek párost alkotott, hiszen közös dolog világszerte például a toplisták élmezőnyébe került, pedig Gaga, és akkor most jön a csavar, eredetileg Britneynek írta a telefon című számot, aki azonban egy demo feléneklése után végül visszautasította azt, akárcsak Rihanna Umbrella című slágerét, amit szintén neki szántak a dal szerzői, mielőtt a Barbados énekesnő sikerre vitte volna. Még azelőtt, hogy összejött volna egykori nagy szerelmével, Justin Timberlake-el, Britney több e-mailt is váltott Károly és Diana idősebb fiával, Bilmos Cambridge-i herceggel, bár a dolog jól indult, hiszen még egy romantikus vacsorát is megbeszéltek, a találkozó végül meghiúsult, így Britney csak a pop hercegnője maradt. A Don't Let Me Be The Last To Know című sláger nem véletlenül idézi a világ legsikeresebb country pop énekesnőjének világát. A dalszerző ugyanis maga Shania és egykori férje, az AC/DC és a Def Leppard, Brian Adams sikerlemezén is dolgozó megaproducer Robert John Matt Lang voltak, valamint Adams gitáros a Keith Scott. A számot Spears egyik személyes kedvencének tartja, a hozzákészült túlfűtött jelenetekkel tarkított szexi videoklip pedig édesanyjánál és akkori barátjánál Justin Timberlake-nél is állítólag kivágta a biztosítékot. Néhány hónappal azelőtt egyébként, hogy egybe kellett volna a táncos Kevin Federline-nal, 2004 januárjában már túl volt egy esküvőn. Las Vegasban ugyanis hozzáment gyerekkori barátjához, Jason Allen Alexanderhez. A frigy azonban nem tartott sokáig, ugyanis az énekesnő ügyvidei 55 órával később érvénytelenítették, azt mondván Spears nem mérte fel tettei súlyát és következményeit. Ezen akkor egyébként még meglepődtünk, azóta pedig ugye köztudat, hogy mentális problémákkal küzd, ugye nagyon sokáig egy egész mozgalmat szabadítottak rá, hogy kikerüljön édesapja markaiból, hogy ez jól tett volt-e vagy sem, nem tudom, elnézve az Instagram videóit, szerintem azért minden nincs teljesen rendben. Különben 81-es születésű Britney Spears első sikereit 93-ban a Disney Channel ifjúsági műsorának szereplőjeként aratta, olyan későbbi világsztárok társaságában, mint Ryan Gosling, az NSYNC majdani tagja Justin Timberlake, J.C. Chazes, vagy nagy rivális a Christina Aguilera. Először mindössze 8 évesen jelentkezett a műsorba, viszont a készítők akkor még elutasították, mivel a szervezők akkor még túl fiatalnak találták, néhány évvel később viszont már beválogatták, ez pedig elindította a karrierjét a szórakoztatóiparban, ami azóta már abszolút fényes lett. Már is 3 dallal próbálom a lehetetlent megvalósítani, összefoglalni az ő karrierjét. Jön a Stronger, aztán majd a nagy-nagy siker a Toxic, ami a mai napig egy virális videó a TikTokon, és aztán majd az Upside It Again-nel zárjuk Britney Spears karrierjét. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Egy előadó, három dal István Dániellel.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Remélem, mindenki kipihente magát az előző négy napon. Hát, ha Balatonra ki lehetett volna tenni a megtelt táblát, ugye a strandfesztivál is nagy sikerrel zajlott. Hát láttam onnét egyébként posztokat, elég távoli alakokat is, akik nagyjából tényleg már majdnem a víz felénél voltak, és az még mindig csak térdig ért. Hát remélhetőleg majd nem sokára az ősszel együtt jön egy jó nagy csapadék hullám, és akkor megoldódik mindez. Hamarabb az óra sztárjai, már is Jason Mraz három slágere érkezik. Az I'm Yours szerintem mindenki ismeri tőle, és aztán nagyjából azt mondja, hogy kakuk ennyi volt, pedig nem. Egyébként egy csomó dala van még kettőt hozok egyébként az amerikai énekestől, aki picit közelebbinek is tűnhet hozzánk, hiszen cseh gyökerekkel rendelkezik. Nagyapja 1915-ben költözött az Egyesült Államokba, de végül is a gyermek már abszolút az Egyesült Államokhoz szülöttje. Gyerekkorában azt olvastam róla, hogy a Dave Matthews Band rajongója volt. Egyébként a Lee Davis középiskolában tanult, egy ideig a Longwood University-re is járt, aztán egy kis ideig dolgozott, New Yorkban a Dramatic Akadémián tanulta meg végül is a zenélést. New York után visszatért Virginiába, később pedig 99-ben telepedett le San Diego-ban. Ott kezdett el helyi szórakozó helyeken játszani. Ott találkozott Noel Toca Rivera dobossal, és elkezdtek együtt zenélni, mert ez akusztikus gitáron, Rivera pedig egy másik hangszeren. A következő két év folyamán aztán az énekes felhívta magára a Los Angeles-i lemezkiadók figyelmét. Le is szerződött 2002-ben az Elektra Recordshoz, és visszatért Virginiába, hogy felvegye bemutatkozó albumát, amelyen egyébként a Dave Matthews Band és John Mayer producerével dolgozott együtt. A sok munka aztán meg is hozta a gyümölcsét. 2002. novemberében jelent meg a Waiting for My Rocket to Come című lemeze. Ez elegyítette a Mrazra korábban ható zenei stílusokat, többek között a country, a roots rock, a coffee house folk, az elements of jazz és a hip-hop stílusokat. A boltokba kerülő első maxi lemeze, a Remedy 2004-ben jelent meg, aztán 2005-ben egy újabb siker érkezett. 2006 márciusában lépett fel igazán nagy sikerrel, Szingapurban egy zenés fesztiválon, aztán májusban az Egyesült Államokban is, később egész Európát bejárta. A turné egy május 6-ai akusztikus koncerttel is kedveskedett a rajongó. 2007-ben fellépett a Geek in the Pink-el, ami sok letöltést hozott az amerikai iTunes-nál, és aztán 2008-ban kiadta a harmadik stúdióalbumát, a We Sing, We Dance, We Steal Things-et. Egyébként igazán nagy sikereket tudhat magáénak, hiszen szinte bármilyen dallal jelentkezett, az mindig a Billboard 200-as, 100-as első 10 helyén debütált, amit azért kevesen mondhatnak el magukról. Úgyhogy remélem, hogy mindenkit meggyőztem az a kapcsolatban, hogy miért is jó ötlet, hogy ő hoz már is három dalt. Hát az ő zenei pályafutását összefoglalva, szinte kihagyhatatlan az sokszor említett és felhájpolt I'm Yours. Ez volt ugye tényleg a bomba siker, majd jön is harmadiként, de hát egyébként még kényeztetett minket a karrierje során Jason Mraz. Ezek is egyébként zajosan mentek akár a hazai slágeristákon is, és a világ is fejet hajtott, például a Heavy Doll előtt, amivel indulunk, és aztán jön majd a Geek in the Pink, a végére pedig, ahogy már mondtam, az I'm Yours. Ezzel a három dallal muzsikálunk Jason Mraz tiszteletére. Most a 98.6 Manna FM-en.

ha esetleg valaki a szabadságos pillanatait éli, akkor ahhoz is jó szünidőt. A gyerekek ugye még a héten szabadak, aztán jövő héten indul a suli, hiszen úgy adódik, hogy szeptember 2-án kezdik majd az iskolát, úgy tudom, de mindjárt majd pontosan utána nézek. Hát ez volt a kedvenc korszakom, amikor gyerek voltam. Nem voltam stréber, de azért nyilvánvalóan várja az ember az új kihívásokat, izgalmakat, ilyenkor már lehet készíteni az iskolatáskát, csomagolni, azt nagyon bírtam, főleg amikor megengedték anyukám még, hogy akkor ilyen Bravo magazinokba, meg popcornba tudjuk csomagolni a füzeteinket, akkor az már nagy lazaság volt hetedikben. No, hát mindenkinek egyébként jó készülődést, mindjárt egyébként programajánlatokat hozok, nem veszett fejszennyire az idei nyár, még jól beújít Budapest majd egy csomó programmal, meg a környék. A hétvégére ezeket hozom, és aztán jó majd Weekend és az In Your Eyes.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Van az a hétvége, amikor már minden nap lementében egy kicsit ott van a szeptember. Idén augusztus 28 és 30 között lesz az utolsó teljes nyári hétvége, és szerencsére nem kell csendben végignéznünk, ahogy elsétál mellettünk. Budapestől Szentendrén át várnak minket a programok. Ha egyetlen nyár búcsúztató kirándulást választanánk, Szentendre az egyik legerősebb jelölt. A Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál augusztus 28 és 30 között lesz, és ilyenkor gyakorlatilag az egész belváros egy nagy kulturális helyszínné változik. Udvarok nyílnak meg, hosszabb ideig tartanak nyitva a múzeumok, kiállítások, zenés és családi programok követik egymást. A Turinforma fesztivál idejére szintén meghosszabbítja a nyitvatartását. A Ferenci Múzeum centrum például külön bűnügyi kalandjátékkal készül, megnyílik a Barcsai udvar, ahol italok, ételek, zene és kerámia programok várják a látogatókat, esténként pedig tánc is lesz. Ez az a program, amiből könnyen egész napos kirándulás lehet. Hév, séta a Dunaparton, lángos vagy fagyi, aztán maradni estig. Az egyik legjobb budapesti ajánlat annak, aki úgy szeretné lezárni a nyarat, hogy közben a pénztárcája ne kezdjen el sírni, a következő fesztivál, a Bakács Fest, ami 3 napon át tart, és minden programja ingyenes. Lesznek koncertek, gyerekprogramok, gasztronómia, kiállítások, városi séták és kreatív programok. A zenei kínálat sem a valaki gitározik a sarokban kategória. Pénteken a Bohemian Betyárs, szombaton pedig az Anima Sound System ad nagy koncertet több vendéggel. Ha valaki elmúlt 30, erre most valószínűleg kicsit gyorsabban kezdett verni a szíve, augusztus 29-én jön a Parádé Remember, amely egy estére visszahozza a legendás Budapest parádék hangulatát. A line-up pedig egészen meglepő. ATB, Ferry Corsten, DJ Quicksilver és Brooklyn Bounce, mellettük pedig budai, erős versus Piggy Boy, Náksi, Pete Junior, Szatmári, Seifert és egy sor további hazai név áll színpadra. A Velhello idén ünnepli a soha véget nem érős 10. évfordulóját, és augusztus 28-án külön jubileumi koncerttel készülnek. A zenekar ígérete szerint a film összes dalát eljátszák, az előzenekar Lil Frak lesz. A dátum ennél stílusosabb nehezen lehetne. Egy 10 éves film, amelynek már a címe is azt állítja, hogy soha nem ér véget az utolsó nyári pénteken. A TeFest idén 3 napon át foglalja el az Andrássy út, Izabella utca és Kodály körön közötti részét. Már pénteken délután elindulnak a programok, felléptől többek között a Magashegyi Underground és a Lóci játszik, de lesz gyerekkoncert, bűvész, kortárstánc, óriás bábos produkció és közösségi zenélés is. Ez főleg annak jó választás, aki nem akar egyetlen koncert miatt programot szervezni, hanem inkább csak kisétálna valahova, enne valamit, megnézne pár fellépőt, aztán sodródna tovább. A Bartók Fest augusztus 29-én reggeltől késő estig tart, és több helyszínen egyszerre zajlik majd. A programban közel 40 civil és közösségi esemény, kreatív foglalkozások, városi séták, zöld workshopok, gyerekbolhapiac, szabadtérjátékok és mászófali szerepel. Emellett természetesen zenei és gasztronómiai programok is lesznek. Az esemény ráadásul ingyenes, így tökéletes, majd meglátjuk, meddig maradunk program. És ugyanazon a napon a Műegyetem rakpart környékén Duna átúszást is rendeznek. Vasárnap este pedig a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán rendezik meg a Taste of Swing programot. Lesz teljesen kezdőknek szóló ingyenes lindy hop táncóra, jazz koncert és közös swing social party. Nem kell tudni táncolni, sőt éppen az a lényeg, hogy azok is beállassanak, akik eddig legfeljebb esküvőn próbálták ritmusra mozgatni a lábukat. Nyár este, Városliget, élő jazz, ingyen tánc, ennél sokkal filmszerűbben nehéz lezárni az augusztust.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életőröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, ha már hazafelé, akkor ne feledkezzünk el a többiekről. Várom SMS-ben a közlekedési információkat, hogy tovább tudjam adni nekik. Miközben egyébként indul már is az újabb óra, szerintem egyébként már a hétfő nagyjából a reggeli résszel olajozottan beindult, de azért egy kis segítés itt délután sem hiányozhat. A kínálatból már is arról muzsikálnak majd az előadók, hogy nem érdemes egyébként nagyon aggódni semmin, úgyis holnap is fel kell a nap, és egyébként felesleges tényleg teljesen parázni kis dolgokon. Már is a Madcon, Bobby McFerrin, Dire Straits, de Simon Webb is megnyilvánul a témában, összesen hatan érkeznek majd, miközben az újabb 60 perc a One Republic-kal indul, már is jön az I Ain't Worried.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
9: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Reklám hangzott el.
10: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Megvannak a vagyonvédelmi hivatal elnök jelöltjei. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Megvannak a jelöltek a vagyonvédelmi hivatal elnöki posztjára. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság. A testület elnöke, a Tiszás Hantosi István elmondta, hogy minden pozícióra 3-3 jelöltet hallgatnak meg, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Norvégia az uniós állásponttól függetlenül folytatja a sarkvidéki olaj- és gázkitermelést. Az észak-európai ország szerint a jelenlegi geopolitikai és biztonsági helyzetben norvég és európai érdek is a kitermelés folytatása a Barents-tengeren. Az Európai Unió korábban környezetvédelmi megfontolásokból támogatta az új sarkvidéki fúrásokra vonatkozó tilalmat, de az energiabiztonsági aggályok miatt felülvizsgálhatja álláspontját. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
11: Az infók után pedig csak a zenék szólnak egyébként igazán jó témában. Tudom, hogy kell így hétfőn, a plusz energia, az ember hajlamos így túlagyalni a dolgokat, mindig elindul egy újabb ősz, egy újabb tanév, tényleg kettőt csettintünk, és már karácsony lesz. Ilyenkor azért úgy tudnak gyülekezni a felhők az ember feje felett, meg nem akarok tippeket adni a valakibe, ez a gondolat nem lett volna meg. Szóval a lényeg az, hogy már is arról muzsikál hat előadó, hogy nem érdemes nagyon aggódni semmin, holnap is fel kell a nap, úgyhogy fókuszáljunk inkább a Carpe Diem feelingre. Már is a Met konformáció, Bobby McFerrin, Dire Straits, Tori Kelly és a Swedish House Mafia többek között érkeznek majd. Egyelőre egy fiú csapat szórakoztat minket, a One Republic már is az I Ain't Worried szól. Én István Dániel vagyok.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát a hosszú hétvégén is lehetett azért erre-arra mászkálni. Ugye augusztus 20-án voltak csak zárva az üzletek, és meglepődve tapasztaltam egyébként, hogy nagyon sok helyen már tiszta narancssárga a kínálat. Ez ugye egyrészt jelzi az őszt, másrészt pedig már abszolút akár a Halloween-ra is hangolnak a boltok. Mindig egyébként az az érzésem, egy olyan nagyjából 3 éve, hogy úgy nagyon siettetni próbáljuk a dolgokat, és nem a pillanat hevét éljük meg. Ráérnénk egyébként a Halloween-ra majd pont akkor fókuszálni, amikor elérkezik az ideje, de hát komolyan mondom, hogy szerintem 2 hét és már lassacskán megjelennek az első mikulások is, nem kell nagyon kapkodni. Néha egyébként jó megállni, és úgy nagyjából örülni annak, ami van a pillanatnak. Tulajdonképpen a túlaggódás ellen muzsikálunk pillanatokon belül, hiszen már is 6 olyan előadó érkezik, akik erre hívják fel a figyelmet. Simon Webb például, a Blue egykori tagja, mindjárt a No Worries-zel jön, itt lesz Tori Kelly, a Swedish House Mafia, a következő körben pedig majd 2 klasszikus is, Bobby McFerrin-nel meg a Dire Straits-szel, úgyhogy tényleg teljesen túlaggódni a dolgokat. A Blue tagja volt Simon Webb, ahogy mondtam, és nagyjából ő hozta el a csapat első feloszlását is, amikor kiválta a formációból. Erre adódóan egy búcsúdalt is írtak számára, a rajongók itt aztán teljesen készen voltak, hogy a kedvenc fiú csapatukkal mi lesz, de aztán mindenkit meglepett, többször újból összeálltak, például 2011-ben az Euróvíziós dalversenyen ők képviselték az Egyesült Királyságot Düsseldorfban az I Can című dalokkal, hát akkor már Simon Webb nem volt a csapat tagja egyébként. Meg is jött az első szóló dala, a No Worries, amivel én mindjárt folytatom. Aztán egy igazi minőségi hang, egy minőségi muzsika érkezik, Tori Kelly és a Don't You Worry About The Thing. Ő egyébként egy meglehetősen fiatal előadó, 92-es születésű, tehát már 14 éves kora óta tolta, ugye a mai gyerekek már egészen más eszközökkel a birtokukban tudnak sikereket elérni, bár azt mondják, hogy ez egy ilyen izika-mizigó történet, tehát nagyon hamar fel is lehet jutni akár a TikTok csúcsára, és ez nagyon hamar a feledés múltjába is keveredni. A Tori Kellyvel ez nem így volt. 14 éves kora óta töltött fel videókat a legnagyobb videó megosztó oldalra, aztán 2004-ben jelentkezett az America's Most Talented Kids című műsorba, később aztán az American Idolba is, a 9. szériába igazán sikeresen menetelt, úgyhogy azért klasszikus értelemben véve is megalapozta a karrierjét. Ez a dala, amit mindjárt hozok, 2017. március 2-án jelent meg, már is a Don't You Worry About The Thing érkezik abszolút témába vágóan, és aztán majd egy svéd DJ formáció, a Swedish House Mafia néz be hozzánk, hát ők eredetileg 4 taggal indultak, de aztán Erik Pritz viszonylag hamar lekoccolt a bandától, elkészítette a Pink Floyd Another Brick in the Wall átiratát, azzal egyébként sikereket is ért el, de szerintem azóta már lehet, hogy bánja, hogy ott hagyta a Swedish House Mafiát, hiszen a megmaradó tagok sokkal nagyobb sikereket értek el már nélküle, nyilván nem miatta. Nagyjából 2013 volt az az év, amikor a saját állításuk szerint fel is oszlott a banda, de egyébként 2 éve elkészítették Weekenddel közös slágerüket, a Most of Flame-et, amivel jelezték, hogy ők egyébként abszolút léteznek, úgyhogy picit most ugye katyvaszos az a Swedish House Mafia ügy, de kétség kívül a csúcsról érkeznek majd hozzánk témába vágóan a Don't You Worry Child-dal, majd harmadikként egyelőre Simon Webb-el indulunk, és aztán jön majd Tori Kelly, a következő órában pedig itt lesz majd a Dire Straits és egy igazi zenei ritkaság, a Why Worry, a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, a felhőket üzemel a fejünk fölül, hogyha lennének. Gondüző dalokkal vagyunk ugyanis, mindjárt érkezik a Matt Konformáció, Bobby McFerrin és a Dire Straits együttes is a Viverivel többek között. Hát azért úgy nagy problémára ne legyen gondunk. Mostanában azért az elmúlt napokban annyira nem volt izzadós az időjárás, nem mondom, hogy közel 30 fok körül vagyunk, de aztán majd jön egy újabb hőhullám, rövidre ígérkezik ez, majd olyan 29-33 fok lesz a maximum csütörtök péntekre, és hétvégére egyébként mérsékelt meleg, de újból napsütéses idő várható, talán szombaton lesz némi nemű csapadék, úgyhogy méltóképpen tudják a gyerekek búcsúztatni az idei vakációt. Közben egyébként nézem félszemmel SMS számunkat, ha valakinek lenne olyan problémája, amit velünk szeretne megoldani, hogy stílszerűek legyünk ebben az órában, vagy lenne közlekedési információja, azt is küldje el nekünk a 0677098-ra. Miközben a Metcon formációval folytatjuk, ők egy norvég zenei duó, főleg a hip-hop-pol és soul stílusokban alkotnak, a nevük egyébként a Mad Conspiracy rövidítése, két tagból áll a formáció, Csabi Bakva és József Voldemária alakítja a formációt. Mindketten egyébként norvégok, de egyébként afrikai származásúak, és a Beginnel robbantak be a köztudatba, szerintem arra is jól emlékszünk, hiszen 2007-ben az a sláger mindent vitt. Egyébként ez egy Four Seasons feldolgozás volt egy 67-es dalból, de hát az akkori fiatalok szerintem már fogalmuk nem volt arról, hogy a Four Seasons kicsoda, micsoda, úgyhogy ha ismerik ezt a dalt, akkor valószínűleg tőlük. Nálunk mindjárt a Don't Worry érkezik Ray Daltonnal közreműködésben. Aztán majd Bobby McFerrin és a Don't Worry Be Happy, hát ez nagyjából az én korosztályom gyerekkorát meghatározó dala lehetett, akik velem egyidősek, a 80-as évek szülöttei. A Don't Worry Be Happy érkezik. Elég litilötyi ez a dal, egy ilyen nagyobb nyári sláger, megmaradt abszolút az örökzöldek között, de ahhoz képest, hogy mit tud Bobby McFerrin, tényleg egy ilyen elmegy szódával. Édesapja ugyanis Robert McFerrin Sir, az első afroamerikai opera énekes volt, aki szerződést kapott a New York-i Metropolitanben, kiváló baritonként jelentős szerepei voltak, és anyukája is klasszikus zenész, Sarah Cooper jazzénekes és hangképzés tanár, sőt még a húga is egyébként a szakmában dolgozik, ő is jazzénekes. A legtöbben erről a slágerről tudjuk őt azonosítani, viszont jelentős komoly zenei képzettséggel rendelkezik. Eredeti hangszere a zongora volt, emellett megtanult fuvolán és klarinéton játszani. A 70-es évek végén a Utah-i Egyetem modern táncok tanszékének zongora kísérőjeként dolgozott, egyúttal egy helyi bárban is zenélt, a bár meghallgatására 5 számmal ment, így első munkanapja előtt vagy egy hónapig naponta egy számot megtanult. És aztán a Dire Straits érkezik egy gyönyörű, andalító slágerrel, igazi klasszikus jön majd. Egyébként az ő diszkográfiájukat tekintve ez egy ritkábbik dal, a Viverry érkezik Mark Knopflerrel az éren, aki egyébként magyar származású, és már szólóban is muzsikált nálunk Budapesten. Az együttes a punk rock fénykorában alakult, mégis a klasszikus rock zene keretein belül működtek, ilyen jó kis lecsupaszított hangzással, és érdekes módon a két frontember David és Mark a korai időszakukban a kocsma tulajdonosokat megkérték, hogy vegyék le az együttes hangerejét, hogy a közönség tudjon egymással beszélgetni, miközben az együttes játszik. Ilyet azért ritkán tesznek előadók. Szóval ők érkeznek Don't Worry, Don't Worry Be Happy és a Viverry. Hamarosan itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is érkezik a 30 Seconds to Mars és a Walking Water az egyik legnagyobb sikerük, majd a program ajánlatoknál ráadásul ezzel a dallal egy megállás nélküli zenei blokk indul, hogy jól szórakozzunk, meg sem állunk egészen délután 4-ig, hát ezzel folytatom.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Viláv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesz-Balkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát, hogy jutott hazafelé, hogyha már ez a program, akkor bevő vagyok a közlekedési információkra, hogy továbbatosom a többieknek. Egyébként akár képletesen is, de némi neműleg mi is utazunk mindjárt, csak visszafelé az időben. 2004 és 14 lesz a két célállomás majd az időutazásban, szokás szerint onnét hozom a slágerista vezetőket. Most azzal a kis csavarral, hogy három hazai, illetőleg három külföldi dallal idézzük majd meg. A korábbi évből Ákos Gáspár Laci is érkezik, a későbbiből pedig az American Outdoor és a U2, de egyelőre Callum Scott indítja az órát.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: És bedobta.
6: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény.
7: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
8: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
10: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
4: Reklám hangzott el.
11: Lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnok mellett. A héten megválasztatják a vagyonvédelmi hivatal vezetőit. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A megválasztott tisztviselők az eredményhirdetés után esküt tesznek. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció nem vesz részt a vagyonvisszaszerzési és a vagyonvédelmi hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában. Ezt azzal indokolták, hogy szerintük az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő. Úgy vélik, hogy a hivatal bárkire garanciák és külső felügyelet nélkül lesújthat. Közölték azt is, hogy kezdeményezik az MVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint a támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi közt lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági delibláti homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát. Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb esőzápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután. Nagyon mindenkinek, én István Dániel vagyok, már is indítom az újabb órát, ezzel együtt pedig az időutazást. Az időutazás nem egy bonyolult dolog, 2 évben kötünk ki már is, 2004 és 14 terítéken, majd már betáplálva az időgépnek, megtámogatom a 2 évet némi információval, és aztán jönnek majd a slágerista vezetők, Ákos, Gáspár Laci, de itt lesz az American Outdoor és a U2 együttes is hamarosan. Egyelőre Callum Scott indítja az órát, jó szórakozást!
3: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 FM életöröm zenékkel élvezzük ki a jó időt, a kellemes nyarat, jókat lehet sétálni munka után is akár, vagy kerékpározni, nincs az a tikkasztó meleg, lesz még belőle egyébként majd a hétvége felé, de hát az még ugyan dodébban. Egyébként már is nézem SMS számunkat, ez a 0674.986-on elérhető, nagyon sokan egyébként már hazafelé tartanak, visszatértek a munkába, még azért azok az óriási dugók, amik lenni szoktak, nincsenek meg, majd gondolom jövő héten az iskola kezdésével arra is számítani lehet, de már láthatóan egyébként a forgalmon is érezhetően többen dolgoznak, mint mondjuk egy héttel ezelőtt. Ákos, Gáspár Lasz és Hevesi Tamás érkeznek elsőként ugyanabból az évből, 2004-ből, ahol már is tartol az időutazás. Mi minden történt akkor? Hát március 29-én a NATO 7 új tagállammal bővült, csatlakozott Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia. Ebben az évben rendezték a 28. olimpiai játékokat Görögország fővárosában, Athénban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 97-ben döntött erről a városról, egyébként Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan is pályázott. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, ténylegesen viszont csak a 25., amennyiben ugye nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat. Négy magyar csapat is szerepelt az olimpián, a férfi és a női vízilabda csapat és a két kézilabda csapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk eredményeket, a bravúrt a férfi kézisek negyedik helye jelentette. Már is zenékkel jobban elkapjuk az évet, ugye mindig egy-egy zene olyan hangulatot hoz, ami szinte egyébként az agy így működik, elő tud hozni emlékeket. Az utolsó hangos dal érkezik elsőként Ákostól, aki egyébként 2000-ben érdekes dolgot nyilatkozott magáról, elmondta, hogy érzelemvezérelt ember. A profizmus egyedül abból a szempontból érdekli, hogy a forma emelje, röptesse azt, amiben hisz, a tartalmat, és egyáltalán nem vallja például jó gitárosnak magát, de egyébként mindenben próbál magához mérten precíz lenni. Ákos egyébként ezen a nyáron pihen és gyógyul, hiszen elég komoly műtéten esett át. Erről egyébként több helyütt is beszélt, hogy daganata volt, de abszolút lábadozik, jól van, most a pihenés szakasza érkezett el az életében, aztán újult energiával tudjon ismét elénk állni a színpadon. Reméljük, hogy hamarosan bekövetkezik ez, és jó egészséget kívánunk neki. Aztán majd Gáspár Laci érkezik, akit hamarosan ismét sokat láthatunk majd a képernyőn. Most már az egyik legrégebben diktáló mentor az X-faktorban, néhány nap múlva indul az a tehetségkutató is, meg a Megasztár is. Hát ugyan a Megasztárból indult Laci, de végül is az X-faktorban válogatja hamarosan újból a tehetségeket. Elég jól áll neki ez a szerep egyébként, nagyon bírom benne. Mindjárt jön a Sosem vagy egyedül tőle, és aztán majd a végére Hevesi Tamás érkezik, megidézve az aktuális évet. Ő egyébként eléggé sokoldalú fickó, a mai napig aktív. Nagyon sokáig úgy volt, hogy profi focista lesz, aztán végül is egyébként a zene mellett kötött ki. Az első zenekarával 83-ban kezdett el muzsikálni, később aztán szerintem, amikor úgy mindannyian megismertük az ő igazi nevét, az Ezt egy életen át kell játszani című dallal volt, ami egyébként olyan hangzást hozott a magyar könnyű zenébe, ami addig egyáltalán nem volt jellemző, és ami még fontosabb volt, hogy a videoklip is egészen a nyugatot idézte meg. Ők érkeznek tehát, Ákos, Gáspár Laci és Hevesi Tamás, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó munkát, jó pihit, jó utat, kinek miben van része, akár erről is jöhetnek az SMS-ek a 0677-1986-ra. Miközben egyébként a kedvenc programom hallható a 98.6 Manna FM-en, ez pedig az időutazás. 2004-ben jártunk az előbb, emeljük egy picit a tétet, 2014-ből már az American Outdoor, a U2, vagy pillanatokon belül a Nickelback egy-egy nagy slágere érkezik. Hát nem ma volt, 2014 sem, úgyhogy nézzük gyorsan, hogy mi minden történt akkor. Hát például március 2-án Los Angelesben, a Hollywood Dolby Színházban rendezték meg a 86. Oscar-gálát. Ott a legjobb filmdíját a 12 év rabszolgaság, a legjobb rendezőit Alfonso Cuarón, a legjobb férfi főszereplőit Matthew McConaughey, a legjobb női főszereplőit pedig Kate Blanchett kapta. Apropó Matthew McConaughey, elég érdekes dolgot olvastam róla a minap. Sosem titkolta egyébként, hogy néha-néha nyúlkált tudatmódosító szerekhez, például marihuana cigit is szívott, és akkor tette ezt le, amikor egy születésnapi partira sajátjára volt hivatalos, és nagyjából több mint 20-szor hallgatta végig teljesen önkívületi állapotban Janet Jackson Tezzo Vélav Ghost című slágerét. Ott érezte, hogy ez nem az ő útja, úgyhogy mindenkit le is beszélne erről a bizonyos káros szenvedélyéről, csak ez a napokban olvastam, azért jutott eszembe róla. De maradjunk 2014-nél, akkor december 14-én minden idők egyik legsikeresebb szereplésével képviselte hazánkat Kulcsár Edina Londonban a Miss World szépségversenyen, a második helyezést érte el. Jöjjenek a zenék, azokkal mindig könnyebb dolgunk van hangulatépítésben. Már is érkezik az American Outdoor és a Best Day of My Life. Ők egyébként eredetileg Blues Pages néven futottak, aztán 2006-tól 12-ig nem nagyon értek el sikereket. Úgyért döntöttek, hogy 2012-ben megváltoztatják a nevüket American Outdoors-ra, és egyébként be is jött nekik, hiszen a Best Day of My Life című daluk hatalmas sikert hozott a bandának. Világszerte top listákon szerepelt, és több reklám alatt is futott ez a bizonyos dal. Hát a YouTube már szinte veteránnak számított 2014-re, de milyen érdekes a formáció, ahogy mondani szoktam velük kapcsolatban, a 80-as évek óta szinte minden évtizedben meg tudtak újulni. Nagyjából ez a titkuk is. Egyébként ezért tudtak abszolút örökzöldek maradni. Rekorderek is a Guinness szobrocskák tekintetében, ők a legtöbb szobrot birtokló rockcsapat. 2014-ben az Ordinary Love ment tőlük nagyot. Emlékszem, hogy akik ebben az érában vették meg a nem tudom hányas iPhone-jukat, én is éppen beleértem ebbe a szórásba, azok ingyenesen kapták meg a playlistjükre azt a bizonyos albumot, amin ez az Ordinary Love szerepelt, és aztán a végére majd a Nickelback formáció érkezik, Kanadából jönnek hozzánk, ők is már 2014-re bőven ismertek voltak, a What Are You Waiting For érkezik, Grammy-díjra is jelölték őket, a csapat frontembere pedig Chad Kroeger néha-néha így kikikukucskálba a formációból, még szólóban is énekel, például az első nagy sikeres Pókember visszatérés főcímbetét dalát is ő énekelt el. De most a csapattal érkezik 2014 a közös pont, tehát American Outdoor, U2 és aztán a Nickelback, most a 98.6 Manna FM-en.

98 pontat Manna FM életöröm zenékkel, miért álló a Black érkezik, és a Wake Me Up Avicii-vel közös slágere. Ő már egyébként, mire ez a dal megszületett, rég elérte első nagy sikereit, ugye, amivel megismertük a nevét, az az I Need Dollar.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadság híd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a budai arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem, ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék. Ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 ezer négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körúti épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyarant a szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körúti által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a BTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő ős park, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6
0: Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, sose rosszabb hétfő délután, mint amilyen a mostani volt. Remélem, hogy mindenki jól érezte magát. Holnap találkozunk legközelebb, délután 2-től várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, de hát addig is érdemes minket választani, hiszen maradnak az életöröm zenék, és jönnek a jobbnál jobb műsorok. István Dániel viszont búcsúzik.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
7: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzlet az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
4: Reklám hangzott el.
8: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csak nem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozó Irodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszkij ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatrice-ben. Az olasz településen és környékén csak nem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatrice-ben egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang.
1: Időjárás.
8: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
9: Manna Étsz.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You.
2: I'll fight for you.
1: This song is a reminder to us that we can be...
3: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
2: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight.

0: Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa.

0: akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et.
1: Hallgasd!
0: Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en.
1: Manna
0: FM. Manna Morzsa.
2: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter a misszió vezetői értekezleten. Folytatódik a napos idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, majd egy kísérővel együtt a repülőtér felé tartott, végül Szolnok mellett földet ért. Ezután a gép egy veszélyes manőverbe kezdett, ezért a pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt, kigyulladt. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. Az MVVH elnöki posztjára Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország vezetőjét, Unger Anna Róza politológust és Jancsics Dávid szociológust hallgatja meg az Igazságügyi Bizottság, a frakciók pedig további egy jelöltet állíthatnak. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A többi között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával fordultak a Nemzeti Nyomozó Irodához. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. Ukrajna békét akar, de nem bármi áron, jelentette ki az ukrán elnök az ország függetlenségének 35. évfordulóján. Volodymyr Zelenszky ünnepi videóüzenetében arra kérte szövetségeseit, hogy fokozzák a Moszkvára gyakorolt nyomást, Kínától pedig azt várja el, hogy állást foglaljon a háború ügyében. A 10 évvel ezelőtti földrengés áldozataira emlékeztek Amatricében. Az olasz településen és környékén csaknem 300-an vesztették életüket a 6,2-es erősségű földmozgásban. Amatricében egy perc néma csenddel tisztelegtek a halottak emléke előtt, majd minden egyes áldozatért megkondult a harang.
0: Időjárás.
3: Késő nyári időre sok napsütésre számíthatunk. Északon, északnyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Napközben 26-32, késő este 17-22 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Profits. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: műsora. Űrszemét. A Föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a Föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a Föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Kiszi! Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
3: Reklám hangzott el. Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Új irányt jelölt ki a magyar diplomáciának Magyar Péter. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. A Tisza kormány megalakulásával lehetőség nyílt Magyarország nemzetközi pozíciójának megerősítésére. Erről beszélt Magyar Péter a magyar nagykövetek és főkonzulok éves értekezletén. A miniszterelnök azt mondta, a misszióvezetők nem a kormányt, hanem Magyarországot és a magyar állampolgárokat képviselik. Hozzátette, a diplomaták munkáját nem a protokolláris események száma, hanem az alapján ítélik meg, mit tudnak elérni az ország érdekében. Megnevezte jelöltjét a független közmédia testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. A júniusban elfogadott média törvény alapján 3 tagot a kormánypártok, 3-at az ellenzék, 3-at pedig média szakmai szervezetek delegálhatnak. Az országgyűlés jövő hétfőn dönt a testület tagjairól és elnökéről. Pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A Fidesz frakció szerint az MVVH szabályozása több ponton alkotmánysértő, így nem vesz részt a vezetők jelölésében és kiválasztásában. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette a környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Szerdán kezdődik a Szegedi Ifjúsági Napok. A szombatig tartó nyárzáró fesztiválon neves külföldi fellépők, valamint a hazai pop, rap, rock és folk szintér több mint 200 előadója képviselteti magát. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Én Puc Attila vagyok, sziasztok, akkor megkezdjük a bőség kosarát. Arra gondoltam, hogy most Péter Petrát hívom be vendégnek, akivel nagyon sokszor találkozunk, ő jön a stúdióból, én megyek, vagy pont fordítva, kicsikét beszélünk, de soha nem beszélünk alaposan. Úgyhogy most éppen remek alkalom erre a bőség kosara, hogy beültessem a stúdióba, és egy picikét beszélgetünk. Nyugodjatok meg, minden a témához fog kapcsolódni. Zene, aztán érkezik hozzánk Péter Petra kolléganőm.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, most verbális tartalommal töltjük meg, amíg üres kosarat. Hát mi mindig elmegyünk a stúdióban egymás mellett Péter Petrával, és arra gondoltam, hogy...
2: Nem, mi... azért megöleljük egymást.
1: Hello. Meg, persze, hello. Csak nem beszélgetünk, és mind a ketten azért szeretünk gasztrotémákról beszélni, szeretjük megkezdeni a másnak a kiskertjében.
2: Szeretünk
1: és...
2: fejben főzni.
1: Igen, és most már együtt is fogunk főzni, akkor igen. Ott lesz egy mikrofon. De mindenek előtt, ha már egymás kiskertje lesz a témánk, hoztam neked, mi egy fajtamentést végzünk Zuglóban. Na. Ez piszkosalma, bőralma, Mátyás király kedvenc almája. Kóstold meg,
2: hogy bőralma. Milyen... Tényleg úgy néz ki, mint hogyha bőr.
1: Igen, mint meg, hogyha piszkos lenne, nem? Szerintem alma a köbön.
2: Hol teszini?
1: Alma a köbön, nem? Egy annyira töményen alma. És képzeld el, hogyha ezt megasszalod, akkor még... Na, és hol lehet venni? Hát van egy bácsi, egy úriember, aki az Őrségben fajta mentést hajt végre, és ezeket a fákat menti meg. Nem hazudok, 200 valahány alma fája is van, és mindegyikből főz pálinkát. Amikor ott forgattam például, bementünk egy ilyen veremszerű létesítménybe, és rá kellett mutatom három üvegre, már három pálinkát meg kellett kóstolnom. Uh-huh. És aposom, még ott voltak, és vették ezt a fát 10 éve, ami itt Zuglóban nem messze a stúdiót nekem nőtt önnő. Na, hogy ízlik?
2: Nagyon finom, olyan annyira koncentrált alma íze van, mint amikor a legfinomabb olyan szűretlen almalét iszta az
1: annak
2: ember.
1: Annak is az alját.
2: Igen, nagyon finom.
1: Na, beszéljünk már a picit.
2: Hogy rághatok?
1: Persze, nyugodtan, ez egy gasztronomusor, Tehát mind a ketten kertes házban lakunk, mindenkinek van egy kis mesekertje.
2: Igen.
1: Hogy neked mit ad ez a kert tulajdonképpen, amikor kicsi? Van egyáltalán konyhakerted?
2: Van.
1: Van kis fűszerkerted?
2: Van.
1: Mik vannak benne a sorod?
2: Van veteményes, cuki kerítése, klasszik, tudod, hegyes léces kerítés, kicsi kapucska, Levi csinálta nekem.
1: A Juliska bab fölfut rá?
2: Igen, nem, igen, a bab futott rá tavaly, idén is futott bab, tényleg lesezettük a babot.
1: Az már száraz bab lesz, nem? Ez is jó.
2: Nem, az a lóbab, olyan nagyot ültettünk bablevesnek. Bablevest szoktunk készíteni szilveszterkor is, kórhely bablevest.
1: Aha.
2: És bablevest szoktam csinálni húsvétkor is, hogy a sonka leve ne vesszen el. De ez már egy másik rész.
1: De még mindig gasztott.
2: De még mindig kaja. Most a mesekerítése, kérlek szépen, a tök futott föl a sütőtök. Mert hogy történt, hogy én tavaly ősszel az utolsó sütőtökök darabjait, mert nagyon szeretem, és nagyon finom sütőtök krémlevest tudok csinálni, meg Levi anyukáját, a Marikától tanultam tökösrétest is, ami nem főzőtök, hanem sütőtök, uh-huh. És barna cukorral és fahéjjal készül, de hogyha valaki kókuszvirág cukrot tesz rá, vagy édesítőt, azzal is működik, de ahhoz kell a barna cukor, hogy ez a karamellás, és igazából csak a leveles tészta kell hozzá, majd elmondom, tök. A világ legegyszerűbb, olyan finom, hogy sírsz.
1: Uh-huh.
2: Nem viccelek? Kifolyik a könnyed.
1: Kimegyek hozzá sírni.
2: Belállap, sírni fogsz.
1: Jó.
2: Mindenki. Annyira finom, becsukod a szemed, és Istenem.
1: Ez melyik tök ez? Az a hosszúkás, vagy a klasszikus tököt képzeljem el?
2: Nem, ez az orincs töknek hívják.
1: Igen, igen, megvan melyik. Aha.
2: Amelyiknek főzőtök alakja van, de narancssárga.
1: Igen, igen, igen.
2: Hátul is van a kert hátsó részében, mert hogy ugye tavaly ősszel az egyik utolsó töklevesnek a tökének a magját, azt én fogtam, azt kidobtam a magas ágyásba.
1: A legjobb.
2: És hát mit tesz Isten, tavasszal ott lett egy tökóvoda, annyi kis tök palánta bújt ki, csak na, úgyhogy ez egész telkünk most, vagy a kertünk egy tök telep. Mindenhol van tök, ide-oda felfutott, van, amelyik sötét-zöld maradt, és círmos, uh-huh. Gondolom, neki még kell egy kis napocska, és most kezdenek el narancssárgulni.
1: Hát itt a tök szezon. Ezek a legjobb a különben, mi
2: sok paradicsom
1: magát,
2: is van.
1: Az palánta, vagy te magad ültetted?
2: Mi ültettük. Nem, kaptunk palántát Ákos barátomtól, mindig kapunk nagyon különlegeseket, kinyerjük a magját, úgyhogy mi fogunk most palántázni, csak mi picike helyen lakunk, ezért nehéz úgy megoldani, hogy mondjuk a macska ne feküdjön rá, hogy elkezd kibújni a palánta, mert ugye neki kell azért egy kis meleg, tehát hogy a fagyba nem rakhatjuk ki őket, ez nem ilyen szabadvetésű, mint mondjuk a borsó, de volt már olyan, hogy mi is palántáztunk, sőt volt olyan, simán elszórtam a magot, és gyönyörű fekete paradicsom nőtt belőle.
1: Simán elszórsz, az a legellenállóbb, hogyha néha veszel kész palántát, az, amely ki tudja, milyen bajt hozol haza. Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, látjátok, van miről beszélni. Már most jelzem, hogy kevés lesz az idő, de nem baj, majd egyszer folytatjuk talán a helyszínen. Zene, aztán folytatjuk Petrával.

0: bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, és Remek a vendégem. Most nem csak futtában öleltük meg egymást, folyosan végre beszélgettünk is, és ugye az a téma, hogy van mind a kettőnek kiskerty, ott tartottuk, hogy tök paradicsom, fűszerekkel, hogy állsz fűszernövényekkel?
2: Van egy nagy, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hello, kedves hallgatók. Szóval, és hello, kiskert. Van egy babérbokrom, ami ugyan edényben van, mert ő nem fagyálló, máhogy nem télálló, és akkor őt beszoktam vinni térre, gyönyörűen hozza télen is a kis leveleit.
1: Itt is van zuglóban, nagy babérbokor.
2: Igen, de ez nem a babérmegy, hanem ez babérlevél, tehát amivel főzünk.
1: Na, azért azt mondom,
2: és kint van.
1: Nem, ugyanúgy hozzuk, visszük, anyósom kell.
2: Ja.
1: Egy nagy dézsába, ez,
2: igen,
1: egy nagyobb.
2: Ez egy kisebb dézsába van.
1: Most a levele.
2: Egyelőre, és gyönyörűen lehet használni a levelét.
1: És amikor savanyú káposztát csinálunk, abból szedek, és abból teszem.
2: Igen, vagy amikor bablevest csinálunk, a vagy friskor. Amikor krumplifőzéket csinálunk, például, ugye, sőt a csilibe is, csilisbabba is nagyon jó. Az van, őt visszük, hozzuk kibe. Mindig van bazsalikom, és mindig volt oregano, most a szegény kém az ugye eltűnt, de oregánót is szoktunk ültetni. Illetve szokott lenni macskamenta a cicák miatt. A macskament az a macskáknak való, tehát hogy ez nem nekünk való.
1: Ők eszik, ők reggel?
2: A macskáknak ez egy kicsit ilyen pszichotikus hatása van, tehát teljesen bepörögnek tőle, így mondom. Nagy edénybe szokott lenni, és akkor megszagolják, és akkor látni, hogy dörgölőznek hozzá, mint amikor neked mondjuk azzal a fejvakaróval vakarják a fejed, na az az érzés.
1: Megvan,
2: azt látod a macskán. És hát nagyon sokféle növény, és mi mindent mentünk, de egyébként nagyon sok olyan növény van a kertünkben, ami vadárcsőrébe potyant oda, mert hogy mi nem ültettünk el eperfát, mi nem ültettünk el, igen.
1: Ez a fa eper, arról
2: igen.
1: Van szó?
2: Igen, a fekete.
1: Jó, de jó. Az is lehet jól lenni, szedni.
2: Igen. Sőt, annak nagyon finom.
1: Az egy jó fajta.
2: És nagyon egészséges, és van egy ölelkező ostorfánk is, ami valami egész varázslatos dupla törzs, és össze vannak csavarodva. Az is madárcsőrből van, szóval, hogyha az ember hagyja a természetet, ahogy kéne tisztelnünk és szeretnünk, ahogy a japánok mondják, hogy hagyd, és megmutatja magát a kert.
1: Ezt picibe meg lehet oldani, nagyban azért nehezebb. Nekem van egy picike füvem, de az se fű. Nem. Hát az, ami nő jó. De
2: az ős fű, vagy
1: igen,
2: fű.
1: Igen.
2: Ez zöld és tartós.
1: Messze van a wimbledoni fűtől, nagyon messze van, de nem is érdekes. És van egy kis rész, komposztálok, azt majd összebeásom, és azt látom, hogy nagyon szeretem a csirát például. És nem tudom, megfigyeltem.
2: A mikronövényeket? Meg képzeld, hogy kaptam egy csomó magot, és én is szeretném kipróbálni, de sosem mertem,
1: még
2: pedig kétféle tálam is van.
1: Na, a tálal az majd télen, hogyha bemegyünk, de most például nekem el van kerítve, tehát van borsó, retek, és a retek az két nap alatt kijön, és a levelét teszem, nem várom meg, míg gumósodik, mert az macerom, nem.
2: Tehát a pici növénynek a mini levelei?
1: Annál azt is megnézem, amikor megnövekedik. Én, ha olyan helyen veszem a hónapos retket, aminek a zöldje jó, és tudom, hogy mert a néninek elhiszem, hogy nem műtrágyába, vagy aha, ilyen tápanyag gombócban nevelte, akkor levelét is megeszem, nagyon finom. De a borsót...
2: Tudod, hogy abból lehet olyan főzeléket csinálni, a karalábi leveléből is, a retek leveléből is, a jégcsap retek leveléből is, mint a sóska főzelék, sőt, levest is.
1: Ezekben levest is.
2: Tejszínnel, vajjal, fokhagymával olyan finom, hogy...
1: És ezeket kidobjuk, vagy ugye nyúlnak adjuk, akinek van nyula. És a másik pedig a borsócsil, amit ilyen nagyon szuper drága étermekben oda tesznek egy-egy szárat. Ott se várom, hogy hüvelyesedik, hanem magát a szárát, amikor ekkora elvágom, szeretelem, és azt...
2: Vajas kenyére, vagy pirítósra.
1: Igen, vagy bele salátába. És most, hogy kijött valami a kertből, újra forgatom, borsót szerintem még fogok ültetni, szerintem még november.
2: De van egy ládát?
1: Nem, ez a föld, szabad föld, semmi. Hát a borsó bírja hideg, a borsó az első, amit kiültetnek, azt hiszem februárban.
2: Igen.
1: És egy borsó csira, ha megnézed, ott
2: na jó, de hogyha kis ládába teszem, az is jó, nem?
1: Az tehát, is jó, mondjuk... persze. De valakinek van, kedves adatom, csak erkélye van. Vagy erkélye van, hát az is jó.
2: Vagy ablaka van, persze. Lehet kapni egyébként ezekben a... hogy mondjuk, építészeti áruházak.
1: Igen, barkácsáruházak,
2: köszönöm, igen. Vannak olyan kifejezetten kis pindur, virágláda, de pindur. És lehet látni, hogy ez olyan aranyosan kicsi. Olyan mi lehet ez? Na, olyankor, amikor ilyet látunk, kell megfordítani, és ott van az alján, hogy mikronövény nevelő edény, tehát van kis tálcácskája, van kis ládika, van ilyen nekem három, a Levi direkt vette, na, hogy kis virág legyen benne, és nézem a múltkor, mondom, mi van ennek az alján, és ott van egy egész, hogy hogyan nevelj mikrozöldséget, igen, és valójában ennyi az egész, mert nálunk azért a cicák szeretik az ilyen, ami ilyen friss arra úgy szeretnek ráfeküdni, úgyhogy inkább ezt a magasba teszem, de olyan földet veszünk neki, ami az otthoni komposztos föld, illetve van benne egy pici alginit, ami nagyon jó, tehát hogyha bárki bármit növeszteni egészségesre szeretne, az alginit az nagyon jó. és a komposzt, meg az egészséges föld. Plusz, visszatérve még egy kicsit, tényleg kevés lesz az idő. Nem szabad engem kérdezni, mert nem hagyom abba.
1: Tudtuk ezt.
2: Bármit locsolunk otthon, mondjuk télidőben főleg, inkább igaz, a biobanán, más miatt nem, csak a biobanánnak a helyet fogjuk, megtartjuk, ne dobjuk ki sose, ha van ismerős, akinek pici baba van, és biobanánt, ezt kérjük el a helyet, áztassuk be befőttes üvegbe, egy banához legalább egy 2 liter víz, tehát 5 literes kovászos uborkás üvegbe, és azzal kell locsolni. Gyönyörűen
1: nőnek. Innen folytatjuk, addig ezt elképzeljük, de ki lesz próbálva. Zene, aztán folytatjuk, addig mi folytatjuk, amíg ti zenét hallgatok, addig mi meg elfogyasztjuk Mátyás almáját. Halljátok, milyen jó. Na.

FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetéssel,

0: Ez a Bőség kosara.
1: Tele még a szánk az almába, bocsánat.
2: Nem baj, de hát a remek zenék után vagyunk, és a vendégem Péter Peta most a Bőség kosarába ült bele. Hát ugye nem teljesen
1: egy
2: úgy
1: nagy,
2: csak...
1: Egy jó nagy kosárban.
2: Van egy jó kosár, így van.

0: No, azt képzeld el, hogy mi akkor kezdtünk el otthon csiráztatni, amikor láttam, hogy ezek a mini tálca csiránk a szupermarketben mennyire drágák. És a legegyszerűbb dolog, van ez a dunsztos üvegszerű valami műanyag üveg, ami ugye átlátszó műanyagból készült, abba például az utifű szénamagot, a retek magot.
1: Milyen üveg?
0: Nem, ez egy csiráztató üveg. Úgy néz ki, mint egy 5 literes dunsztos üveg.
1: Igen.
0: Csak műanyagból van. Van Igen. egy teteje, ami Igen. egy ilyen szúnyoghálószerű valami van, ami, Igen. hogy levegőzzön. Ebbe bele kell tenni a magot, be kell áztatni. 2 napot áztatod, ha ez megvan, akkor leöntöd róla a vizet, legyen nedves, összenázott, fölragad a falára, fény kap mindenhol, és elkezd csirázni. 3-4 nap múlva tele van csirával. Na majd hozok neki.
1: Hogy szeded ki?
0: Hát letekerem a tetejét.
1: És belenyúlsz?
0: Minden nap át kell mosni egyszer. Marad annyi nedvesség benne, hogy megforgatod, és körbe ragad a falára. Majd mindjárt megmutatom, akkor rákeresek a neten. És iszonyatosan bőséges csira van 4 nap alatt a tányérodon. Kiszeded, beteszed hűtőbe, műanyag, és jó pár napig eláll, és már is mehet be a következő. A csira igazából egy superfood.
1: Ezt akartam mondani, hogy gondoljunk abba bele, hogy mennyire egyszerű, mert egyébként bioboltokban, bionagykerekben lehet kapni direkt csiráztatásra való magot, ami szintén bio, tehát nincsen műtrágyázva, nincsen műanyaggal elfertőzve, tönkretéve. És az a lényeg, hogy gondoljunk ebbe bele, hogy egy kicsit, lehet, hogy merész hasonlat, de egy kicsit nekem olyan, mint az anyatej, vagy az anyatejnek, mint a kolosztrum, tehát az előtej, hogy ott van a mag. Minden fontos információ és a legjobbja az ott van ebben a pici növényben, mert ő növekszik még. Ezért a quintesszenciája annak ott van jelen. Tehát, hogyha valaki tényleg vissza akarja táplálni magát, akkor nézzen utána, hogy melyik növény mire van legjobb hatással, és abból csináljon csirát.
0: Na de ha már mag, én ugye mindig nézem azokat, akik kiköpik a dinnyemagot, és utána néztem, hogy a dinnyemag is egy szuperfood, minden van benne.
1: Tényleg.
0: Én örömmel ropogtatom a dinnyemagot. Sőt, a szőlőmagot is, tehát kitenyésztették emberek a magtalan szőlőt, de jó azt ropogtatni a szőlőmagból, különböző biológiai hatás és gyógyászati hatású.
1: Há, persze, kinyerik és porítják, és
0: én,
1: lehet...
0: Én örömmel ropogtatom.
1: Otelló szőlőnk van, az igazi fekete otelló szőlő. Olyan erős, hogy igen, hogy viszket tőle a szám, és most azt találtam ki, hogy mert nagyon finom, amikor megcsípi a fagy utána,
0: igen,
1: amikor többet lesz, igen, de hogy azért néhányat leszednék, és nem csak simán megenni, hanem tudod kipréselgetni, és akkor az, ami ott marad, a mag meg a héj, azt én kilapítom, megszárítom, leporítom, és ugyanúgy a zöld turmixba, a joghurtba, bármivel lehet tenni.
0: Mint egy háztartás vinénk, hát nekünk rengeteg ilyen volt, sütőpapírra tettük kilapítva, rengeteg mag meg héj volt benne, és akkor ezen bele műzlibe, én házi műzlibe igazából. És örömmel
1: de leporítottad?
0: Nem, megszárítottuk sütőbe 50 fokon egy picikét, és akkor lapokra törögetve betettük egy üvegbe, és akkor ugyan bele. És érdemes utána olvasni, kedves hallgatók, hogy a szőlőmag az mire jó, az is maga egy szuperfood.
1: Az csodálatos.
0: Mag. Minden, ami mag, hiszen a magban benne van minden, a jövő, nem? Na, hát ez ilyen.
1: Az élet ígérete.
0: Az élet. Úgyhogy ezt mind ki kell, próbáljátok ki, ezek kedves hallgatók, hogy vesztek rendes görögdinnyét, ami tele van maggal, és azt írja a fám, hogy ha megpirítod, akkor még sokkal jobb. Na de innen folytatjuk akkor vendégem Péter Peta, az idő nagyon röpül, de majd többet csinálunk ilyet, sőt azért kimegyünk egymás kiskertjébe, van nekem riporter szettel.
1: Na jó, hogy.
0: Megnézzük a tököt, meg azt a tök sütjét, amit mondtál. Arra kíváncsi vagyok.
1: Azt elmondom most is, mert nagyon egyszerű.
0: Sírni akarok. Na, innen folytatjuk a vendégem Péter Petra.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Ismételt remek zenék után vagyunk, és remek kollégám itt a vendégem, Péter Pet. Az előbb kitaláltuk, hogy most ő van a Bőség kosarában, benne a szószoros értelemben. Engem különben a kerti munka, én olyan házban lakom, hogy fölöttünk a sógoromék laknak, és ők nem törődnek a kerttel. Néha lemennek, akkor inkább baj van, meg károkodás van. Ne csináljátok semmit, majd a hullik a levél, azt szeditek, a kín az utcán kell, többi legyen az enyém. Engem tökre megnyugtat, de egy fűracsolás is, egy gerebzés is, egy meccés, amikor megtanultam idén, ahogy a lugast hogy kell mecceni, hogy ilyenkor, amikor ilyen nagy melegek vannak, akkor alatta milyen jó üldögél.
3: A szőlőlugas?
2: Igen, igen. Van kutam,
3: azt majd mondd el.
2: Van kutam például, vagy rendes furt kút, és nagyon jó megtervezni. Még nincsen megtervezett locsolórendszer, ott állok, de van kis locsoló szerkezetem, ide teszem, oda teszem, fölmegyek.
3: Meg billegős, meg mindenféle.
2: És ez a, én mindenfélevel el vagyok jelen szívesen, és nagyon egyszerűen megkóstoltam a kút, nem annyira jó az, de finom volt.
3: Meg lehet vizsgáltatni egyébként, hogy iható a
2: azért 6 méteren ott van már a víz, az elég magas, szóval az lehet, hogy nem olyan jó. Na szóval neked most ebből a csodakertből, mesekertből mondjuk be kellene menned mondjuk egy angyalföldi panelban, meg örülnél?
3: Nem, soha többet, nem.
2: Tehát van valami olyan kerítésen belül, ami a te világod, meg a Levi világa.
3: Konkrétan így, igen. Azt kérdezted az elején, hogy mi nekem a kert, igen. Minden. Az az én világom, az a mi buborékunk, az a nyugalom.
2: Uh-huh. Mekkora kertről
3: meg az a biztonság, 700 valahány négyzetméter.
2: Na, az nem olyan kicsi.
3: Nem kicsi. Igen.
2: És be van,
3: van egy óriási van. Diófa, van az öreg hölgy, akit így hívunk.
2: Aki, jó?
3: Nem, ő egy nagyjából 50-60 éves cseresznyefa.
2: Jó.
3: Nem éred át a törzsét akkor, és esernyőszerűre vágta a bácsi, aki korábban a telek volt. Van még két másik cseresznyefa, egy korán érő, meg az öreg hölgy, aki szerintem Germersdorf, mert az a nagy fekete van rajta. És van egy elképesztően finom almafa, de már olyan szépen összenőtt a lombja egy ostorfával és az öreg hölgy lombjával, hogy már kevés alma van rajta. Egyébként, amíg sütötte a nap, addig óriási gyönyörű almákat, az ott van egy zöld almafa is, de mi inkább törekszünk arra, hogy legyen egy összefüggő ernyő a fejünk fölött, mert hogy így még akár 8 fokkal is kevesebb van, sokkal hűvösebb és egészségesebb idő, úgyhogy hagyjuk, hogy ők úgy nőjenek, ahogy szeretnének.
2: Ezt tapasztalom én is, nekünk is már inkább egy árnyékos erdő vesz minket körbe karikába.
3: De főleg a Levi az, aki gerebjézik, söpör, levágja a csodasövényt, rendezgeti a növényeket. Ültetni én is szoktam, meg a virágokat én is bingizgetem, meg vannak ilyen edényes szigetek, mint Olaszországban, tudod, hogy itt ott van. Tehát, hogy ez a mediterrán idézőjeles rendetlenség, amit én nagyon szeretem. Igen, az jelentkezzen a kertben is. Van sásunk, amit nagyon szeretek, és van egy valami ősfajta, úgy kaptuk egyszer ajándékba, őszi barackfa, amin idén nincs, mert ugye volt ez a fagy, és hiába fóliáztuk le, nem maradt rajta, de tavaly volt barack. Nincs az a barack íz, mint ami ott van. Kicsit többet volt, kis aprócska, kis furcsácska.
2: De az íze tömény volt, mint a Mátyás
3: kedvenc almája. Mint a piszkos
2: alma. Bőralma, piszkos alma. Nem hinnéd el, hogy mennyi alma fajta volt, és igazából, hogyha bemegyünk, akkor már Jonathan sincs. Azt nagyon a piacra, igazi, Jona Gold van, igen. Jona Red van, Jonathan az nagyon, Golden van, ez a mucsú, van a zöld alma, van a pink alma, ami Ausztriában jön, és piszok drága.
3: A rétás almát például már sehol nem látok, pedig az az igazi finom savankás alma.
2: Piacon lehet, igen, aha. Igen, és jó léd.
3: Ki kell mennünk a bosnyákra valamikor megint enni egyet, meg ezt-azt csinálni. A tökös rétes.
2: Na igen.
3: Veszünk egy kész, nem rétes labból van, hanem, hogy mondják ezt, leveles tésztából. Olyan friss leveles tésztát kell venni, pucikám, amit kitekerünk, ott van alatta a sütőpapír. Oké, fogod, kitekered. Meg kell bucolni a sütőtököt, kimagozni, lereszelni a nagy lyukúreszelőn, egy kicsit hagyni állni, de csak egy kicsit hagyni állni, hogy úgy azért ne legyen annyira merev, ropogós, vagy res, de hogyha 10 percnél többet nem kell, tehát ha akarjuk elkészítjük tök frissen, rápakoljuk a tésztára, amit először egy picit grízzel megszórunk, hogy legyen mi föl így a töknek a nedvességet. Egy picit megszórjuk grízzel, és rápakoljuk az egészre, nem csak egy csíkba, az egészre, pakolhatjuk egy csíkba is, akkor vastag körülött a tészta. Rápakoljuk a reszeltököt, megszórjuk barna cukorral, fahéjjal, föltekerjük, benyomjuk a végét, megszurkáljuk egy picit, hogy a gőz kijöjjön, berakjuk sülni, áldás békesség.
2: Ennyi.
3: Annyira finom lesz benne egy, amit az amerikaiak ebből a Ken akartam mondani, konzervből szednek ki, sütőtök püré. Na lesz egy olyan püré, de édes, fahéjes, olyan, mintha az ősz leggyönyörűbb pillanatait és a karácsonyt meg tudnád enni egyszerre.
2: Áldás, békesség, sírás. Na, én azt hiszem, hogy kedves hallgatók,
3: jöhetek
2: most,
3: mi?
2: Persze, Péter Petra miatt Magyarország egyik legjobb adását hallottát. Ne, jó így beszélgetni, tényleg, és pikpak elrepült ez az idő, úgyhogy...
3: Úgy, annyi folyt, mesélni való van.
2: Maradjunk azt, hogy folyt kőve, a bőség kosarában mindig lesz helyed.
3: Jó.
2: Érted? Ennyi, igen. Kedves hallgatók, jelenk az jövő héten, akkor is igyekszem.
3: Tudod, mit ennék ma?
2: Mond, mit?
3: Most ebben a pillanatban enném azt az apróra vágott darabolt, nem oldalas, hanem az, amit a kínaiak, ázsiaiak is sütnek, az a, hát de mondjuk oldalas, de húsosabb oldalas, igen, és hermelinnel enném azzal a finom fokhagymás cseh kamamberrel, erőssel.
2: Egy igazi gurmé is volt, hogy ennek a vendégem. Na, jövő héten, semmi gond, jövő héten igyekszünk újra megtölteni érdekes és finom témákkal a bőség kosarát. Én Puccatilla voltam, és a vendégem pedig ma a mindenki Péter Petra.
3: Köszönöm szépen.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Megbírságolták a debreceni akkumulátorgyárat. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Már kézbesítik a postások az iskolakezdési támogatás első részletét. Az 50 ezer forintos utalványt azoknak viszik ki személyesen, akik a családi pótlékot is postai úton kapják kézhez. Amennyiben az első kézbesítés nem jár sikerrel, értesítőt hagynak, amellyel a megjelölt letéti postán át lehet venni a küldeményt. Azoknak, akik bankszámlára kapják a családi pótlékot, a megadott számlaszámra szintén ma utalják a pénzt. Megnevezte jelöltjét a Független Közmédia Testületbe mindhárom ellenzéki parlamenti párt. A Fidesz Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, a KDNP Marti Zoltán újságírót, média szakembert, a Mi Hazánk pedig a hazajáró rendezőjét, Mojs Zoltánt jelöli. A Tisza egyelőre nem nevezte meg, kiket delegálna a testületbe. 7,5%-ra módosul az idei költségvetési hiány cél, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a hiány kialakulásában az előző kormány kampány kiadásai, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a megfelelő kontroll nélküli pazarló költekezés játszott döntő szerepet. Hozzátették, a költségvetés tervezett módosítása a felelős gazdálkodásra épül, és mintegy 400 milliárd forintnyi már meghozott hiányjavító intézkedést tartalmaz. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőegyényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Ásványolajjal szennyezett olívaolajat hívott vissza a forgalmazó. Az Olitalia, illetve a Noivoy márkájú 5 literes kiszerelésű termék az egészségre is káros lehet, ezért a hatóság azt kéri, senki ne fogyasszon belőle. A termékről további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Késő este 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Szakértő vendégem ma Buzás Dóri kócs, akivel az anyaságról beszélgetünk, annak minden szépségéről és minden nehézségéről. Szia Dóri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na kezdjük azzal, mondjuk, hogy mitől olyan nehéz néha anyának lenni, még akkor is, hogyha nagyon szerettünk volna azok lenni, hogyha nagyon szeretünk azok lenni, ha imádjuk a gyerekeinket, de mégis vannak olyan pillanatok, amikor az ember arra vágyik, hogy hadd legyen másképp, hadd legyek egyedül. Mitől tud nehéz lenni néha az anyaság?
2: Nagyon-nagyon jó volt a felvezető, mert szerintem pont innen ered az egyik legnagyobb nehézségünk, hogy többnyire szeretnénk, vágyunk egy gyermekre, és emiatt óriási bűntudattal küzdünk, hogy mégsem olyan rózsaszín, meg színes szavos maga az anyaság. Azért ebben nagyon-nagyon sok nehézség van, és hogy a valóság az ugye nagyon árnyalt. És fontos arról beszélni, hogy miért hordozunk magunkba például ilyen rengeteg bűntudatot. Sokan úgy gondolják, hogy ha én már szerettem volna gyermeket, akkor nincs jogom panaszkodni. Nem érezhetem magam egyedül, nem érezhetem magam rosszul, és ilyenkor kócsként például az a feladatom, hogy megálljunk egy pillanatra, és elgondolkozunk azon, hogy igen, az egy dolog, hogy valóban akartad, meg igen, nyilván mindennél jobban szereted, de ebben el lehet fáradni, hogy ez a kettő sosem zárja ki egymást. És hogy anyasságról nagyon sokáig kétféleképpen beszéltünk, vagy idealizáltuk, mintha egy ilyen mindig mosolygós rózsaszín köd lenne az anyaság maga, vagy pedig csak a nehézségeit emeljük ki, és ha kiemeled, akkor is sokszor már bűntudatot érzed, és úgy érzed, hogy magyarázkodnod kell, mert hát nem érezheted magad rosszul ebben a helyzetben. És az igazság nyilván a kettő között van, mert az anyaság csodálatos, de közben az életed legnagyobb változása, amin keresztül mehetsz. De gondolj csak abba bele, hogy nagyjából 15-20 évig úgy éljük az életünket, hogy mindenről mi magunk döntünk, hogy mikor alszunk, dolgozunk, mit és mikor, hogyan eszünk, mikor mehetünk el futni, vagy találkozni a barátainkkal. Aztán egyik napról a másikra egy olyan döntés középpontjába kerül, illetve a döntésed középpontjába kerül egy olyan személy, akiért te vállaltál felelősséget, akinek a bioritmusa határozza meg a tiédet. Neked kell az ő szükségleteit kialakítani és kielégíteni. Oda a függetlenséged, és ott találod magad, hogy megint anyukától kell majd engedélyt kérned, hogy el akarsz menni valahova, és pont úgy érzed magad, mint tini korodban. Mert egy kétrányú függőségben vagy. Függsz a babától, a gyermekettől, és függsz egy segítségtől, akitől segítséget tudsz kérni, hogy újra önmagadhoz hasz döntéseket az életedben. Ez iszonyú fára.
1: Akkor ez azt tenni. És akkor ez azt is jelenti, hogy le kell nyelnem a békát, úgymond idézőjelben, hogy újra kérnem kell. Tehát, hogy ez már önmagában az, hogy kérnem kell, már az is nehézséget okoz.
2: Pontosan. Nagyon-nagyon nehéz és kiszolgáltatott tud lenni ez a helyzet. És például az a szituáció, amikor mondjuk az, akitől te segítséget akarsz kérni, ő nem ért egyet minden szülői döntéseddel, és feljogosítva érzi magát arra, hogy ő ezekbe beleszóljon, iszonyú belső konfliktusokat tud szülni, mert rá vagy szorulva, muszáj vagy segítséget kérni, és milyen hálátlan vagy, hogyha kifejezed a nem tetszésedet az ő véleményével kapcsolatban. Szóval ez a fajta függőség, ez iszonyú nehéz és leterhelő egy anya számára szerintem.
1: Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a rétegekben érkeznek a nehézségek, amikor az ember anyává válik, és nem csak azért, mert ott van egy gyerek, akire mindennél jobban vágytunk, és akivel össze kell barátkoznom, és meg kell tanulnom a szokásait, és át kell alakítani az életemet, hanem azért is, mert visszaköszönnek olyan szerepek, vagy olyan helyzetek, amiket mondjuk történetesen akár kiskamaszkoromban, vagy fiatal felnőttként nem szerettem a családi dinamikán belül.
2: Pontosan, ilyenkor sokan újra élik a saját traumáikat, gyerekkori traumáikat anyaságukon keresztül, és ez is nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni magát az anyaságot.
1: Buzás Dóri a mai szakértő vendégem, akivel az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk azzal, hogy létezik-e egyáltalán olyan, hogy jó anya? Ez az óriási dilemma, és ez a kifejezés, eleve a minősítés már megnehezíti az anyaságot. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az anyaság szépségéről és nehézségeiről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri kócs. És ígértem, hogy azzal folytatjuk, ugye, hogy létezik-e egyáltalán jó anya. Mert ugye legtöbbször ezt halljuk, hogy jó anya akarok lenni, vagy nem vagyok jó anya, vagy nem vagyok elég jó anya. Tulajdonképpen honnan veszük egyáltalán a merszet arra, és ezt most szép és kedves értelemben mondom, hogy azt gondoljuk, hogy létezik egy olyan, hogy a jó anya.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, Petra, szerintem az a társadalmi elvárásokból ered, hogy azt gondoljuk, hogy létezik a jó anya fogalma, pedig nem létezik, tehát hogy ezt tudni kell, hogy nincs jó és nincs tökéletes anya. Mindenki hibázik, mindenki folyamatosan kudarcot van mindenben, de azt gondolom, hogy a hiba a legjobb tanítónk, és abból fel kell tudni állni. És én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy próbáljon meg maga számára és a gyermeke számára elég jó anya lenni. És ez az elég jó anya fogalma, ez egy relatív új fogalom. Donald Winnicott gyermekorvos és pszichoanalitikus vezette be, és ez óriási felszabadulást jelenthet, mert nagyon sok terhet le tud venni rólunk. Azt mondja, hogy a gyerekeknek nem egy hibátlan szülőre van szükségük, hanem pont ellenkezőleg fontos az, hogy tudjon a gyermek is csalódni egy kicsit, hogy megtapasztalja azt, hogy anya sem tud mindig mindent azonnal megoldani, mert ebből tanulja meg a rugalmasságot és az önállóságot, az alkalmazkodást, hiszen a gyerekek mintából tanulnak. Tehát azt fogják lekövetni, amit a szüleiktől látnak. Nagyon fontos megtanítani a gyerekeinknek, hogy ér hibázni. És hogyha mi magunknak sem akarjuk megengedni a hibát, akkor ők ezt hogy tanulják meg? Nagyon-nagyon fontos szerintem a saját tökéletlenségünket láttatni nekik. Erről azonban, mert elindult egy diskurzus, már elég sokat hallunk az elég jó anya fogalmáról, de nagyon az elején járunk még. És hogy folyamatosan tényleg magunkon érezzük a társadalmi elvárásokból eredő nyomást, például a szomszéd néni vizslató szemét, vagy azt, amikor a gyerek visítva fetreng a boltban a földön, és nem tudod megoldani a helyzetet, és látod, hogy négyen, öten téged néznek, hogy na ebből most mi lesz. Nagyon-nagyon nehéz ilyen helyzetben jól és tudatosan cselekedni, és akár a saját kapcsolódásotokat a gyermekeddel, akár a gyermek szükségleteit figyelembe venni, mert hogy egyből arra kezdesz el koncentrálni, hogy úristen, mit gondolnak rólam, és ez óriási terhet tud tenni az anyákra. De ha ezt le tudod vetkőzni, és ki tudsz ebből lépni, akkor könnyebb fókuszálni a saját gyermeked igényeire, és tudsz elég jó anyává válni. És hogyha belegondolunk, régen sem volt könnyű anyának lenni, de egy dolog biztosan más volt. Nem látunk naponta több száz másik anya életéből példákat. Most viszont mi történik? Fölmész a közösségi médiára, és azt látod, hogy van olyan anya, aki már reggel 6-kor jógázott, a másik házi készítési uzsonnát csomagol, a harmadik egy gyönyörű rendezett nappaliban játszik a gyerekkel, és te ott állsz és nézel, hogy ez hogy történhet meg. És hogy ilyenkor jönnek a kétségek, jön az önvád, hogy én ezt miért nem tudom így csinálni, pedig hát mindent megteszek, és hogy miért másnak ez hogy sikerülhet, és egy nagyon fontos dolgot elfelejtünk ilyenkor, hogy amit a social médiában látunk, az mások kirakata. Az a legjobb formájuk, a legszebb ruhájuk, a éppen belőtt sminkjük és a filterek együttese, és mi a saját kulisszatitkaink hasonlítjuk össze. És hogy ezt nyilván más sem látja rólunk, hogy nálunk például vendégség előtt meg után milyen rumli van, csak azt látja, amikor vendégségbe jön, és csilli-villi minden. És hogy amúgy nem rossz önmagában a közösségi média, lehet belőle nagyon sokat tanulni, nagyon sok inspirációt adhat, de nagyon fontos, hogy ne az önvád mércéjével, meg szemüvegén keresztül vizsgáljuk mások posztjait, hanem nézzük meg azt, hogy mondjuk mit tudunk ebből hazavinni, mi az, ami nekem ad.
2: Az az érdekes különben, hogy ez nem csak az anyaság szempontjából, vagy a gyereknevelés szempontjából súlyos és nagyon veszélyes ingoványos talaj, ez a hasonlítgatás, mert nem csak összehasonlítjuk magunkat, és most már olyan szinten van ez szerintem jelen mindenkinek az életében, hogy észre sem vesszük, csak azt vesszük észre, hogy valamitől az ember szorong, hogy valami nyomaszt, hogy valami nem oké, hogy egy kicsit olyan rossz érzésem van, és ez megeszi az embert belülről, és anyaként ez szerintem százszorosan veszélyes, mert ugye egyrészt tudjuk, hogy az egy kirakat, nem tudjuk, hogy a másiknak hány millió segítsége van, és hogy semmi dolga nincsen esetleg csak az, hogy a gyerekkel legyen, és nem nem kell mosnia, vasalnia, főznie, semmit, nem kell takarítania semmit, mert mindenre van ember és vagy segítség a családból. Tehát, hogy van valaki, aki mellette van. Plusz, ugye az is lehet, hogy valakinek annyira számít, hogy mit gondolnak róla, hogy csinál olyan kamu pillanatfotókat, ami úgy tűnik, mintha az ő életében semmi probléma nem lenne. Csak hogyan lehet ezt megcsinálni, hogyha már a gyerek előtt is ebben az elvágyódásban vagy megfelelésben, megfelelési kényszerben voltunk?
3: Szerintem pont ezzel, hogy megpróbálsz átkeretezni, megpróbálod nem a hiányt látni mások kirakatában, tehát hogy azt észrevenni, hogy nálatok mi hiányzik ahhoz képest, hanem elgondolkozni azon, hogy mi lehet az az egy pici plusz, amit hogyha te mondjuk megváltoztatsz az életedben, akkor az eredményezi azt a szép nappalit. Meg kell tudni tanulni, tényleg elvonatkoztatni attól, hogy nem lehet mindent ugyanúgy csinálni, muszáj látni a saját lehetőségeinket, a saját korlátainkat, és ennek tükrében vizsgálni a többiek képeit és momentumait. Nekem amúgy az a hitvallásom, és ez nagyon-nagyon sokszor beigazolódott, hogy amikor ilyen nagyon tökéletes képeket látunk közösségi médiában másoknál, ott valamit mindig takargatnak. Ott nincs rendben. Amikor kifelé elkezdünk egy ilyen tökéletes képet közvetíteni, akkor az részükről is sokszor egy vágyálom, mert valami belül nem jól működik.
2: Buzes Dori coach, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy hányféle szerepe van egy nőnek, hányféle szerepet kell betöltenie, hiszen anya, feleség, dolgozónő, háziasszony, hogyan tudunk ennyi szerepben egyszerre helytállni, és mi az a láthatatlan munka, amiről olyan keveset beszélünk. Ez is egy nagyon fontos része az anyaságnak, ezzel folytatjuk.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Az anyaságról beszélgetünk a mai műsorban, annak minden szépségéről és nehézségéről. Buzás Dóri kócs az én mai szakértő vendégem, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy milyen sok szerepben kell.

0: magas Magyarországon a válások száma, akkor láthatjuk azt is, hogy nagyon sok anya egyedül küzd ezekkel a helyzetekkel, illetve nyilván az apák ugyanúgy, őket sem felejtjük ki azért. Azt kell megtanulni szerintem ebben a helyzetben, hogy nem lehetünk mindig, minden pillanatban, mindegyik szerepünkben 100%-osak. Viszont ez egy iszonyúan nehéz élethelyzet szerintem minden nő számára, de meg kell próbálni ebből is kiragadni a pozitívumokat, és látni azt például, hogy egy anya nem csak elvégzi a feladatokat, hanem ő a család projektmenedzsere. Ő az, aki mindent fejben tart, aki mindent összeegyeztet, a programokat, a gyerekeket, a család életével, és itt jön be például a láthatatlan munkának az a része, ami iszonyú mentális leterheltséggel jár együtt, hogy mindent fejben tartunk, hogy mikor kell tornacuccot vinni az iskolába, hogy melyik nap milyen ebédet főzzünk, hogy milyen külön órára kell hordani a gyerekeket, éppen kinek hol, mikor, hol kell lennie, ez iszonyúan fárasztó tud lenni. Emellett nyilván észben tartod a sógornő születésnapját, hogy arra ajándékot kell venni, hétvégén a gyereket szülinapi zsúra kell vinni. Szóval ez iszonyatos nagy mentális teher tud lenni egy anya számára, és nagyon-nagyon sok erőforrást el is visz magával ez a fajta láthatatlan munka. És ugye a láthatatlan munka másik fele, az pedig a nem fizetett munka, a házi munka és a család kiszolgáló funkciója tulajdonképpen. Tehát amellett, hogy te anya vagy, megpróbálsz még feleség is lenni, eljársz dolgozni, ha éppen már akkorák a gyerekek, hogy el tudsz járni, vezeted a háztartást, és mindeközben fejben próbálod ezt az egész rendszert egyben tartani. És én azt látom, hogy az apák nagyon sokszor kiveszik ebből a részüket, de ők mondjuk sokszor segítenek a logisztikában, hogy eljuttatják a gyerekeket A-ból B pontba. De ha te nem mondod meg, hogy mikor és hova kell odaérni, akkor nem fogják tudni. Én szoktam mondani a férjemnek néha, amikor ilyen teljesen kiborulok, hogy mi lesz veletek, ha engem egyszer elüt egy villamos? Honnan fogod tudni, hogy hova kell jutnia a gyereknek? Milyen külön órái vannak? Vagy nem tudom, bármi ezzel kapcsolatos dolog, ha én nem vagyok. És nyilván ez egy morbid példa, de hogy nagyon sok család küzd ezzel, meg nagyon sok anya küzd ezzel, hogy az ilyen projektmenedzseri feladatokat teljesen egyedül viszi a hátán. És ezért szerintem tök hasznos lenne erről beszélni, nagyon fontos lenne ezeket mindenkinek transzparensen lerakni akár a párja elé az asztalra, nem segítséget kérni, nem azt mondani, hogy nekem nem tudom, teregessél ki, most ki, hanem megbeszélni azt, hogy ezek közül a feladatok közül ki miben komfortos, ki mit tud jól ellátni, és e szerint felosztani a háztartás és a gyerekek körüli munkákat is. Mert tényleg én azt mondom, hogy nálunk nagyon sokat segít a férjem a családi dolgokban, de mégis, amikor leülök ezt végigmondani, azt kell mondanom, hogy a család ellátásával kapcsolatos dolgok 70%-át én végzem. Uh-huh. És a 30 az a logisztika, és ő az, aki sokat segít. És ez ritka, hogy ennyire sokat segít egy apa szerintem.
1: Hogy mit tapasztalunk a környezetünkben, az is nagyon fontos részlet egyébként ezzel kapcsolatban, mert megpróbálhatunk a környezetünktől függetlenül, akkor is, hogyha konstatáljuk, hogy itt mennyit segít egy szülő, nagyszülő vagy a rokonság, hogy mi magunk a magunk mércét kialakítsuk, és ne nézzünk kifelé. Viszont ilyenkor mindig eszébe jut az embernek, hogy vajon hová tűnik az idő. Ugye nagyon sokszor beszélünk erről, a manapság olyan divatos kifejezés, hogy én idő, mert manapság mindent el kell nevezni valahogyan. Tehát a magunkra fordított, vagy a magunkkal töltött idő vajon tényleg luxus-e, vagy inkább szükséglet, vagy mind a kettő tulajdonképpen azért, mert már alig van időnk magunkra. Ugye Buddha mondta azt, hogyha jól tudom, bár van, amikor más nagy gondolkodónak tulajdonítják ezt a mondatot, hogy az a baj, hogy azt hiszed, hogy van időt. Hát vajon van-e egy anyának ideje, és hogyha igen, akkor mire? Van-e magára ideje? Ezzel folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Nekem nem kell.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
3: Az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Ma a szakértő vendég, aki velem van és segít ebben a gondolkodásban, Buzás Dóri coach, és ígértem, hogy ezzel folytatjuk, hogy vajon az idő, mint faktor, hogyan jelenik meg egy anyuka életében, hová tűnik az idő. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Istenem, hát pedig csak most volt fél éves a gyerek, és már érettségizik. Ebből a szempontból látjuk, hogy rohan az idő, de vajon magunkra van-e időnk? Én idő és mi idő egy anya életében?
4: Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy az én időről is sokat beszélgessünk, és ne egy ilyen felkapott, új, népszerű fogalomként tekintsünk rá, mert nagyon sok anya szokta azt mondani, hogy majd pihenek a sírban. De gondoljunk csak abba bele, hogy a telefonunk
3: mondjuk
4: is lemerül.
3: Mondjuk egyébként, bocsánat, félbeszakítalak, de erről a mondatról nagyon gyorsan és nagyon komolyan le kéne szokni. Tehát ez a legnagyobb hülyeség, amit ember mondhat.
4: Ez így van, ezzel teljesen egyetértek, és tök jó példa erre, hogy a telefonunk is nap mint nap lemerül, és fel kell tölteni ahhoz, hogy utána újra funkcionálni tudjon. Egy anya is így működik, lemerül. Uh-huh. Ebben az iszonyú sok szerepben, elvárásban, megfelelésben, a folyamatos anyai bűntudatban irgalmatlanul ki lehet égni. Nagyon-nagyon fárasztó. És fontos lenne, hogy lássuk azt, hogy az én idő nem luxus, az nem egy jutalom, az nem olyan, amit akkor érdemlünk ki, ha már mindenki másnak megfeleltünk és mindent elvégeztünk, hanem ez egy karbantartás. Olyan, mint amikor az autónkat is elviszük a szervízbe. Nem azért tesszük, mert elromlott, hanem azért, hogy ne romoljon el, és hogy ez ránk is igaz. Ahhoz, hogy jól tudjunk működni, ahhoz szükség lenne arra, hogy mi is folyamatosan karbantartsuk saját magunkat. Coachként például én nagyon-nagyon sokszor hallom ezt a mondatot, hogy majd akkor foglalkozom magammal, ha a gyerekek nagyobbak lesznek. De ilyenkor mindig elgondolkozok azon, hogy na, és mikor lesznek elég nagyok ehhez? 6 évesen, vagy 10 évesen? Mikor van az az idő, amikor ők elég nagyok ahhoz, hogy mi foglalkozzunk saját magunkkal? És hogy sajnos azt már megtanultam, hogy mindig van valami, mindig van egy extra feladat, amit el kell látni, és ezért nem szabad várni a megfelelő pillanatra, mert majd 10-15 év múlva teljesen lerokkanva, kiégve ott állunk majd a gyerekeink fölött, miközben azt sem tudjuk, hogy saját magunkhoz hogy találjunk vissza. Van egy mém is ezzel kapcsolatban, illetve rettentő sok ilyen részt lehet látni a közösségi médiában, amikor megkérdezik egy anyát, hogy mi a hobbid, és akkor az a válasz, hogy hobbi, mert mi az a hobbi? Hát 3 gyereket nevelek munka mellett. Hogy nagyon-nagyon kevés időnk van, szerintem ha 38 órából állna egy nap, az is végtelenül kevés lenne arra, hogy minden feladatunkat el tudjuk látni, úgyhogy ezért nem szabad arra várni, hogy legyen megfelelő pillanat. És nagyon abszurd, de nekem volt olyan időszakom, amikor az volt az én időm, hogy elmenekültem bevásárolni. Aha. És ez egy funkció, ami kiszolgálja a családot, ételt veszel magatoknak, ez nem hobbi, nem én idő, ez nem rólad szól, és hogy ezt, amit látni kell, hogy az én idő az nem arról szól, hogy mit csináljunk, hanem arról, hogy egy rövid időre nem várnak el tőle semmit, hanem kapcsolódhatsz önmagaddal, olyat csinálsz, amit téged tölt. Tehát a bevásárlás ebből a szempontból egy ilyen álca volt számomra, vagy őhitegetés, hogy amúgy én törődök magammal. Uh-huh. És hogy ilyenkor, amikor én időben vagy, akkor nem döntesz, nem szervezel, nem figyelsz, nem megoldasz, hanem vagy, és magadra koncentrálsz, és ezt szerintem mindenkinek meg kell tanulni, és fontos azt látni, hogy ehhez nem kell egy wellness hétvége, nem kell 2 hétre lelépni külföldre, hanem elég napi 10-15 perc, amikor tényleg csendben magadra tudsz fókuszálni.
3: Az is nagyon érdekes, hogy mi volt előbb, tehát, hogy valójában ez most a karriervágyunknak, vagy az önmegvalósításnak a vágya miatt nehezebb, már mint az anyaság, vagy egyáltalán gyorsabb a világ, és már nem élnek együtt a generációk, tehát ezt is érdemes végig gondolni, mert szerintem fontos dolog, hogyha az ember nem csak mint anyát vizsgálja önmagát, hanem a személyiség fejlődésében vagy az önismeretben elindul valamilyen szinten, amennyire van ideje, mondjuk egy-egy olvasása vagy egy podcast meghallgatásával, mert már az is segíteni tud. Hamarosan folytatódik a Lélekszörf, a második órát azzal kezdjük majd, hogy megváltozik-e valóban az anya agya, és mi az a brain fog, vagyis az agyi köd. Ugye szokott gyakran történni velünk, hogy bemegyek a szobába, és már elfelejtem, hogy miért jöttem, vagy hogy mit akartam mondani. Mondjuk ez egyébként nem csak anyasság idején történik meg az emberrel, hanem ennek a gyors világnak köszönhetően szinte már bárkivel, de egy több gyerekes anyukánál ez nyilván sokkal többször és gyakrabban történik meg. Segítségemre van ma a szakértő vendégem Buzás Dóri coach, vele folytatjuk majd a beszélgetést az anyaság szépségeiről és nehézségeiről hamarosan.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nem életveszélyes a lezuhant Gripen pilótájának állapota. Magyarországon találtak meg egy Németországból engedély nélkül elvitt csecsemőt. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Komoly, de nem életveszélyes a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótájának sérülése, közölte a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kürtös László meglátogatta a repülőgép vezetőjét a Honvéd kórházban, majd közösségi oldalán azt írta, a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. 10 millió forintra bírságolták a Seattle debreceni üzemét. A térség országgyűlési képviselője közölte, az akkumulátorgyár több ponton is megsértette környezethasználati engedélyét. Tárkányi Zsolt hozzátette, az ellenőrzések szerint nem volt megfelelő a hulladékok csomagolási jelzése, és kérdéses volt az is, hogy az előírt gyűjtőedényt használták-e. Gond volt az üzem őrzésével és üzemnaplójával is. Egy nemzet számára fontos múltjának és értékeinek ismerete, valamint az, hogy képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni, mondta a köztársasági elnök Miskolcon a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus megnyitóján. Baka András hangsúlyozta, a gyors politikai, társadalmi és kulturális változások idején felértékelődik a nemzeti önismeret, amelyet segíthet a magyarságról a világban kialakult kép vizsgálata. 50%-os vámot vezet be az Egyesült Államok minden Kanadából származó járműre és acéltermékre. Az amerikai elnök közölte, hogy az intézkedés január 1-én lép életbe. Donald Trump szerint az Egyesült Államok évi 60 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje Kanadával szemben fenntarthatatlan. A bejelentés előzménye az, hogy a hétvégén meghiúsultak a két ország átfogó kereskedelmi megállapodásáról szóló tárgyalások. Magyarországon találtak meg egy német kórházból engedély nélkül elvitt beteg csecsemőt a csongrádi rendőrök. A gyermek miatt a német hatóságok körözést adtak ki, a jármű mozgása alapján pedig sikerült meghatározni annak várható útvonalát. A rendőrök az M43-as autópályán egy pihenőnél állították meg az autót, a csecsemőt pedig stabil állapotban kórházba vitték. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Buzás Dóri kócs, a mai szakértő vendégem. Bementem a szobába, de már nem tudom, hogy miért vissza kell menjek. Ugye ezt szoktuk mondani a KH-hoz, hogy és tán újra végigjárlom az útvonalat, hogy eszembe jusson, hogy mit is akartam. Mi ez az agyiköd, vagyis a brain fog, amit olyan sokszor emlegetnek, és vajon tényleg megváltozik-e egy anyának az agya?
2: Azt gondolom, hogy igen, sőt erre már vannak tudományos kutatások, hogy megváltozik egy anya agya, de onnan kezdeném, hogy volt olyan időszakom, amikor iszonyatosan megijedtem, hogy én Alzheimer-es leszek, ez cuti, mert olyan szinten feledékeny voltam, nem jutottak eszembe szavak, nem tudtam neveket előhívni, rettentően ijesztő tud lenni egy ilyen szituáció, és mint említettem, már kutatások foglalkoznak ezzel, hogy hogyan változik meg egy anya agya már a várandóság alatt, és ez folytatódik, ez az átalakulás a kisgyermekes évek alatt is, és ilyenkor az agy bizonyos területei átrendeződnek, bizonyos mértékben csökken a szürkeállomány, de azok a területek érzékenység és aktivitása viszont erősödik, ami a gondoskodással, a túléléssel, az empátiával és az érzelmi kötődéssel kapcsolatosak. Felkészül az agy is arra, hogy jobban észrevegye egy babának a szükségleteit. Érzékenyebbé válik a hangokra, az arckifejezésekre, a veszélyekre. Tehát teljesen átáll az agyunk egy új üzemmódba, és nem elromlik, nem rosszabb lesz, hanem alkalmazkodik egy új élethelyzethez. Ami viszont a brain fogot magát létrehozza, az pedig az, hogy egy kisgyermekes anya ritkán alszik végig egy éjszakát. És mindeközben az egész napja azzal telik, hogy döntéseket hoz, folyamatos készenlétben áll, és próbál mindenhol teljesen megfelelni. Én például mind a két fiamnál észrevetem, hogy percekkel azelőtt megébredtem éjszaka, hogy ők jeleztek volna, hogy bekapcsolt volna a babaőr, hogy mennem kell letetni, vagy éhesek, vagy bármi problémáik van. Egyszerűen még álmomban is folyamatos készenlétben voltam. És nagyon sokáig kerestem rá a logikus magyarázatot, hogy biztos amúgy már egyet zizeg előtte a babaőr, és arra ébredek meg, de valószínűleg sokkal inkább ez az állandó készenléti állapot az, ami ezt eredményezi. És ez nagyon-nagyon fárasztó tud lenni. És az agyunknak van egy nagyon egyszerű szabálya, hogyha túl sok információ érkezik be egyszerre, akkor elkezd valahol takarékoskodni. Ilyenkor jelennek meg azok a jelenségek, amiket brain fognak nevezünk. Nagy nehezebb koncentrálni, lassabban találjuk meg a szavakat, elfelejtünk apróságokat, és hogy eklatáns példával éljek. Alapvetően működünk mondjuk úgy, mint egy böngésző, van nyitva 5 ablak, és 5 keresésünk fut egyszerre, ez az anyasággal megváltozik, az 5 helyett 15, 20 vagy 30 ablak lesz egyszerre nyitva. És ilyenkor mi történik a böngészővel, hogyha hirtelen leterheled a rendszert, belassul, megáll, lassabban működik. És ugyanezt történik az anyaagyával is, hogy egyszerűen elkezd olyan területeken spórolni és belassulni, amire per pillanat nincs akkora fókusz és akkora szükség, mint amúgy. Hát nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy régen összeszedettebb voltam, vagy szétszórt lettem, hogy már nem tudnék úgy dolgozni, mint régen, pedig itt fontos különbséget tenni, hogy nem az intelligenciája csökken az anyáknak, hanem a mentális kapacitásuk van iszonyatosan leterhelve, és muszáj ezt látni, és jól kezelni, és nem az önvádat alkalmazni, hanem segítséghez nyúlni ebben az esetben is.
1: Buzás Dóri kócs, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk. Azzal folytatjuk majd, hogy mi történik, amikor visszamegy az anya dolgozni, vagy vissza kell mennie dolgozni. Ugyanaz az ember lesz-e? Az anyaság és a munkába való visszatérés dilemmái, a másik nagy merítés és nagyon nehéz dolog az anyukák számára, ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság szépségei és nehézségei, erről beszélgetek ma szakértő vendégemmel, Buzás Dóri kóccsal, és hát akkor jön az a pillanat, amikor vissza kell, vagy vissza kellene menni dolgozni. Jó-e, hogyha visszamegyek dolgozni? Mennyi idős legyen a gyerek, amikor visszamegyek dolgozni? Mi van, hogyha muszáj visszamennem dolgozni? Ugyanaz az ember leszek-e? Jó anya leszek-e? Az anyaság és a munkába való visszatérés dilemmái az egyik legnagyobb probléma az anyukáknál, vagy a legszomorúbb kérdés talán.
2: Nagyon nehéz érzéseket tud szülni egy ilyen dilemma, mert úgy, mint az élet más területein, itt is jellemző az anyákra az, hogy tökéletes anyák szeretnének maradni, miközben tökéletes munkavállalók lesznek. És nagyon sok édesanya számára a munkába való visszatérés ezért nem csak új napi rendet jelent, hanem rengeteg kérdést vet fel, hogy hol tud helyt állni, hogy nem marad-e le valamiről, el tudja engedni a gyereket, lehet-e egyszerre jó anya és jó munkatárs. Ez egy óriási fordulópont egy anya életében, mert amikor megszületik a gyerek, akkor arról mindenki beszél, hogy megváltozik az életed, de utána arról, hogy amikor te visszalépsz a munkavilágába, az milyen változásokat hoz magával, arról sokkal kevesebb szó esik. És egy nagyon fontos identitásválság jelenhet meg egy anya életében, annak kapcsán, hogy akkor én most ki vagyok? Anya vagyok? Vagy munkavállaló vagyok? Hol vannak a többi szerepeim? Bekerül a kisgyerekes évek mellé egy napi 8 órás munka, plusz az utazás, hogy lehet mindenhol így helyt állni. És hogy ugyanígy igaz ez, amit előbb is említettem, hogy már nem csak az az 5 ablak van nyitva a böngésződben, hanem több mint 20. És hogy nehéz úgy egy munkahelyen is koncentrálni, hogy közben a háttérben folyamatosan pörög a process, hogy mit kell még csinálni, hogy amikor hazaérsz, vacsorát kell főzni, hogy hányra kell odaérni a gyereknek, hogy egy folyamatos újratervezésben vagy, hogy amikor csörög a telefon az óvodából, hogy gyere a gyerekért, mert beteg, hogy akkor hogy oldod meg, hogy leszel így teljes értékű munkavállaló. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés tud ilyenkor megjelenni az anyákban. És hogy alapvetően amúgy én szeretném ennek egy másik aspektusát megvilágítani, mert hogy úgy gondolunk a gyesre meg a gyedre, mintha ez egy kihagyott idő lenne. Nagyon sokszor fordultak hozzám azzal a kérdéssel a munkába visszatérő anyák, hogy mit írjanak be arra az 5-6 évre mondjuk, amíg ők otthon voltak, mert hát hogy néz ki az önéletrajzukban az, hogy ott van egy óriási nagy gap. Szerintem ez nagyon-nagyon rossz szemléletmód, sajnos még ez uralkodik a munkavilágában, de ha megnézzük azt, hogy amúgy mit csinál egy anya nap, mint nap? Döntéseket hoz, problémákat old meg, konfliktust kezel, alkalmazkodik, rugalmasan működik.
1: Egy mert tökéletes munkaerő.
2: Pontosan, iszonyatosan jól megtanulják, hogy kell kevés idő alatt jó döntéseket hozniuk, hogyan kell rugalmasan reagálni. Ez óriási nagy érték, és munkavállalóként is óriási nagy érték, és szerintem ezért nagyon fontos lenne, hogy ennek legyen helye egy önéletrajzban, és ezt lássa egy vezető, hogy igen, az anyák megbízhatóak, és iszonyú jó skillekkel rendelkeznek az anyaságuk révén. Úgyhogy ez szerintem ez ilyen még átalakulásra vár ez a terület, meg ez a szemléletmód, de nagyon-nagyon fontos lenne. És ugyanakkor most pont belefutottam egy olyan példába, hogy mennyire nehéz egyenlő munkavállalóként megjelenni a férfiakkal.
1: Még mindig,
2: és hogy képzeld el, Petra, ez a nővéremmel történt meg, új munkahelyen dolgozik, iszonyú leterheltség mellett, és két férfi kollégájával, az egyik a főnök, a másik pedig egy szintén vezető beosztású férfi, arról beszélgettek, hogy mindenkinek hogy hiányoznak a gyerekeik. És az apák is, mert ők mint apák jelentek ott meg, elmondták azt, hogy nekik mennyire nehéz, hogy mióta elindult ez az új vállalkozás, azóta szinte alig vannak otthon, és nem látják a gyerekeiket kvázi felnőni. És a nővérem ezt nagyon átérezte, azzal a különbséggel, hogy ő nem teheti meg azt, hogy nem megy haza 7 órakor, és már a 7 óra is nagyon késő, de nem teheti meg azt, hogyha telefonálnak az iskolából, hogy beteg a gyerek, akkor nem megy érte, mert ő az anya. És ebből a szempontból sosem lesznek egyforma munkavállalók az anyák és az apák szerintem.
1: Hol állunk most mi? Ez csak pár mondatban még ehhez a témához zárásképpen, mondjuk egy európai, nyugat-európai országhoz képest, amikor egy anya visszamegy dolgozni, vagy az anyaság és a munka viszonylatában, vagy a munka újrakezdésének viszonylatában.
2: Statisztikát erre most nem fogok tudni hozni.
1: Csak tapasztalatokra gondolok.
2: Abból a szempontból nem állunk jól, hogy sem az otthoni munkavégzés, sem a részmunkaidős munkavégzés nem támogatott olyan mértékben még Magyarországon, hogy az anyák sokasságának legyen segítség. Arról nem is beszélve, hogy a részmunkaidős állások megfizetettsége, az sokszor mondjuk nem arányos a munkaidő csökkenésével, hanem még kevesebb, és így nehéz anyaként boldogulni és helytállni. Mert hogy neked is 8 órát kéne a munkahelyeden ülni, míg a gyermek egy 8 órát van intézményben, és akkor arról nem beszéltünk, hogy jutsz el még A-ból B-be közben.
1: Az anyaság szépségeiről és nehézségéről beszélgetünk, érdemes nem csak az anyukáknak, de a család összes tagjának figyelni. Azzal folytatjuk majd, hogy vajon miért kíséri ennyi bűntudat az anyaságot. Ugye ezt még a legelső részben már említettük, illetve elkezdtünk róla beszélni, de most szeretnénk ezt jobban szétszálazni. Hogyan lehet ebből kilépni? Hogyan tudjuk magunkat meggyógyítani ebből? Mi a megoldás? Kihez forduljunk? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Ezzel folytatjuk majd, szakértő vendégem Buzás Dóri kócs.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság minden szépségéről és nehézségéről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Buzás Dóri kócs, és ígértem, hogy a bűntudattal folytatjuk, ami az anyaságot kíséri. Amit már említettünk, de most egy kicsit jobban szétszálazzuk és körbejárjuk ezt a témát, mert hogy ez az, ami a legnagyobb részben jelentkezik problémaként az anyaság

0: Nagyon sokszor találkozom az életemben azzal, hogy szorongok a bűntudattól, amikor mondjuk elmegyek egy hosszabbat futni. És ezzel azt érem el, hogy magát, azt a cselekvést, ami az én időt biztosítaná számomra, vagy a feltöltődést, azt már nem tudom élvezni. Tehát pont, hogy a funkcióját veszti el ezáltal, hogy én saját magamra rakok egy akkora terhet, hogy rosszul érzem magam attól, hogy otthon hagyom a családomat. És azt gondolom, hogy ez szinte minden édesanyát összeköt, mert én úgy gondolom, hogy bűntudata mindenkinek van. Sokszor nem is azért érezzük ezt, mert valami rosszat tettünk, hanem azért, mert nem tudunk egyszerre mindenhol jelen lenni. Mert amikor a munkahelyünkön vagyunk, akkor hiányzik a gyerek. Amikor a gyerekkel vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy még nem válaszoltunk egy fontos e-mailre. Vagy ha korábban lefekszünk pihenni, akkor ott motoszkál a fejünkbe, hogy de lehet, hogy még azt a mosogatást el kellett volna indítani. Ha inkább rendet rakunk, akkor bánt, hogy nem játszottunk még egy kicsit a gyerekkel, és hogy mindig lenne valami, amit éppen nem csinálunk elég jól, és hogy folyamatosan egy ilyen hiányfókuszba tudunk létezni, hogy miért nem más csinálok a helyett, amiben éppen vagyok, mert hogy annyi teendő tornyosul fölöttünk, és ez iszonyatosan kimerítő. Folyamatosan azzal szembesülni, hogy mindig másban kellene lenned, vagy nem csinálod jól, amiben éppen benne, vagy ez felülről. És akkor elkezdesz ezen is szorongani, hogy azért nem vagy jelen, mert a gyerek mellett a telefon nyomkodod, mert éppen egy e-mailre válaszolsz, vagy észreveszed játék közben, hogy te fejben teljesen máshol vagy. Ezek mind iszonyatosan leterhelőek egy anya számára. És ilyenkor meg szoktam kérdezni, ha ilyen témával érkezik hozzám egy ügyfél, hogy ki az, aki szerint ennyi mindenben kellene teljesítened. És akkor tudod, így az elején gondolkoznak, hogy hát a munkahelyem szerint, vagy a család szerint bejön a társadalmi elvárás, és aztán amikor gördítjük tovább ezt a beszélgetést, akkor kiderül nagyon gyorsan, hogy a legszigorúbb bíró az mindig mi magunk vagyunk. És ez rám is igaz. Én vagyok saját magammal a legszigorúbb. Én mondom a saját magamnak, hogy na, egy jó anya ezt is megoldaná, meg biztosan más jobban csinálná, meg nekem is ezt bírnom kellene. Elég lenne 4 órát aludni, hát akkor még mennyi mindenre lenne időm. És észre sem veszük, hogy olyan mércét állítunk fel magunknak, amit amúgy egyetlen ember sem tudna megugrani.
1: Szerinted ez így volt régen, és bocs, hogy félbeszakítalak, tehát hogy ez mennyire kortünet?
0: Szerintem ez kortünet, és éppen pont abból adódóan, hogy a régi családmodellekben, a több generációs háztartásokban megoszlottak a feladatok. És egy anyának nem kellett minden szerepében helytállnia, ezért tudott fókuszálni arra, amit éppen csinálnia kellett, mert a többi támogató feladatot ellátták a család többi tagjai. Ezért ez szerintem sokkal jellemzőbb a mai világra. Bármilyen történelmi könyvet olvasunk, ott például látható, hogy magasabb társadalmi osztályokban nem az anyák nevelték a saját gyermekeiket, hanem volt nevelőnőjük. És a nevelőnő nevelte a gyermeket, volt szoptatós dajka. Nem neked kellett a napi etetésekért felelni. És ott soha nem jelenik meg a bűntudatérzés az anyákban. Én nem találkoztam még olyan könyvvel, de talán egyet tudok mondani, ugye Sisziről láttuk azt többször, hogy ő szerette volna ő saját maga nevelni a gyermekeit, de nagyon ritkán jelent meg ez a fajta anyakép, hogy ő szerette volna a nevelő női szerepeket betölteni.
1: És ez ilyenkor egyébként manapság már nyilván teljesen másképp van, szóval felborultak ezek a dolgok, úgyhogy nem csak azon kell balanszíroznia egy anyukának, amit most elmondtál, hanem azon is, hogy észleli, hogy ez nem biztos, hogy így kellene, hogy legyen, és lehetne másképp is, és az még egy réteg terhet rak rá. Úgyhogy ezért is kell, hogy beszélgessünk időről időre az anyaság nehézségeiről is, mert a szépségeit mind el tudjuk mondani, de ahogyan változnak az idők, úgy változnak a nehézségek is, vagy változnak a súlypontok is talán. Buzás Dóri kócs, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az anyaság szépségeiről és nehézségéről beszélgetünk, és jó szokásunk a szíven. Természetesen jön Dóritól egy jó adag útravaló, amit magával vihet a hallgató. Ezzel folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az anyaság szépségeiről és nehézségeiről beszélgetünk a mai műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri kócs, és ígértem, hogy összefoglalva mindezt, jön egy jó adag útravaló. Mik a legfontosabb jó tanácsok a családtagoknak, nem csak az anyukáknak e témával kapcsolatban?
2: Én mindenképp azzal szeretném kezdeni, hogy úgy tűnik, mintha nem tudom, nálam lenne a bölcsek köve, és mindent nagyon jól tudnék működtetni. Elméletben tudom is, de gyakorlatban én is nagyon sok mindennel küzdök, és ezt azért szeretném mindenképp kihangosítani, hogy lássa mindenki, hogy nem lehet tökéletesen csinálni, és hogy nem is kell tökéletesen csinálni. Senkinek sem szabad rosszul éreznie magát attól, hogy neki nem jutnak eszébe olyan apró trükkök vagy gyakorlatok, amikkel könnyíthet a saját helyzetén. Ezért vannak a szakemberek, ezért érdemes akár pszichológushoz fordulni, vagy coachhoz, vagy meghallgatni a podcasteket, önsegítőkönyveket elolvasni, amikből ki tudjuk lopni azt, ami számunkra fontos. De ha erre nincs időd, mert éppen túlélő üzemmódban vagy, az is teljesen okés. És erre mindenképp rácsatornáznám, talán így a beszélgetésünk legfőbb gondolatát, hogy tényleg nem kell tökéletesnek lenni, mert pont elég az, hogyha elég vagy. És hogy minden ember hős a maga módján, de az anyaságot valahogy olyan természetes dolognak tartjuk, és most talán egy kicsit látja a család is, és nem csak magák az anyák, hogy mennyire fárasztó, és mennyi árnyalata van, és hogy tényleg az egy anya lényének mindenére kihat, és ezért teljesen oké, ha elfáradsz, vagy ha bizonytalan vagy, és hogy nem kell mindig türelmesnek lenni a gyerekkel, lehet sírni, lehet hibázni, sőt, rengeteget hibázni, és ahogy mondtam, ez azért is fontos, mert a gyerekeink abból tanulják meg, hogy ők is hibázhatnak, és hogy lehet a hibákat kijavítani. Én nagyon sokszor szoktam a fiúktól bocsánatot kérni, hogyha bármi olyat mondok, vagy csinálok, amivel látom, hogy nekik az nem oké. És szoktam mondani, hogy már elkezdtem félretenni a pénzt, hogy majd mehessenek terápiára a jövőben, hogy feldolgozzák azt a sok traumát, amit én okoztam nekik, mert igen, hibázunk, és igen, ilyen van, és szerintem tökre megéri ezt kihangosítani. Tegnap például elmentem szapozni a fiammal, és folyamatosan azzal szórakozott, hogy nehezítette azt, hogy én ne tudjam úgy hajtani a szapot, vagy kifelé tolni. Nagyon fáradt voltam, kétségbeesett, és így mondtam neki, hogy hát nekem senki nem mondta, hogy ez ilyen nehéz lesz. És így nézett rám, de azért nehéz, anya, mert a lábammal visszatartom. Mondom, tudom, cicám, de én nem erre gondoltam, hanem az anyaságra, hogy ez tényleg soha senki nem mondja el az elején, hogy ez ennyire nehéz, és hogy ilyen sok színezete van anyának lenni. És hogy tudnunk kell magunkról, hogy senki sem pocsék anya, és hogy mindenki megpróbálja a legjobbját beletenni, és lehet, hogy az egyik nap elég, lehet, hogy másik nap nem elég, de fejlődünk, és nem szabad folyamatosan azt kérdezgetni magunktól minden este, hogy mit rontottunk el, hanem inkább azt, hogy ma hogyan kapcsolódtam a gyerekemhez. Ez teljesen mást fókuszt ad neked is, átkeretezi a saját napodat, és hogy mire fog a gyerek emlékezni, hogyha felnőtt lesz, nem arra, hogy mindig ragyogott-e a lakás, hanem arra, hogy volt-e biztonság, hogy tudtatok-e kapcsolódni, hogy meghallgattad-e őt. Ezekre kell koncentrálni szerintem.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk szántad a szombat délelőttödet nyaralás közben, mert áruljunk el ennyi kulisszát, hogy így tudtam elcsípni Dorit a balatoni nyaralásnál. Köszönjük szépen a sok jó tanácsot, remélem, hogy mindenki el tud vinni magával valami olyat, ami segít neki éppen az aktuális problémájával, mármint az anyasággal kapcsolatban. Buzás Dori kócs volt a Lélekszörf mai szakértő vendége. Köszönjük szépen az idődet még egyszer.
2: Köszönöm szépen, Petra, a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csak nem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat, a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim. And this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does.
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know, yes he does.

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

Akkor a szív nem háborúktól hangos. Otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsát.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyeden úgy járkálnod egyfolytában imádkozni fülhallgatóval a füledben, mint egy marslakó. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az az, hogy... Lehetsz te egy lusta, passzív keresztény, aki a mennybe megy. De nem lesz 100%-os a termésed. Mindenki mondja, hogy rajtam múlik. Szerintem nem mondtátok mindannyian. Próbáljuk újra. Rajtam múlik. Rendben, nézzük meg a Máté 13-at. A nagyértékű gyöngy példázata. Máté 13.44-től. Hogyha a Márk 4-et megértve az összes többi példázatot megérthetem, akkor újraolvasom őket, hogy lássam, mit nem vettem észre eddig. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres.

0: Csak egy kis áldozatot hoz, hanem légy igazán engedelmes. Tudjátok, Saul nem tett meg mindent, amit Isten mondott neki, csak bizonyos dolgokat tett meg, és ezért az egész királyságát elveszítette. Nem lehetséges, hogy csak egy részét tegyük meg annak, amit Isten mondott. Persze tudom, hogy a növekedés egy folyamat, és mind növekszünk. Ez egy út. És tudom, hogy vannak hibáim, amiket Isten még nem is mutatott meg nekem, és imádkozom, hogy jövő ilyenkor már jobb ember lehessek, mint most vagyok. De azt elmondhatom, hogy ebben a pillanatban nincs olyan engedetlenség az életemben, amiről tudnék. És ez a különbség. Nem azt mondom, hogy nincs engedetlenség, hanem hogy nincs olyan, amiről tudnék, és hogy én direkt engedetlen lennék Istennek. Tudjátok, még Pál apostol is, valahányszor megítélték őt. Az emberek azt mondták, ó, nem vagy hűséges, nem vagy hűséges, nem vagy jósáfár. Akkor azt mondta, nem érdekel, hogy mit mondotok. Azt felelte, nem érzem, hogy bármi ellenem szólna, de még én sem ítélem meg magamat ez alapján, csak Isten ítélhet. Nem érzem, hogy bármi is terhelné a lelkiismeretemet, amit rendeznem kellene Istennel. De ha lenne, akkor rendezném. De tudjátok mit? Sok évet éltem úgy, hogy ezt nem mondhattam el magamról. Sok éven keresztül prédikáltam, és közben ezt nem mondhattam volna el magamról. Sok éven keresztül tanítottam bibliaórákat, és nem mondhattam volna el ezt. Tudom, hogy egy kis időbe beletelik majd, hogy megértsétek mindazt, amiről ma beszélek. De most csak kérdeznék tőletek valamit. Sokat kértetek Istentől az életetekre nézve? Akarjátok mindezt, vagy nem? Akarjátok, vagy sem? Tudom, néhányan most azt gondoljátok magatokban, ó, te jó ég.
1: Oh my gosh.
0: Jó, Joyce, de mi a helyzet az Isten kegyelmével, szeretetével és jó indulatával? Ez mind a miénk. De hadd mondjak valamit. A kegyelem nem arra való, hogy rendetlen életet éljünk, és Isten majd mindent rendbe tegyen utánunk. A kegyelem erő, hogy legyőzzük a bűnt a Szent Szellem ereje által. Isten megigazítja a bűnöst, de nem igazolja a bűnt. És vigyáznunk kell, hogy összefüggésében lássuk mindezt. A kegyelem a Szent Szellem ereje, hogy megtegyük, amire Isten tanít minket. És ha ismerjük az igét, és időt töltünk vele, időt töltünk vele, időt töltünk vele, szeretjük őt, szeretjük, szeretjük, szeretjük őt, jó hozzáállást alakítunk ki, akkor lépésről lépésre bármilyen bűnt leplez le Isten, segíteni is fog, hogy legyőzd azt. Aztán engedi majd, hogy megpihenj kicsit, és mutat egy másik dolgot. Engedi majd, hogy pihenj egy kicsit, majd megint másikat mutat. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én örülök, hogy nem látok mindent egyszerre. Csak az Úr tudja, hogy mit fog nekem mutatni a következő egy évben. Az biztos, hogy múlt évben sok mindent mutatott. De tudjátok mit? Ha a szívem olyan talaj lett volna, ami kemény, annak ellenére, hogy vannak füleim, mégse hallottam volna meg Istent, akkor még mindig ugyanabban az állapotban lennék, amiben egy éve voltam, és akkor egyre kevesebb gyümölcsöt teremnék. Mindenki érti, amiről beszélek? Nos, tudom, hogy ez nem mindig a világ legizgalmasabb dolga, és szinte látom, hogy az elmétekben forognak a fogaskerekek. Ó, te jó ég, akkor ezt most fel kell adnom? Úgy érted, akkor ezt fel kell adnom? Akkor ezt most fel kell adnom? Hát, nem is tudom. Nem tudom, hogy képes leszek-e rá. Nos, akkor elégedj meg a 30%-os terméssel. És ettől még a mennybe mehetsz. A Jézus Krisztusba vetett hit által a mennybe mész. Ha hiszed, hogy ő meghalt érted, ha tényleg hiszed ezt, ha szereted őt, akkor hiszem, hogy a mennybe kerülsz, de én azt kérdezem, hogy mit szeretnél, amíg itt vagy a földön. Erről szól a mai témánk, ez nem az üdvösségedről szól. Azt kérdezem, hogy mit akarsz, amíg itt vagy a földön. Tudjátok, én eldöntöttem, hogy nem tudok békesség nélkül élni, öröm nélkül élni. Nem akarom vádolva érezni magamat, meg frusztráltnak. Nem akarok állandóan a férjemmel vitatkozni, állandóan mérgelődni valakivel, irigykedni, kritikusnak lenni, neheztelni. Elegem volt abból az életből, és végül eljutottam oda, hogy azt mondtam, Istenem, bármit megteszek, amit kell. Lehet, hogy még nem jutottál el idáig, ha még nem, akkor jövőre találkozunk ugyanitt. De remélem, hogy eljutsz majd, mert senki sem tudja helyetted meghozni ezt

0: a döntést. Helyettem sem tudja senki meghozni, és helyetted sem tudja senki meghozni. De ha meghozod, akkor senki sem tarthat vissza téged az Isten által neked tartogatott legjobbtól. Senki. Igazságban élhetsz, Szent Szellem általi békességben és örömben áldott lehetsz, jó indulatot élvezhetsz. Elképesztő, hogy Isten mi mindent megtesz majd érted. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked a szíved kéréseit. Szóval ez az ember megtalálta a gyöngyöt, és azt mondta, ez olyan értékes, hogy mindent eladok, csak hogy az enyém lehessen. És így is tett. Máté 25. A 10 szűz. 5 bolond, és 5 bölcs. Első vers. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, meggondolatlan, 5 pedig okos, értelmes, intelligens, körültekintő. 10 emberből, aki a gyülekezetbe jár minden héten, 5 közülük hazamegy, és megteszi, amiről hallott, 5 pedig semmit sem tesz. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal extra olajat. Nagyon szeretem, ahogy a magyarázó Biblia kihangsúlyozza azt, hogy extra olajat. Tudjátok miért? Azért, mert ha valaki igazán sikeres akar lenni, annak mindig meg kell tennie az extrát. Nem elég, ha csak annyit teszel, ami éppen csak hogy elég. Meg kell tenned az extrát. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek mind a szűzek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból.
1: Come on!
0: Adjatok nekünk az olajotokból. Meg tudnád mondani, hogy hol van ez az ige? Azok, akik nem teszik meg a részüket, amikor bajba kerülnek, mindig mástól várják, hogy azok oldják meg a problémáikat. Nem tudjátok eldönteni, hogy ti ilyenek vagytok-e vagy sem. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, mert túl sokáig vártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Én sok éven át zárt ajtók mögött készültem mindarra, amit most csinálok. Mikor még senki sem tudta, hogy ki vagyok, és senkit nem is érdekelt, én órákon és órákon át tanulmányoztam az igét, mert úgy éreztem, Isten szólt hozzám, hogy azt akarja, hogy tanítsam az igéjét. Át kell majd menned azokon a csendes éveken, amikor senki sem tudja, ki vagy, és senkit nem is érdekel, és azokban az években hűségesnek kell maradnod Istenhez. Nem csak akkor kell hűségesnek lenned Istenhez, amikor megtapsolnak téged. 11. vers. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyis ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Nem vagytok ismerősök számomra. Aztán nagyon tetszik a 13. vers. Vigyázzatok tehát, nagyon figyeljetek oda, legyetek óvatosak és aktívak, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, mikor jön el az ember fia. Tudjátok, sokszor érdeklődünk a végidőkről szóló tanítások iránt, és ezzel nincs is gond. Nekem semmi bajom ezzel. Én nem tanítok ebben a témában, mert nem érzem, hogy elég felkészült lennék hozzá, és megpróbálok távol maradni az olyasmiktől, amikre nem vagyok igazán alkalmas. De nem aggódom amiatt, hogy mikor jön vissza Jézus, mert úgy érzem, hogy készen vagyok, akármikor is akar visszatérni. Ha ő már végzett velem, akkor akár ma is boldogan elmennék vele, de boldogan maradok is, ha még használni akar. Én csak azt mondom, hogy legyünk készen. Nem kell tudnunk, hogy melyik nap jön, nehogy az előző nap kezdjünk el készülődni. Készenlétben kell élnünk. Amen. Légy aktív, légy kész, légy lelkes, légy tele buzgossággal, maradj benne a dolgok folyásában, ne légy egyike az álmos keresztényeknek, akiknek mikor bajba kerülnek, egy vagonra való másik keresztényre van szükségük, hogy újra talpra álljanak. mindenkinek, aki itt van, több győzelme lehet az életében, ha elkezdi sokkal inkább azt tenni, amit Isten mond neki. Jól van, valaki ott hátul egyetért velem. Nos, örülök, hogy egy ember érti, miről beszélek, amen? Aztán a búza és a konkoly példázata, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy Isten elvetette az ő gyermekeinek a magját, amit búzának hív. De jön az ellenség, aki rossz magot vetett, ez a konkoly volt. Ezért a búza és a konkoly együtt növekedtek, a hívők a nem hívőkkel, egymás mellett. Az arató angyal azt kérdezte, elmenjük és kiszedjük a konkolyt, de Isten azt mondta, nem, hadd nőjenek együtt az aratás idejéig. Szóval tudjátok, mit mond ez nekem? Az, hogy Isten nem fogja eltávolítani az összes gonosz embert a földről. Azt akarja, hogy együtt növekedjünk. Tudjátok miért? Azért, hogy remélhetőleg hatással lehessünk rájuk, de fontos, hogy nekünk kell arra vigyáznunk, hogy nehogy ők legyenek hatással ránk. Amen. Akár fel is hagyhatunk azzal, hogy kedves emberekért imádkozzunk az életünkben. Semmi hasznodra nem lesz, ha elköltözöl, csak mert nem szereted a szomszédodat. Lehet, hogy három sokkal rosszabb ember mellé költözöl. Ó, Istenem, szükségem van egy másik állásra. Itt én vagyok az egyetlen hívő. Nem bírom már ezt tovább, ez túl nehéz nekem. Nos, már elnézést, de nem te kértél magadnak egy szolgálatot? Nem te kérted Istent, hogy használjon téged? Tehát a két dolog, ami világos számomra ebből a példázatból a Márk 4-ben az az, hogy mi a világban vagyunk, de nem abból származunk. Hívőként ki kell mennünk a világba, de nem szabad, hogy az hatással legyen ránk. Mi legyünk hatással rájuk. És tudjátok, sok ígére van szükség ahhoz, hogy kimenjünk a világba, de ne az legyen ránk hatással. Tudjátok mit? Ahhoz, hogy munkába járjatok, és olyan helyen dolgozzatok, amilyen helyen néhányan dolgoztok, olyan dolgokat halljatok és lássatok, amiket néhányan hallottok és láttok, ahhoz egy vasárnap reggeli 45 perces prédikáció meghallgatása nem lesz elég. Bele kell ásnotok magatokat az igébe, hogy ismerjétek Istent és a feltámadás erejét. Tudnotok kell, hogy kik vagytok Krisztusban, és tudnotok kell, hogy mi az elhívás az életeteken. Meg kell értenetek, milyen sok gonoszság van a világban, és úgy kell elindulnotok minden nap, hogy eleget imádkoztatok, és készen vagytok fényként ragyogni, bármerre is jártok. Érti valaki, hogy miről beszélek? Ne 10 perccel indulás előtt kászálódj ki az ágyból, hogy aztán ne tudj időt tölteni Istennel. Hogy felhúzd magad, mielőtt kijutnál a lakóparkból, és hogy utálj mindenkit, még mielőtt beérnél a munkahelyedre. Hogy aztán depressziósan menj be, és csak morogj, és panaszkodj. De közben azért ott van a halacskás matrica, a Jézus kitűző, és tanításokat hallgatsz fülhallgatón. Ennél kicsit többre van szükség. Szánd oda magad teljesen. Légy készen a világban élni úgy, hogy az közben nincs rád rossz hatással. Isten arra hívott, hogy kiválóak legyünk. Tudjátok, szükségtelen, hogy kimenjünk a világba és vallásosak legyünk. Nem kell a munkahelyi irodádban körbe-körbe járkálnod, egyfolytában imádkozni, fülhallgatón keresztül pedig tanításokat hallgatni, úgy viselkedve, mint aki a Marsról jött. Szerintem, ha a hívőknek meg kell tanulniuk valamit, akkor az, hogy miként járjanak a világban istenfélő, de normális emberekként. Nem pedig istentelen és vallásos emberként. Amen. Ó. Ó. Ouch, ouch. Tanuld meg, hogy hogyan légy kiváló. Isten kiválóságra hívott el minket. Mit tehetnél annak érdekében, hogy kiválóbb ember légy? Javíthatnál azon, hogy milyen gondolatokat engedsz meg magadnak? Lehetnének kiválóbbak a szavaid? Tehetnél egy kicsit többet másokért? Mik egy kiváló ember jellem vonásai? Megtartja a szavát, bármibe kerül is. Törekszik rá, hogy a lelkiismerete tiszta legyen minden ember vagy Isten elleni vétektől. Odafigyel a kis dolgokra. Ti, akik évek óta hallgattok engem, hányan viszitek vissza a bevásárlókocsit a helyére? Szerintem ez olyan vicces, mert az emberek a világ minden tájáról megemlítik ezt. És tudjátok, ez egy olyan egyszerű dolog, de emlékszem, amikor Isten erre tanított. Én nem voltam kiváló ember. Rendetlenséget hagytam magam mögött, és ez nem kiválóságra utal. És ha te kiváló magokat vetsz el, akkor kiváló lesz az aratásod is. De ha rendetlenséget hagysz másnak, és nem fontos a gyümölcs, vagy jó neked a 10-15% gyümölcs is, akkor ne is számíts a 100%-os aratásra. Arra biztatlak benneteket, hogy kérjétek a következőt Istentől. Istenem, kérlek, kezdj el megítélni engem, valahányszor úgy cselekszem, ami nem a legjobb módja a dolgoknak. Nagy zajt csaptak a szentek. És mindenek felett légy kiváló ember otthon, a zárt ajtók mögött. Ne csak nyilvánosan, hogy lenyűgöz valakit. Istenért élj, ne az emberekért. Mert ő mindig mindent lát. Mit tehetünk, hogy kiválóbbak legyünk? Amikor valaki megkérdezte Michelangelo-t, hogy miért festette a Sixtusi kápolna egy magasan lévő sarkát olyan sokáig, mikor úgysem látja senki, azt felelte, Isten látni fogja. Nemrég a hegyekben autóztunk. Elfelejtettem, hogy pontosan hol voltunk. Egy mellékúton jártunk, és egy mező mellett haladtunk el, ahol láttam egy gyönyörű virágot. Ahogy ott árválkodott önmagában. Egy gyönyörű szép virág, és csak úgy megkérdeztem Istentől. Miért alkotsz ilyen szép dolgokat, ha aztán olyan helyre teszed őket, ahol senki sem látja, és azonnal hallottam a választ a szellememben. Én látom őket. Látjátok, Isten mindent lát. Minden kis dolgot, amit teszünk, és minden nagy dolgot is. És a jutalmunk Istentől jön majd. A jutalmunkat tőle kapjuk majd. Azok, akik titokban a helyes dolgot teszik, nyilvánosan kapnak majd jutalmat. Kis dolgokról van szó, amikben el kell kezdenünk követni a Szent Szellem késztetését és vezetését, és a Szent Szellem késztetését követni a következőt jelenti. Amikor azt érzed, hogy ezt talán nem kellene megtennem, akkor ne tedd meg. És növekedni fog a gyümölcsöd. Wow, halleluja, túl jól érzem magam ahhoz, hogy abba hagyjam. Szeretném, ha megnéznénk néhány igerészt a Jelenések könyvéből, mielőtt befejezzük. Jelenések 3:1-3. A Biblia azt mondja, hogy lelkesnek kell lennünk. Azt feleled. Nos, én nem érzem magam túl lelkesnek. Én sem mindig érzem magam lelkesnek, de megpróbálom fellelkesíteni magamat. De most könnyű dolgotok van, mert én lelkesítelek benneteket. Úgy értem, ki az, aki itt ne tudna lelkesedni? Hiszen halottnak kellene lenned, ha itt nem tudsz lelkesedni. Hiszen nagyszerű volt a dicsőítés. És szerintem elég jó prédikációkat is hallhatunk. Olyan emberekkel voltál együtt, akik hasonlóan gondolkoznak. Egy hívőkkel teli teremben üldögélsz. Nem kell dolgokkal bajlódnod, például senki sem káromkodik melletted, legalábbis remélem. De tudjátok mit? Amikor hazamentek, nektek kell majd fellelkesítenetek magatokat. Onnantól fogva, hogy hazamész, már nem az érzelmekre kell alapoznod, hanem döntésekre. Minden nap. A szárdiszi gyülekezet angyalának. Első vers. Írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig a valóságban halott vagy. Ébredj fel! és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet, semmilyen tettedet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza minden leckére, amit hallottál. Szívleld meg őket folyamatosan, és engedelmeskedj nekik. Mindenki mondja, amikor hazamegyek, megteszem majd, amit a prédikációkban hallottam a hétvégén. Most pedig térj meg! De ha nem ébredsz fel, és nem maradsz éber, akkor eljövök, mint egy tolvaj, és te nem fogod tudni, hogy melyik órába jövök majd. 19. vers. Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat. Látjátok, hogy mennyire szeretett benneteket Isten ezen a hét végén? Hányan érzitek ezt a felétek áradó szeretetet most, miután kész vagyok veletek a 4 tanítás után? Akiket én nagyon szeretek, azoknak megmondom a hibáikat, meggyőzöm őket róluk, és megfenyítem őket, megfegyelmezem, és megtanítom őket. Most figyeljetek, ezért aztán legyetek lelkesek. Legyetek lelkesek, égjetek a buzgóságtól, és térjetek meg. Változtassátok meg a gondolkozásotokat, és hozzáállásotokat. Amen. Legyünk élettel teli lelkes hívők. Nem mondjuk azt, ma gyülekezetbe kell menni. Dicsőség Istennek, ma vasárnap reggel van, mehetünk a gyülekezetbe, és együtt lehetünk a többi hívővel. Oda megyek korábban, és reggel imádkozom a pásztorért, hogy jó legyen az üzenete. Amikor dolgozni mész reggel, nem mondod, hogy utálom a munkámat, örülök majd, ha végre péntek lesz. Nem, inkább mondd azt, hála Istennek, van munkám, hála Istennek, hogy hívő vagyok, bemehetek egy sötét helyre, és világíthat a fényem. Lelkes leszek, teli buzgósággal. Gyerünk, álljunk fel, és adjunk egy nagy tapsot Istennek.
2: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hits.
2: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyon visszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőség. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Augusztus 24-e, hétfő van. 38 éve született az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen látta meg a napvilágot az első bébi lombikból egy 3850 grammos kislány. A módszer lényege az volt, hogy a méhtűszőből kiemelt érett petesejtet egyesítették a férfi spermiummal, utána mindjárt visszahelyezték a méhkürtbe. Az első igazi lombik bébi 1989-ben született Pécsett, amikor méhen kívül in vitro, azaz lombikban történt a megtermékenyítés. Az embriót síra sejtet, a sejtosztódást követően ültették be az anyatestébe. A mai nap egyébként Szent Bertalannak, Nagy Örményország apostolának, a Légi Püspökség patrónusának ünnepe is. A művészetben gyakran ábrázolják a mészárosok nyúzó késével, ezzel is utalva mártíromságára. Szent Bertalanról azt tartják, hogy ő hirdette Krisztus igéjét Indiában, amihez akkoriban Arábia, Etiópia, Líbia, a pártusok földje, a perzsák és a médek országa is hozzátartozott, és innen ment Nagy Örményországba. Miután itt többeket megtérített, a barbárok elevenen megnyúzták, keresztre feszítették, majd a fejét vették. Bertalan a cserzővargák védőszentje, illetve mindazoké, akik bőrrel, netán gipszel dolgoznak. 125 éve született Gertrude Viktor filmrendező, Kossuth-díjas kiváló művész, többek között az Állami Áruház egyik készítője. 116 éve született Schöpflin Gyula író műfordító, Schöpflin Aladár a neves kritikus, kiadóhivatali lektor és lapszerkesztő fia. Schöpflin Gyula diákként kommunista szervezkedésben vett részt, és ezért több hónapi fogházbüntetésre ítélték. 1933 és 35 között a Rébai könyvkiadó lektora volt, 38-tól 44-ig pedig a budakalászi textilművek tisztviselője. Ugyanakkor a Nyugat, a Századunk, a Gondolat című folyóiratokban publikált regényeket, elbeszéléseket, esszéket. 1945-ben ő lett a Magyar Rádió műsorigazgatója. Később ő vezette Magyarország stockholmi követségét, és egyben ellátta az ország oszlói és koppenhágai képviselői tisztét is. A Rajkper miatt megtagadta a hazatérést és családjával Skóciába emigrált. 54 és 62 között gépgyár tisztviselőként dolgozott, majd később Londonban műszaki főiskolai előadóként dolgozott. Íróként a Nagy Pál István nevet használta. 109 éve született Vár Terész Vilmos orvos sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre főként a vérrel gyakorolt hatását vizsgálta. Ő alapította az országos Friedrich Curie sugárbiológiai és sugáregészségügyi intézetet. 97 éve született Moldován Stefánia Liszt Ferenc díjas operaénekesnő. Ő a Zeneművészeti Főiskola tanulója volt, dr. Sipos Jenő tanítványaként. Pályáját az Operaház énekkarában kezdte. 54-ben Mimi szerepében debütált a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol 1954 és 61 között tagja volt a társulatnak, később az Operaház magánénekese volt. 53 éve hunyt el a mai napon Györgyi Géza, fizikus. Ő a Budapesti Tudományegyetemen kezdte tanulmányait. 48-ban negyedéves hallgatókorában az Elméleti Fizikai Intézet demonstrátora lett. 1953-ban szerezte meg a diplomáját, majd a Központi Fizikai Kutatóintézetben kezdett el dolgozni. Később egy évet Franciaországban töltött a Francia Atomenergia Bizottság alapítványának ösztöndíjasaként. A fizikatudomány doktora, az ELTE egyetemi tanára, az MTA Fizikai Bizottságának, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tanácsának és a Fizikai Szemle Szerkesztő Bizottságának tagja, valamint a KFK intézetdíj kitüntetettje volt. 188 éve hunyt el a mai napon Kölcsey Ferenc, költő, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége, a nemzeti himnusz költője. Kölcsey Szatmárban volt főjegyző és vármegyéjének követe az 1832-es első úgynevezett reform országgyűlése. 35-ben lemondott és főjegyzőként dolgozott tovább. Sokoldalú filozófiában járt, a szónok volt. A magyar nyelv, az örökváltság, a papi tized ügyében írott cikkei és beszédei nagy jelentőségűek. Költőként és prózaíróként is maradandót alkotott, elsők között írt balladaféléket.
0: Yeah.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Megújultak például a budapesti BKK automaták, bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedés szervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40%-át automatákból értékesítik. Több mint 10 év után újítottak, 35 új nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottak. A főpolgármester által ismertett adatok szerint a hálózat automatái az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A BKK eljuttatott közleménye szerint a közlekedés is könnyebbé válik augusztus 31-től két szomszédos fővárosi kerület Zugló és Angyalföld között, mert augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. A járat az Őrsvezértérről a Mexikói úton keresztül a Dózsa-György út M végállomásig közlekedik majd, ezzel számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé, tették hozzá az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről. 2035-re 40 ezerre nő a veszélyes törékeny fák száma Budapesten. A klímaváltozás és az előregedés miatt olyan állapotba kerülnek, hogy félő a fejünkre szakadnak. Bardóczi Sándor főtájépítés szerint megközelítőleg sincs elég forrás a kezelésükre. A 2022-es történelmi aszály óta egyre több budapesti faágai kezdenek letörni, miközben olyan fafajok is kiszáradásnak indultak, amelyek korábban jól alkalmazkodtak a főváros klímájához. A probléma öntözéssel és megfelelő faápolással kezelhető lenne, ezekre azonban nincs elegendő forrás, mondta a Portfóliónak Bardóczi Sándor. Szerinte a rájuk bízott zöld felületek fenntartását optimális esetben mai árakon számolva évi 15 milliárd forintból lehetne biztosítani, ennek azonban csak a fele áll rendelkezésre. Évente 2000 veszélyes fától tudjuk biztosan megszabadítani a fővárost, hogy ne essenek valakinek a fejére. Jelenleg a katasztereink szerint 11 ezer fa van veszélyeshez közeli állapotban, ráadásul ha előrevetítjük, hogy milyen mértékig kezdenek el romlani a fáink, akkor ez 2035-re 40 ezerre fog emelkedni, mondta. A főtájépítés szerint a fővárosi parkok mindössze 6%-a rendelkezik öntözőhálózattal. Jelentősebb fejlesztésekre pedig nem nagyon lehet számítani, mivel a főváros folyamatosan a csőd szélén áll. Az egyetlen beruházási lehetőséget azok az uniós pályázatok jelentik, amelyek révén sikerül forrás nyerni. Ezekből ugyan zöld felületeket is lehet fejleszteni, de jellemzően komplexebb köztér megújítási projektek keretében használhatja fel a város. Jelenleg a Nagykörút, a Rakpart és a Városháza parkja tartozik ezek közé, amelyek viszonylag jól előkészített állapotban vannak, mondta Bardóczi. A budapesti faállomány felmérése szerint komoly kihívást jelent. A Budapest Fatár applikációval most először próbálnak egységes, nyilvánosan hozzáférhető adatbázist létrehozni a budapestiek számára. A cél az, hogy 2030-ig valamennyi kerületi önkormányzat csatlakozzon a rendszerhez. Jelenleg a fővároson kívül 7-8 kerületi önkormányzat része az adatbázisnak. Évekig tartó bizonytalanság után ismét napirendre került a budapesti diákváros megvalósítása. Vitézi Dávid szerint felszámolják a Fudan Hungary Egyetemért létrehozott alapítványt, az érintett ingatlanok és a korábbi tervek pedig augusztus végéig a közlekedési és beruházási minisztériumhoz kerülnek. Újra a diákváros fejlesztése kerület, korábban a Fudan Egyetem budapesti kampuszának szánt terület középpontjába. A diákváros terve még a Fudan projekt előtt készült el. A Ferencváros déli részét, Észak-Csepelt és a Duna menti területeket érintő fejlesztésben több ezer kollégiumi férőhelyel, lakóingatlanokkal, oktatási és közösségi terekkel, valamint jelentős zöld felületekkel számoltak. A projekt a déli városkapu program része lett volna. Vitézi szerint az ingatlanokkal együtt a korábban elkészített tervek is a minisztériumhoz kerülnek. A korábbi nemzetközi tervpályázat alapján készült mesterterv szolgálhat kiinduló pontként, de a több év alatt megváltozott körülmények miatt azt felül kell vizsgálni. A fejlesztés tehát nem úgy indul újra, hogy már megvannak a konkrét épülettervek és az építkezés ütemezése. Egyelőre a terület és a korábbi mesterterv kerül vissza az állami beruházási rendszerbe, ezt követően dőlhet el, pontosan milyen formában valósul meg a diákváros. Extrém hőség vár Budapestre a jövőben. 6 fokkal is melegebb lehet egyes kerületekben. Az első elemzést az Országos Meteorológiai Szolgálat készítette a LIFE városi eső projekt részeként. A modellezés a 2031 és 2060 közötti időszak várható hő és szélterhelését mérte fel. A bejegyzés szerint valamennyi vizsgált forgatókönyv melegedést jelez Budapest egész területén. A legnagyobb változásra a pesti oldalon számítanak, míg a budai hegyek térségében kisebb lehet a növekedés. A belváros a főváros legmelegebb része maradhat. A második elemzés a budapesti csapadékmérő állomások adataira és 15 klímamodellre épült. Az eredmények szerint az éves csapadékmennyiség csak kismértékben nőhet, de az eső évszakos eloszlása megváltozhat. Nyáron kevesebb, az év többi részében több csapadék várható. A 10 mm-nél csapadékosabb napok száma évente 2-4, a viharos napoké 3-13 nappal emelkedhet. A két előrejelzés mellett a főpolgármesteri hivatal klíma és környezetügyi főosztálya műholdas adatok segítségével 30 méteres felbontásban térképezte fel a főváros hőterhelését. Közben két pikápnyi szemét került elő a Dunából, a Kopaszigátnál. Az alacsony vízállás újabb adag, eddig a folyó által elrejtett hulladékot tett hozzáférhetővé Budapesten. Ezúttal a Kopaszigát és a Rákóczi híd környékén dolgoztak a vízügy szakemberei. A Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai ezúttal az alacsony vízállás miatt indultak neki hulladékot szedni. A korábbi Margit-sziget környéki akcióhoz képest itt kevésbé különleges tárgyak kerültek elő, a mennyiség azonban így is jelentős volt. Elsősorban kommunális hulladékot találtak, de gumiabroncsokat és különböző vasdarabokat is kiemeltek a mederből. A nap végére annyi szemét gyűlt össze, hogy két pikap teherautó teljes platóját megtöltötte. A hulladékot kijelölt deponálási helyre szállították, ahol szétválogatják. Ami lehetséges újrahasznosításra kerül, a többit hulladék lerakóba teszik. A vízügy továbbra is várja a bejelentéseket azokról a roncsokról és hulladékokról, amelyek az extrém alacsony vízállás miatt most váltak láthatóvá a Dunában. Az Ipoly torkolata is a Dunaföldvár híd közötti szakaszon észlelt hulladékot a Dunai hulladékkukac kdvvizik.hu címen lehet jelezni. A bejelentés az érdemes pontos GPS vagy EOV koordinátát, valamint legalább egy fényképet is mellékelni. Az igazgatóság minden bejelentést megvizsgál, és ahol erre lehetőség van, eltávolítja a hulladékokat. Arra ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy bizonyos roncsok mérete vagy elhelyezkedése miatt nem minden tárgy emelhető ki. Robbanószer, illetve emberi vagy állati maradvány észlelése esetén viszont nem a vízügyet, hanem a rendőrséget kell értesíteni. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízállás miatt szabaddá vált partszakaszok és mederrészek felfedezése veszélyes lehet. A Dunapartot ezért most is fokozott óvatossággal érdemes megközelíteni. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 24-e van, hétfő 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Egyre több korszerű KAF villamos közlekedik Budapesten, autógumik, mosógépdob és egy 350 kilós horgony is előkerült a Velencei tóból. 3 órán át keresték a Dunában, közben már otthon pihent. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ezzel már 40 új szerelvény szállítja az utasokat a korábban megrendelt 51 darabos flottából. A további járművek is folyamatosan érkeznek, jelenleg a forgalomba állítást megelőző vizsgálatok és engedélyezések különböző szakaszaiban vannak. Az új villamosok üzembe helyezése hosszabb folyamat, a műszaki ellenőrzések mellett minden szerelvénynek teljesítenie kell egy 500 kilométeres hibamentes próbafutást és hatósági vizsgálatokon is át kell esnie. Csak ezek sikeres lezárása után szállíthatnak utasokat. A teljes 51 darabos új flotta forgalomba állásával a budapesti alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik. A korszerű járművek akadálymentes kialakításuk miatt a babakocsival, kerekes székkel vagy nehezebben közlekedő utasok számára is kényelmesebbé teszik az utazást. KAF villamosok jelenleg többek között az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os és a 61-es vonalon közlekednek. A 3-as és a 42-es járaton már kizárólag ilyen szerelvényekkel találkozhatnak az utasok. A fejlesztés azonban ezzel nem ér véget. A szükséges uniós infrastruktúra fejlesztési források rendelkezésre állása esetén a jövőben a 2-es, a 23-as, a 24-es és a 62-es vonalon is megjelenhetnek a kafok, a 14-es és 69-es vonalon pedig tovább nőhet az alacsony padlós járművek száma. Emellett már vizsgálják annak műszaki feltételeit is, hogy később a 47-es és a 49-es villamos vonalán is közlekedhessenek korszerű alacsony padlós szerelvények. Utcagondnoki szolgálat indult a Kazinci utcában, hogy tisztábbá, rendezettebbé és barátságosabbá tegyék a népszerű erzsébetvárosi sétáló utcát. A kezdeményezés a Színes Erzsébetváros Egyesület, a Kis Távolságok Városa Alapítvány, valamint helyi vállalkozások és környékbeliek összefogásával valósult meg. A feladatot két egyetemista végzi diák munkában, akik amolyan gazdái lesznek az utcának. Gondozzák a növényeket, ürítik a gyorsan megtelő szemeteseket, kiszedik a csikkeket és más hulladékot a növénytartókból, szükség esetén pedig kisebb takarítási munkákat is elvégeznek. Emellett figyelik, hogy hol van szükség beavatkozásra vagy segítségre. Az utcagondnokok azonban nem csak a rendre ügyelnek, magyarul és angolul

0: Terézvárosban 2023-ban a Szondi utcában indítottak kísérleti szolgálatot, amelynek tapasztalatai kedvezőek voltak. Az erzsébetvárosi kezdeményezés célja most az, hogy a Kazinczy utcának is legyenek amolyan állandó gazdái, akik nap mint nap figyelnek a környezetre és az ott élőkre. Nem mindennapi fordulattal ért véget egy nagyszabású kereső akció Dunakeszin. Egy férfit 3 órán keresztül kerestek a Dunában, miután barátai attól tartottak, hogy elmerült a folyóban. Ő azonban ekkor már épségben otthon pihent. Az eset a Dunakeszi régi strandnál történt. A férfi fürdeni ment, társai azonban hosszú időn keresztül nem látták kijönni a vízből, ezért értesítették a segélyhívót. A helyszínre búvárok, speciális mentők és rendőrök érkeztek, a folyót csónakról, szonárral, a part környékét pedig drónnal is átvizsgálták. A kutatás már mintegy 3 órája tartott, amikor a keresett férfi felhívta a barátait és közölte velük, hogy semmi baja már otthon van. A feltételezések szerint a Duna sodrása távolabbra vitte, majd amikor sötétedés után nem találta társait, egyszerűen hazament. A mentőakció költségeit nem kell megtérítenie, mivel barátai jóhiszeműen valós veszélyhelyzetet feltételezve kértek segítséget. Az ügynek ugyanakkor lehet következménye, a férfi felelősségre vonásra számíthat, mert természetes vizekben, sötétedés után tilos fürdeni. Nagyszabású közösségi akcióban tisztították meg a Velencei tó medrét és partját Agárdon, Gárdonyban és Velencén. Civilek, önkormányzatok, valamint önkéntes és hivatásos szervezetek fogtak össze, a résztvevők pedig több helyen térdig az iszapban dolgozva gyűjtötték össze a tóban felhalmozódott hulladékot. Gárdonyban és Agárdon 30-40 önkéntes vett részt a munkában, köztük gyerekek, családok és nyugdíjasok is. A mederből autógumik, mosógépdob, régi teljes kannák, molinók, vasrudak és horgászatból származó hulladékok is előkerültek. Agárdon emellett a korábban a tóba került, illetve a part kialakításakor ott maradt köveket is visszahelyezték. Az összegyűjtött szemét elszállításáról a gárdonyi önkormányzat gondoskodik. Velencén több mint 50-en dolgoztak a keleti és az északi strandon, a halászpark kikötőjénél, valamint a tóbíró strand környékén. Itt is nagy mennyiségű gumiabroncsot, fémdarabokat és egyéb hulladékot szedtek össze. A nap legnagyobb meglepetését azonban egy egészen különleges lelet okozta. A parttól mintegy 200-300 méterre ugyanis egy körülbelül 350 kg-os horgonyt fedeztek fel a vízben. A hatalmas tárgy felszínre hozásához komoly összefogásra volt szükség, végül azonban sikerült kivontatni a partra. A horgonyt nem dobják ki, megtisztítják, majd a tervek szerint Velence egyik központi részén kiállítják, virágokkal és rendezett környezettel kialakított helyen. A szervezők szerint egyetlen ilyen akció természetesen nem oldja meg a Velencei tó valamennyi problémáját, ugyanakkor jól mutatja, hogy mennyit lehet tenni a tóért közösségi összefogással. A munkában az önkéntesek mellett halőrök, polgárőrök, vízirendőrök, közterületfelügyelők és önkéntes tűzoltók is részt vettek. Mindössze néhány perc elég volt ahhoz, hogy ellopjanak egy Mercedest egy kőbányai benzinkútról. A tulajdonos augusztus 6-án délután állt meg a Kerepesi úton, majd rövid időre kiszállt az autóból, a sluszkulcsot azonban a kocsiban hagyta. Mire visszatért, a járműnek már hűlt helye volt. A bejelentés után a rendőrök körözést adtak ki a Mercedesre, amelyet másnap délelőtt Szolnokon találtak meg. Addigra a rendszámot is eltávolították róla. Amikor a rendőrök megpróbálták megállítani a járművet, annak vezetője az árokba hajtott, majd az autóban ülők gyalog próbáltak elmenekülni. Egyiküket a közelben sikerült elfogni, közben pedig a budapesti nyomozók átnézték a benzinkút biztonsági kameráinak felvételeit. Ezek segítségével a másik feltételezett elkövetőt is azonosították, és néhány órával később őt is elfogták. A két férfit lopás miatt hallgatták ki és őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Az ellopott Mercedes végül épségben visszakerült tulajdonosához. A rendőrségi eset egyben arra is figyelmeztet, hogy még néhány percre sem érdemes kulccsal vagy nyitva hagyni az autót. Egy gyors tankolás, fizetés vagy kávévásárlás ideje is elegendő lehet ahhoz a tolvajoknak, hogy ellopják, ezért kiszálláskor mindig érdemes magunkhoz venni a kulcsot és bezárni a járművet. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andaloktunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkély párkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állítatta a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után. Ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hév megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz. Szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagyicce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagyicce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a Nagy Icce hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy Iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Viláv Budapest bővebben beszámolt. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Viláv Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a halálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A török korban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyombonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszelli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xantusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét, maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az ügyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyon visszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós programsorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
4: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A pénzügyi hétfőben elindult új sorozatunk, Élethelyzetek pénzügyi kihívásainak a második epizódja következik. A továbbtanulás, illetve a munkakezdés vagy munkába állás, azaz az első munkahely. Erről beszélgetünk ma természetesen pénzügyi szempontból Iványi Ildikó hálandó szakértőnkkel. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, és szia Petra!
1: Na hát akkor kezdjük is el talán a továbbtanulással.
2: Ugye a továbbtanulás vagy munkába állás, ez mindig egy nagy kérdés egy fiatalnak az életében, mert nem pusztán képzést vagy munkát választunk, hanem egy várható életpályába fektettünk időt, pénzt és energiát. És ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges lépés az életünkben. A továbbtanulás az ugye költséges lehet, évekkel későbbre tolhatja az önálló jövedelem megszerzését, és ma már egy diploma sajnos, vagy hála Istennek, ki milyen szemszögből nézi, nem garantált egy biztos karrier életutat, tehát lehet, hogy megszerzek egy diplomát, és soha nem fogom azt a tudást használni, mert egy teljesen más területen fogom megtalálni az életemnek a célját. Tehát a munkába állás, ugye, hogyha rögtön elkezdek valami szakmában dolgozni, az viszont azonnali bevételt, illetve tapasztalatot adhat, de ott viszont azzal kell számolni, hogy mivel nem olyan magas a képzettségem, vagy képzettség nélküli vagyok, és majd közben fogom megszerezni a képesítéseimet, ott beszűkülhetnek a lehetőségeim.
1: Ha továbbtanulást vesszük első körben, akkor oda mindig kapcsolódik az ösztöndíj kérdése, illetve a tanulás melletti munka kérdése.
2: Hát az ösztöndíj ugye az egy lényeges dolog, de elsősorban a mai fiatalok fejében, mikor mondjuk tovább tanulnak, akkor a diákhitel jelenik meg. Mert az lehet ugye az ő első olyan pénzforrásuk, amiből ők szabadon tudnak rendelkezni, bizonyos dolgokat megvásárolhatnak, vagy bizonyos szolgáltatásokat megvehetnek, és sajnos az, hogy az milyen következményekkel jár, az arról nem nagyon szoktak beszélgetni, illetve nem nagyon veszik tudomásul, mert az olyan távol van, hogy azt majd vissza kell fizetni, hogy azzal nem kell nagyon foglalkozni. Holott ez egy nagyon lényeges kérdés. Természetesen az ösztöndíj is egy fontos bevétel, illetve van, akinek ugye albérletet kell fizetnie ahhoz, hogy ő tovább tanulhasson, és itt a kérdés az, hogy a család az annyira anyagilag erős, hogy majd a fiatal helyett ezt kifizeti, vagy valóban kell munkát vállalni a továbbtanulás mellett, hogy ő ebbe besegítsen a diákhitel ellenére.
1: Hogy mi mindenre kell odafigyelnünk továbbtanulásnál és a munkakezdésnél, vagy az első munkahelynél, erről beszélgettünk az új sorozatunkban Élethelyzetek pénzügyi kihívásai. Hamarosan folytatjuk természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re minden

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk itt a Manna pénzügyi hétfőjében. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és a mai részben arról beszélgetünk, hogy a továbbtanuláshoz, illetve a munkakezdéshez, az első munkahelyhez, a munkába álláshoz milyen pénzügyi helyzetek kapcsolódnak, és mire kell nagyon figyelni ezekkel a pénzügyi helyzetekkel kapcsolatban.
2: Ugye visszatérnék egy kicsit a diákhitelre, mert itt valóban érdemes egy felnőttel leülni, beszélgetni a diákhitel feltételeiről, és arról, hogy mi van akkor, hogyha a továbbtanulás tovább fog tartani, mi van akkor, hogyha egy olyan élethelyzet adódik, ahol esetleg ezt nem fogom tudni fizetni, és nagyon kitolódik a visszafizetés, mennyire fogja ez befolyásolni majd nekem a további terveimet, hogyha egyéb hiteleket szeretnék felvenni. Tehát erről mielőtt ebbe valaki belecsap, azelőtt nagyon-nagyon érdemes elbeszélgetni. A másik, hogyha én tanulás mellett munkát vállalok, akkor ragaszkodni kell ahhoz, hogy legyen munkaszerződésem, és a munkaszerződésemben minden feltétel, tehát a munkaköri leírás, hogy mikor kapom a fizetésemet, hogy kapom a fizetésemet, mikortól meddig fogok dolgozni, minden ilyen benne legyen. És itt, ebben az esetben már nem a szülő fogja aláírni azt a munkaszerződést, hanem a fiatal. És itt hozza meg, lehet, hogy élete első ilyen típusú döntését, tehát nagyon körültekintőnek kell lenni, mert ennek pénzügyi vonzata van.
1: Mire kell még odafigyelnünk?
2: Arra, hogyha mondjuk több esetben hallottam már és találkoztam ilyen helyzetekkel, hogy megtetszik ugye egy másik telefon, amit a telefontársaság azt mondja, hogy lehet hitelre vásárolni, hogy akkor ott a fiatal ugye felvesz egy hitelt, hiszen fogja tudni fizetni, mert dolgozik, van egy munkaszerződése, de ott is ennél a hitelszerződésnél el kell olvasni az apró betűs részeket is, hiszen nem győzöm hangsúlyozni, nem a szülő fogja vállalni a felelősséget, hanem maga a hitelfelvevő fiatal. És ha ő elmarad a törlesztő részletekkel, vagy egyáltalán nem fogja fizetni, annak nagyon-nagyon súlyos következményei vannak, amelyek évekre kihatnak.
1: Hogyan tudunk segíteni azon, aki mégiscsak belecsúszik valami ilyesmibe?
2: Hát akkor segítünk neki. Természetesen, mint szülő, ha értesülünk róla.
1: Hát, hogy előfordul ez is, hogy a szülő...
2: Igen,
1: vagy,
2: uh-huh. Igen. Ilyen eset is van, hogy a albérleti címét adja meg valaki, mert hogy az a tartózkodási helye, és akkor a felszólító levelek és egyebek ugye oda fognak érkezni, tehát nem az állandó lakhelyére, mondjuk ahol a szüleivel él, vagy élt, és akkor így még közvetetten sem értesül a szülő, hogy valami baj van, és tudna segíteni. Természetesen itt is nagyon fontos, hogy a szülő és a gyermek között, vagy a fiatal között a kommunikáció az megfelelő legyen, és hát minden szülő nézzen azért magába. Én nem azt mondom, hogy hiteltörlesztésben vagy hasonlóban ő hibázott, de voltak biztos az ő életében is olyan hibák, amelyekre ma nem büszke, és engedje meg, hogy a gyermeke hibázzon, mert csak abból fog tanulni, és segítse a hibáját helyrehozni úgy, hogy abból ő valóban tanuljon.
1: Élethelyzetek, pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk a pénzügyi hétfőben. Ma a második epizódban a továbbtanulás, a munkakezdés, a munkába állás pénzügyi kihívásairól beszélgetünk, természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Élethelyzetek pénzügyi kihívásai, ez az új sorozatunk. Itt a pénzügyi hétfőben, a második epizódban ma tovább tanulás és a munkába állás pénzügyi kihívásairól, nehézségeiről, feladatairól beszélgetünk, úgyhogy Ivány Ildikó pénzügyi szakértőnk természetesen most jön a további jó tanácsokkal. Mire kell még ügyelnünk ilyenkor, mondjuk, hogyha már a munkakezdést nézzük?
2: Arra, hogy ott valóban azt a munkakört kell betöltenem, amit nekem leírtak. Tehát nagyon fontos, hogy erre figyeljen mindenki, hogy azt végezze, ami a munka köri leírásában van. És a másik pedig az, hogyha ő olyan munkahelyi környezettel találkozik, ami ő neki nem megfelelő, akkor ne kövessel azt a hibát, hogy benne marad abban a rossz helyzetben. Lépjen! Tanulja meg, hogy hozza egy olyan felelős döntést, ami a jövőjében, vagy a jövő döntéseiben egy nagyon-nagyon fontos tapasztalás lesz. Tehát már itt elkezdődik az, hogy a saját életemmel kapcsolatban, ami aztán nyilván majd a következő munkahelyeimen, illetve az ott elérhető jövedelmekre is hatással lesz, hogy meghozzak egy olyan döntést, ami az én érdekem és engem képvisel. Tehát ez egy lényeges lépés, mert ez a felnőtté válásnak egy nagyon fontos lépése.
1: A mostani munkába álló fiatalok, akik az első munkahelyükre bekerülnek, nagyon önállóak, nagyon magabiztosak, egészen másképp állnak a munkavilágához. Tehát ők azt mondják, hogy én ennyit érek, én ennyit tudok, pontosan tisztában vagyok vele. Nem az az attitűd működteti őket, vagy jellemzi őket, inkább így fogalmazok, mint mondjuk a 45 pluszos, 50-es generációt, illetve az ő szüleiket, tehát mondjuk az én generációmat és az én szüleim generációját, a háború utáni generációt, akik úgy nőttek föl, hogy széleszembe nem lehet, maradj csöndbe, ne szólalj meg, ne kritizálj, nem szabad, júj, egy munkahelyről, onnan menjünk nyugdíjba, nem váltogatjuk a munkahelyet, teljesen az ellenkezője a mostani fiatalság, a 18-20 évesek.
2: Igen, és ez nagyon jó. Csak itt ugye azt kell megtapasztalniuk, hogy el lehet mondani a véleményüket, és hangot lehet adni az érzéseiknek, a javaslataiknak, de azt megfelelő stílusban kell, hogy megtegyék, és megtalálni azt az embert, akinek ők ezt el tudják mondani, és aki tovább is fogja ezt adni. Mert az, hogyha én a munkatársamnak elmondom, az még nem biztos, hogy célra vezető lehet. De hogyha van egy csoportvezető, vagy van valaki, aki egy kicsit feljebb áll, mint én, és odafordulok hozzá, de nem provokatívan, hanem építőleg elmondom a gondolataimat, akkor én biztos vagyok abban, hogy az, akinek elmondta, meg fogja fontolni, és én arra buzdítom a fiatalokat, hogy igen, hallassák a véleményüket, mert a változásokat csak és kizárólag ők tudják generálni. Nem azok, akik 10 éve, vagy 5 éve, vagy akár 20 éve annál a vállalkozásnál dolgoznak.
1: Mit jelent ez pénzügyi szempontból? Hiszen ők nagyon ügyesen kiállnak azért a fizetésért is, meg azokért a juttatásokért is, amiket ők jogosnak tartanak az ő tudásukhoz képest.
2: Nyilván itt is beszélgetnek ugye hasonló korúakkal, akik szintén elhelyezkednek különböző szakmákban, tehát onnan is szereznek tudást és tapasztalatot, hogy őket milyen órabérér vagy havi bérér alkalmazták, illetve hát itt az AI megint ugye belép a képbe, hiszen megkérdezik, hogy ezzel és ezzel a tudással, végzettséggel, munkakörben mi a jellemző, hogy mi az átlagfizetés. Uh-huh. És ők azért ki fognak állni, mert addig mennek, amíg ezt meg nem kapják. Hiszen bennük van az, hogy nem kötődnek semmihez sem, csak a céljaikhoz.
1: Ebben hogyan tudjuk őket segíteni? Hogyan tudjuk őket bátorítani? És hogyan tudunk tőlük tanulni?
2: Hát tanulni azt tudjuk tőlük, hogy álljunk ki magunkért. ez tulajdonképpen szerintem a legfontosabb, hogy hogyan tudjuk őket segíteni úgy, hogy beszélgetünk velük arról, hogy hogy is néz ki mondjuk egy vállalatnak, vagy egy vállalkozásnak a szervezeti felépítése, hogy különböző pozíciók azok mit jelentenek, és egyáltalán azok a tulajdonosok fele, hogy és milyen módon jelennek meg, hogyha mondjuk megbetegszik, vagy valamilyen baleset éri a munkahelyén, hogy azok milyen következményekkel járnak. Tehát egyszerűen beszélünk arról, hogy egy munkahely az hogy néz ki, és milyen nehézségekre lehet számítani. Nyilván, hogyha én azt az utat választottam, hogy 18 éves korom után nem tovább tanulok, hanem elmegyek dolgozni, akkor azt is végig kell vele beszélni, hogy ott, abban a szakmában, amit ő választott, hogy ott milyen karrier lehetőség van, és hova lehet eljutni majd.
1: Iványi Ildikó, állandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk ma az Élethelyzetek pénzügyi kihívásai új sorozatunkban a továbbtanulás és a munkakezdés vagy munkába állás pénzügyi kihívásairól beszélt. Köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyja sorozatunknak ma a főszereplője Clark Ádám, vagyis Adam Clark, aki 1811-ben született Edinburgh városában, skót mérnök, aki a Lánchíd építés vezetőjeként és a budai váralagú tervezőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett fővárosunk infrastruktúrájának fejlesztésében, illetve Pest-Buda szépítésében. Származása és életének első két évtizede sűrű homályba burkolózik. A skót fiatalember 1834-es esztendőben a londoni Hunter and English vasöntöde és gépgyár mérnökeként lépett elő az ismeretlenségből, miután az üzembe látogató gróf Széchenyi István munkát ajánlott számára. Mint ismeretes, Széchenyi angliai körutazása idején a Pest-Budára megálmodott dunai átkelőhely megépítésének lehetőségeit is igyekezett felmérni, így többek között Marlow városába is elment, ahol nem sokkal érkezése előtt adták át a Temzén átívelő pompás kőhidat. A grófnak megtetszett az építmény, ezért kapcsolatba lépett annak szülőatyával, William Tierney Clarkkal, aki pusztán névrokona volt a későbbi helyettesének, és tervrajzokat kért tőle egy Dunahídhoz. Sok szempontból az Adam Clarknak felajánlott állás is ezzel a nagyszabású vállalkozással függött össze. Széchenyi ugyanis a Londonban vásárolt folyamszabályozó eszközök összeszerelésével és működtetésével bízta meg az akkor mindössze 23 esztendős skótmérnököt. Az arisztokrata a pillanatnyi feladaton túl számos későbbi lehetőséggel is kecsegtette a fiatalembet, így aztán Adam Clark még 1834-ben Magyarországra utazott, és a Vidra névre keresztelt kotró hajóval megkezdte a mederszélesítési munkálatokat. Az ifjú mérnök mintegy másfél évet töltött a Dunánál, ezután azonban Széchenyi korábbi ígéreteivel ellentétben nem kapott újabb megbízást, ezért visszatért Angliába, ahol különféle vízépítési munkákat végzett. A skót férfi az esztendők során komoly hírnevet és rengeteg tapasztalatot szerzett, így aztán 1839-ben a Lánchíd terveinek bemutatása után visszahívták Magyarországra, és építésvezetői állást ajánlottak fel számára. Nos, a két Clark közül végül a fiatalabbik töltött több időt Pest-Budán, ugyanis az angol mérnöknek még számos felkérésnek kellett eleget tennie Európában, helyettese azonban a Dunapart és Rózsa Dombi házából gondos figyelemmel követte az építkezést. Habsburg József nádor 1842 nyarán ünnepélyes keretek között lerakta az új híd alapkövét, Adam Clark pedig ígéretet tett arra, hogy 5 év alatt elkészül majd a Pestet és Budát összekötő átkelőhely. Ezt a határidőt végül nem sikerült betartani, ugyanis a monumentális kőpillérek felépítése több mint 4 évet vett igénybe, ráadásul a fémszerkezet összeszerelését az 1848 márciusában kirobbanó pesti forradalom és egy 4 hónappal később bekövetkező tragikus baleset még tovább késleltette. Érdemeinek köszönhetően a messzi földről származó Clark Ádámot, aki nem magyar, mondom még egyszer, bár így nevezzük itthon, de ő egy skótember, Adam Clark, időközben a pesti polgárság is befogadta, de ő maga is egyre otthonosabban érezte magát Magyarországon. A kiváló mérnök 1848-ban Széchenyi István közlekedés

0: és közmunkaügyi miniszter tanácsadójaként szerepet vállalt az első felelős magyar kormány munkájában. A legnagyobb magyar visszavonulását követően azonban ő is lemondott tisztségéről. A Szabadságharc bukása és a Lánchíd átadása után Clark egy időre Magyarországot is elhagyta, ám nem sokáig volt Londonban maradása. Az ekkor már komoly hírnévnek örvendő mérnök hamarosan elvállalta az Elba híd és a bécsi Gumpendorfi híd építésének felügyeletét, majd visszatért Pest-Budára, ahol 1851-ben William Kearney Clark előzetes rajzai alapján elkészítette a Várhegy alatt húzódó alagút tervét. Ez volt Clark Ádám, vagyis Adam Clark utolsó nagyszabású munkája. A budai váralagút átadása után, ami 1857-ben történt, még részt vett néhány beruházásban, és többek között saját villáját is felépítette, ám ideje nagy részét ezután már fiatal feleségére, Áldási Irmára és megszülető gyermekeire fordította. Clark tehát az évek során igazán magyarrá vált, gyökereit azonban sohasem feledte el. Ötödik Ferdinánd még az 1840-es években nemesi címmel akarta megjutalmazni a Lánchíd megépítésében szerzett múlhatatlan érdemeiért, ám a férfi skót nemesi őseire hivatkozva büszkén visszautasította az uralkodó kegyét, amikor pedig befejezte életét, brit lobogóval a koporsóján helyezték őt végső nyugalomra az Áldási család kriptájában. Clark Ádám, vagyis Adam Clark 1866. júniusában tüdőbajban hunyt el, nevét azonban életének két főműve, a Lánchíd és a Váralagút, valamint a kettő között elterülő tér mindörökre megőrizte az utókor számára.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Ha

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyha egészségesek vagyunk, akkor szépek is vagyunk, és ennek érdekében igen sok mindent meg kell tegyünk. Például rendszeresen kell fokhagymát fogyasztani. A jellegzetes erős szaga ne tántorítson el senkit a fogyasztásától. A fokhagymát nem csak a jó íze, de a gyógyhatása miatt is érdemes beépíteni a mindennapi étkezésünkbe. A jellegzetes illatát nagyon sokan szeretik, legalább annyian óckodnak tőle, vagy legalábbis csak úgy fogyasztják, hogy másnap mondjuk ne menjenek dolgozni, tehát csak olyan napokon. A legtöbben azonban egyetértünk abban, hogy az aromája elsősorban az ételnek áll jól, a fokhagymás lehellet viszont meglehetősen taszító tud lenni, hasznos lenne pedig a rendszeres fogyasztása, mert a hatóanyagai zseniális hatással vannak az egészségünkre és a szépségünkre. Mit képes gyógyítani a fokhagyma, jogos a kérdés. Közel 5000 éve ismerik és használják ezt a fűszernövényt az emberek. Az egyiptomi tekercsek és a görög orvosi feljegyzések is megemlékeznek a fokhagyma gyógyító hatásáról, amelyet számos betegség kezelésére alkalmaztak. Több mint 25 fajta hatóanyag, enzimek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek találhatóak meg benne, és bár sok olyan betegségre is használta a népi gyógyászat, aminek a leküzdéséhez érdemben nem feltétlenül járulhat hozzá, mondjuk a lepra és a szifilisz, a rendszeres fogyasztása azonban bizonyította jó hatással volt egy csomó minden másra, koleszterin szintre, aztán segített beállítani a vérnyomást, egyes vizsgálatok szerint a vércukorszint stabilizálásában is szerepet játszik, arról nem beszélve, hogy olyan erős baktérium és vírusölő hatású, ami miatt nem véletlenül mondják azt ugye a nagymamák influenzás meg megfázós időszakban, hogy mindenképpen fokhagyma mézzel, fokhagyma vörösborban eltéve, stb. Tehát erre is vannak jó módszerek. Arra is van egyébként jó módszer, hogy mit kell tenni akkor, hogyha fokhagymát fogyasztatunk, és szeretnénk, hogyha a leheletünk nem lenne annyira fokhagymás illatú. Szóval, baktérium és vírusölő hatás, ami az egyik legfontosabb, ez a benne lévő allicinnek köszönhető, bizonyos mikroorganizmusok ellen pedig képzeljétek, hogy még a penicillinnél is hatásosabb a fokhagyma. Hogyha emésztőrendszeri zavaraik vannak, akkor az ezt előidéző kórokozók ellen is bevethető, gyomor és bélpanaszok ellen igen régi házi gyógymód a fokhagyma. A leves antibakteriális hatásának köszönheti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például megakadályozza a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botulizmust. Például a vírusülő képessége miatt a bélhurutnál, a mágyulladásnál vagy herpesz ellen is kiválóan használható, nagyon jól harcol bizonyos gombás fertőzések ellen is, úgyhogy a bőrgombák kezelése is használtak fokhagyma oldatokat és kivonatokat, kevésbé ismert, de a fokhagyma természetes afrodiziákum is. Hogyan tudjuk elnyomni a fokhagyma illatát? Ígértem, hogy erről is beszélünk egy kicsit, mert azért ez is fontos, mert bármennyire jótékony hatású a fokhagyma, igen kellemetlen másnap, hogyha a kollégád rád lehel közelről egy kis fokhagymásat. Sokan gyógyszerként apróra vágva nyelik le a fokhagymát, hogy a szájban a lehető legkevesebb ideig maradjon benne, és ne hagyjon szagot maga után. A semlegesítő hatást egyébként tulajdonítják még a meleg tejnek, a méznek, a vörösbornak, pörkölt kávénak, kávébabnak errágva, és nagy adag nyers petrezselyemnek szintén elrágva, az utóbbi kettőt próbáltam, működik. Nyilván ezek a saját aromájukkal is fellépnek egyébként a fokhagyma illatanyagai ellen, és így inkább elnyomják azt. A fogmosás és a rágógumi is tud természetesen segíteni. A makacsszagot egyébként nem lehet ilyen könnyen kijátszani, mert ezek az aroma anyagok nem csak a gyomorba kerülnek, hanem tovább haladva természetesen a belegből bejutnak a véráramba, és eloszlanak az egész szervezetben. Ezért egyrészük csak a vízzelettel, a másik részük pedig a verejtékkel távozik a szervezetből, így aztán az embernek a test szaga is, és most ezt vegyétek jó értelemben, ne pedig gusztustalankodva, árulkodni fog arról, hogy korábban mit fogyasztottunk. Ezt alá tudom támasztani nektek azzal, hogy amikor volt szerencsém Pekingben kintartózkodni egy egész hónapot, még a szép emlékű Danovius rádióval az olimpia ideje alatt, ott egyszer ettünk egy ilyen utcai árusnál zöld, csak zöldséges dolgot, ilyen kis ezt a tésztabatyút, tudjátok, tele van fokhagymával, ők mindez fokhagymát használnak, nyilván egyébként pont a bélfertőtlenítő hatása miatt. 3 napig konkrétan minden egyes olyan vékony bőrfelület, ahol tudjátok, a parfümöt is ajánlják, hogy fújjuk, mert ott vannak a verőrek, de ott folyamatosan fokhagyma szaga volt az embernek. Nyilván más erőteljesebb hagymás ételeket készítenek, és a kínai ételekben nem csak fokhagyma, hanem salotta hagyma, sonka hagyma és egyéb hagyma is benne van. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogyha jelentősebb mennyiséget fogyasztotok, az még nem baj, de ha rendszeresen fogyasztatok jelentősen mennyiséget, akkor erre oda kell figyelni, hogy előbb-utóbb a bőr kipárolgása is fokhagymás lesz. De hát ez semmi ahhoz képest, amilyen zseniális hatással bír ez az egészségünket és a szépségünket illetően, úgyhogy hajrá, egyetek fokhagymát. Kell hozzá a rágógumi, még a táskába fogkrém, fogkefe, petrezselyem, kávébab, és akkor jók vagytok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délelőtt vendége, hogy ígértem, Madari Szilvi parfüm és illatszakértő, akivel a nyári illatokról és a nyári illatok elkészítéséről is beszélgetni fogunk. A parfümiskolán belül nyilván sokkal részletesebben megtanulja az ember az illatokat, az évszakokat, és azt is, hogy mikor, mit érdemes használni, és hogy valóban vannak nyári és téli illatok. Szia, Szilvi!
2: Szia, hello!
1: Na, kezdjük a kályhától. Nyári illatok. A nyári illatok azok nagyjából már úgy tavasz derekától, vagy tavasz közepétől érvényesek, így van?
2: Igazából onnantól gondolom, hogy már viselhetünk nyári illatokat, amikor már nem izzad annyira a testünk bele a téli pulcsiba, a kabátba, hiszen...
1: Több szabad felület van.
2: Több szabad felület egyrészt, másrészt meg ugye mikor nevezünk valamit nyári illatnak, vagy mikor visel el a szervezetünk, a testünk, a bőrünk egy nyári illatot, amikor már nem izzad annyira. Mert hogy ugye van egy kétfajta típusú izzadságról beszélhetünk. A téli az az, amikor beburkolod magad, és egy picikét így melege van a testednek, melegben tartod a testedet, és a nyári izzadság az meg tulajdonképpen a verejtékezés. És amikor nyáron izzadnak az emberek, akkor ezeket a nehéz illatokat a verejtékkel kombinálva nagyon nehéz elviselni a bőrünknek, és pont ezért a könnyed, a légies, a citrusos, a zöld illatok azok, amelyek nem tömítik nagyon el így igazából se a levegőt körülöttünk, se a bőrünket, és engedik azt, hogy a kipárolgása magának, a parfümnek, az illatnak, az olyan legyen, mint a megálmodott illat, és ne változzon meg. Mert hogy ugye megváltozhat azáltal egy illat, hogyha mi elkezdünk nagyon-nagyon izzadni, és ilyenkor a nyáron ezek a citrusos illatok kimondottan jót tesznek akár a lelkünknek is, mert hűsítőek is, és a bőrünknek is, hiszen nem fullasztja annyira be tulajdonképpen a bőrünket.
1: Meg nem fájdul meg tőle a fejünk, nem? Tehát nekem mindig az jut eszembe a testesebb, erősebb illatoktól, dohányos, ámbrás, stb., hogyha azt nyáron a 35 fokban magamra fújom, megfulladok és migrént kapok.
2: Igen,
1: tehát az olyan, mint egy nagy dunyha lenne rajtam.
2: Igen, meg melegítő illat, melegítő hatású illatok ezek, amelyeket te is most mondtál, úgyhogy ilyenkor ezeket a nagyon nehéz, én azt szoktam mondani, hogy öblös, testes illatokat egy kicsikét tegyük félre, és akkor majd, amikor jön a hidegebb idő, akkor abszolút megbírja ez a környezetünk is jobban bírja körülöttünk. Igen, ez is nagyon fontos szerintem, hogy a környezetünk mi az, amit elvisel rajtunk.
1: Ne toljuk magunk előtt az illatot, ha azt szoktad mondani.
2: Meg nyáron nagyon sok illat vesz minket körül, sokkal több, mint télen. Télen nagyon gyakran hajlamosak vagyunk inkább csak arra figyelni, hogy ezek a fahéjas, almás, ünnepi illatok, de úgy egyébként nem nagyon figyelsz arra télen, hogy milyen illat vesz körül. Viszont nyáron bárhova mész, kint akár a természetben.
1: Hát minden virágzik, minden él. Ott vannak a gyümölcsök, a virágok, stb. Egyszer azt mondtad, hogy akinek túlsúlya van, azon mindig édesebbek lesznek az illatok. Ezen kívül, ez miért van? Egy kérdés első része. A másik pedig az, hogy mi minden befolyásolja még így a testünk által az illatot.
2: A legfőképpen az első kérdésedre a válasz az a hormonháztartásunk, mert ugye a túlsúlyosaknál olyan hormonháztartás működik, és ezáltal ugye a hormonháztartás az mindig kicsapódik a bőrünk felületére, a bőrünk működésére is, hogy az illatmolekulák valamiért megváltoznak édeskéssé, és még a citrusosak is nagyon gyakran, úgyhogy erre azért figyeljünk egy parfümválasztásnál, főleg, hogyha túlsúlyosak vagyunk. Itt a túlsúly az nem a plusz 5-6-8-10 kiló, hanem az a nagyon-nagyon túlsúly. És hát amire még figyelni kell, ugye az, hogy ne az alapján válasszunk parfümöt, hogy a barátnőnknek milyen illata van. Függ a hangulatunktól, hogy most éppen milyen periódusban vagyunk. Itt most nem a napi hangulatra gondolok, hogy ballábbal keltem-e föl, vagy nem, hanem arra, hogy ugye vannak életperiódusaink, ez lehetnek hetek, hónapok, ne adj Isten évek, És ezeket, hogy hogyan éljük meg, mert ez is abszolút kicsapódik a hormonháztartásra is, a bőrünk alapvető alapillatára is, és akkor, hogyha erre ráfújunk egy parfümöt, akkor nem ugyanúgy fog működni, mint előtte mondjuk pár évvel korábban.
1: Arról ne beszélve, hogy azért, hogyha az ember megtalálja az illatát, az olyan, mint amikor megtalálod a neked való rúst, amikor megtalálod a frizurádat, a igen, hajszínedet, és akkor érdemes ahhoz ragaszkodni, és csak kicsiket változtatni rajta, főleg akkor mondjuk, hogyha van lehetőség az embernek a saját parfümjét elkészíteni, és egy parfümiskolában, amilyen a tiéd is, ott azért az embernek lehetősége van arra, hogy megtalálja önmagát az illatban.
2: Igen, nagyon-nagyon sokat kísérletezünk a parfümiskolában. Ugye van parfümiskolám, ami egy ilyen egésznapos, több lépcsős iskola, és vannak a parfümkészítő workshopok. A workshop alatt elkészítik maguknak a vendégeim a saját kis illatukat, a parfümöket, és ezt haza is vihetik természetesen. És ott, amikor elkezdődik a kísérletezés, hát ez zseniális, ahogy megjönnek a résztvevők, és először ilyen nagy boci szemekkel néznek, hogy na vajon hogyan fog ő magának majd egy parfümöt elkészíteni, és a végén ez az aha effektus, amikor wow, teljesen oda van az illatától, és arra biztatom mindig a hozzám érkezőket, hogy hagyatkozzanak a tudatalattira, hogy figyeljenek az ösztönökre, hogy figyeljenek arra, hogy egy kicsit foglalkozzanak magukkal, és figyeljenek befelé, ez nagyon fontos egy illatkreációnál.
1: Ez olyan, mint egy önismereti túra, nem?
2: Egyébként igen, és nagyon érdekes, ahogy például, ahogy milyen különbségek vannak férfiak és nők között, mert a nők inkább ilyen izgatottan, nagyon-nagyon kis, sokszor szeleburdin, így nekivágnak, a férfiakat meg körülveszi egy burok, egy láthatatlan burok, és teljesen elmélyülnek a saját világukban, és zseniális illatokat képes. Gyakorlatilag nem volt még olyan férfi a kurzusomon, aki ne egy olyan illatot csinált volna magának, bármelyik a piacra dobható lenne. Nagyon-nagyon finom illatokat tudnak az emberek maguknak kreálni, és hát ilyenkor van főleg az, amikor ilyen nagy váltás van, hogy téli vagy nő, vagy nyári illatok, hogy nagyon sokan most például nyári illatokat, könnyed illatokat készítenek maguknak, és ez egy nagyon jó kis felfedezés, igen.
1: Madari Szilvi, a parfüm és illatszakértő a vendégem itt a Manna délelőttben. Illatok nyárra, miket válasszunk, hogyan ismerjük meg magunkat, hogyan mutatkozhatunk meg a saját illatunkkal. Parfümiskola és minden, ami ahhoz kötődik, hogy az ember el tudja képzelni, hogy neki saját parfümje lehet, mert hogy most már ez is lehetséges, úgy, mint a királyi udvarban annak idején. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Madari Szilvi parfüm és illatszakértő a Manna délelőtt vendége. A nyári illatokról beszélgetünk, a saját illatkészítéséről beszélgetünk, és most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem is készítünk egyet. Mit tegyünk bele? Már megszagláztam, és én nagyon szeretem a tonkababot, szeretem údot. Az údot, igen, a tengeri sót, a szízoltot, szeretem a fekete borsót. Ezeket, és a körtét nagyon. Ezeket szabad párosítani?
2: Ezeket szabad párosítani, és viszont nem túl nyári illatokat választott, illetve illatjegyeket. Ezek nehezebb illatjegyek.
1: Akkor ez mondjuk egy ősztél.
2: Igen, de azt hiszem, hogy azzal, hogy tettünk bele, vagy teszünk bele majd neked tengeri sót, szízoltot, az nagyon jó légiessé és könnyedé fogja majd tenni, illetve hát az arányokra fog kelleni figyelni, és akik jönnek a parfümiskolába, ugye mindig ez a legnehezebb része a parfümkészítésnek, az arányok. Hiszen ugyanezekből az alapjegyekből, amiket most te elmondtál nekem, ugye ez lehet az úd, a tonkabab, lehet egy ámbra például, vagy a fekete bors, ami akár már átnyúlik a szívjegybe is. Ezeknek a kombinációjától függ, hogy mennyire lesz nehéz, vagy mennyire lesz akár egy kicsit könnyedebb az adott parfüm.
1: Mit jelent ez, hogy fejillat, szívillat? És
2: alapjegyek. Szívjegyek, és ja, feljegyek.
1: Bocsánat, igen.
2: Igen, ezt nevezzük illatpiramisnak, és így épül föl egy parfüm, hiszen hogyha csak egyszerűen elképzeljük az alapjegyeket alulra, ez olyan, mint a házépítés, hogy amikor elkezded építeni a házadat, akkor az nem olyan, hogy meghozod a döntést, és elrohansz mondjuk egy barkácsáruházba megvenni a fürdőszoba bútort. Láttunk már ilyet is, csak nem biztos, hogy a fürdőszoba köré kell a házat építeni. Szóval az alapjegyekkel megalapozzuk a parfümödet, és azok lesznek azok a jegyek, amelyeket igazán hosszan, egész nap fogsz magadon érezni.
1: Aha.
2: Ezért kell nagyon
1: az
2: odafigyelni.
1: Marad meg a
2: így, igen, hiszen ők a testesebb, mélyebb, fűszeresebb jegyek legtöbbször, és ezeknek a kombinációjának a fontosságára nagyon-nagyon fontos figyelni. Aztán erre rárakjuk ugye a szívjegyeket, amelyek, a szívjegyeknek a tulajdonsága az, hogy vagy kiemeli az alapjegyeknek az intenzitását, mint például most a te esetedben teszünk majd bele egy kis borsot, ami abszolút ki fogja emelni mondjuk az udnak, vagy akár a tonkának az intenzitását, és a feljegyek meg azok a illatjegyek, amit hogyha bemész a parfümériába, és kiválasztasz magadnak nagyon gyorsan mondjuk egy parfümöt, megszagolod a parfümöt, és azt fogod legelőször érezni a parfümben a feljegyeket. És ez a legnagyobb hiba, mert ott nagyon sokan már eldöntik, hogy tetszik vagy nem tetszik, megveszik vagy nem veszik meg, miközben ki kellene próbálni a bőrödön a parfümöt.
1: És hagynihatni.
2: És hagynihatni, hiszen szépen elkezd dolgozni a bőröddel, szépen elkezdenek a rétegek gyönyörűen, asszimilálódni a bőröddel, és a legvégén bizony az alapjegyeket fogod érezni, és az lenne a fontos, hogy azt választ ki.
1: Nyáron mi lehet alapjegy?
2: Nyáron lehetnek ezek az alapjegyek, a nehezebbek is egy kicsit, csak kevésbé a mértéke nem mindegy. De lehet például egy vanília, ami szintén lehet egy nehezebb illat. A vaníliának is vannak több fajtái, és lehet egy karcosabb vanília, vagy lehet egy sejmesebb vaníliát választani, de lehetnek például azok a fás jegyek, vagy például egy fügelevél, ami egy abszolút földes jegy, és gyönyörűen ráépíthető, akár egy virágos szívjegy, vagy egy picikét citrusos feljegy, és akkor benne lesz a mélység, benne lesz az a földes, kicsit nehezebb illat, de benne lesznek ezek a kis friss, vidám illatok is, amelyek megalapozzák a nyári illatot.
1: A citrusos, narancsos jegyek, esetleg egy kis jázmin, ezt képzelem el, ami olyan könnyed. Mi ilyen könnyed még?
2: Rengeteg citrusos jegy van. Ugye mi nagyon hajlamosak vagyunk mindenre azt mondani, a citrusos, miközben a citrusnak millió variációja van, hogyha csak belegondolsz abba, hogy a mandarin, vagy hogyha egy-egy illatjegynek csak a különböző alkotó elemeit szétboncoljuk, a citrusos citromnak, ha most vegyük a közelebb állót, akkor a citromnak lehet mondjuk a dzsúsza, a leve, amit mondjuk a limonádéba használsz, annak egy teljesen más illata van, mint a citrom kérgének. Sőt, ha tovább megyünk, a citromfának a virágának is egy teljesen más illata van, hiszen egy gyönyörű és édes, nagyon-nagyon édes az illata, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, hogy miket válogatunk össze, és ugye előbb említetted, hogy mik vannak, van a bergamot, van a yuzu, gyönyörű, mindjárt megmutatom.
1: Jó.
2: Van a yuzu, akkor ott van a grapefruit például, ott van a narancsvirág, a keserű narancs, a citrom, neroli, nagyon-nagyon sok variáció beiktatható a nyári illatokba.
1: Van olyan, hogy korfüggő illat? Van olyan illat, amit már nem illik használni idősebb korban, vagy még nem jó használni, hogyha az ember alig 20 éves? Lehet egy illat túl komoly, vagy túl fiatalos?
2: Lehet egy illat szerintem túl komoly egy fiatal lánynak, de hogyha tudja mértékkel használni, akkor akár jól is állhat neki. A túl illatozott fiatal lányok nagyon sokszor inkább a visszájára fordítják ezt a hódítás projektet, azáltal, hogy rengeteg parfümöt használnak saját magukon, és nem feltétlenül azzal nem tudnak bánni a fiatalabb korosztály, hogy milyen parfümöt használjanak, hanem a mértékével. Én inkább ezzel találkozom.
1: Igen, egy kicsit ez olyan, mintha elfelejtették volna, vagy sose hallottak volna arról, hogy ugye korábban az illatok elfedésére használták a parfümöt, most meg már azért, mert az ember szeretne kifejeződni másképp is, és megnyilvánulni a világ számára az orrokat érintve, nem csak a látványra, az öltözködésemre, vagy a frizurámra, vagy arra, hogy viselem a táskámat, hanem hogy milyen illatom van. És hogyha az embernek jó az illat, és eltalálja a saját illatát, főleg, hogyha van lehetőség elkészíteni azt, akkor az lesz, hogy itt volt XY, megismerem.
2: És nyomat hagyott, igen. Igen. Én mindig azt mondom, hogy a parfüm az olyan, mint egy láthatatlan ruha, ami ott van rajtad, és kell vele foglalkozni, hogy milyen az a láthatatlan ruha rajtad, visszatetsző, vagy éppen olyan, ami tényleg ott hagyja a te nyomodat, a névjegyedet, és szerintem az nagyon fantasztikus, hogyha ott hagyja a névjegyedet.
1: Madari Szilvi parfüm és illatszakértő Manna délelőtt vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, arról, hogy hogyan készíthetünk magunknak saját parfümöt, megjegyezhető-e, megtaláljuk-e, ugye mindig az a probléma, találunk egy jó rúst, egyszer csak már nem lehet kapni. Szóval ez az illattal is ugyanígy van, és egy kicsit szó lesz arról is, hogy hogyan tud az ember még vonzóbb lenni a saját illatával, és hogy mit használjunk nyaraláskor a napsütésben.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Madari Szilvi parfüm és illatszakértő a Manna délelőtt vendége. A nyári illatokról beszélgetünk, a saját illatkészítéséről beszélgetünk, és most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem is készítünk egyet. Mit tegyünk bele? Már megszagláztam, és én nagyon szeretem a tonkababot, szeretem údot. Az údot, igen, a tengeri sót, a szízoltot, szeretem a fekete borsót. Uh-huh. Ezeket, és a körtét nagyon. Ezeket szabad párosítani?
2: Ezeket szabad párosítani, és viszont nem túl nyári illatokat választott, illetve illatjegyeket. Ezek nehezebb illatjegyek.
1: Akkor ez mondjuk egy ősztél.
2: Igen, de azt hiszem, hogy azzal, hogy tettünk bele, vagy teszünk bele majd neked tengeri sót, szízoltot, az nagyon jó légiessé és könnyeddé fogja majd tenni, illetve hát az arányokra fog kelleni figyelni, és akik jönnek a parfümiskolába, ugye mindig ez a legnehezebb része a parfümkészítésnek, az arányok. Hiszen ugyanezekből az alapjegyekből, amiket most te elmondtál nekem, ugye ez lehet az úd, a tonkabab, lehet egy ámbra például, vagy a fekete bors, ami akár már átnyúlik a szívjegybe is. Ezeknek a kombinációjától függ, hogy mennyire lesz nehéz, vagy mennyire lesz akár egy kicsit könnyedebb az adott parfüm.
1: Mit jelent ez, hogy fejillat, szívillat? És
2: alapjegyek. Szívjegyek. És ja, feljegyek.
1: Bocsánat, igen.
2: Igen, ezt nevezzük illatpiramisnak, és így épül föl egy parfüm, hiszen hogyha csak egyszerűen elképzeljük az alapjegyeket alulra, ez olyan, mint a házépítés, hogy amikor elkezded építeni a házadat, akkor az nem olyan, hogy meghozod a döntést, és elrohansz mondjuk egy barkácsáruházba megvenni a fürdőszoba bútort. Láttunk már ilyet is, csak nem biztos, hogy a fürdőszoba köré kell a házat építeni. Szóval az alapjegyekkel megalapozzuk a parfümödet, és azok lesznek azok a jegyek, amelyeket igazán hosszan, egész nap fogsz magadon érezni.
1: Aha.
2: Ezért kell nagyon
1: az
2: odafigyelni.
1: Marad meg a
2: így, igen, hiszen ők a testesebb, mélyebb, fűszeresebb jegyek legtöbbször, és ezeknek a kombinációjának a fontosságára nagyon-nagyon fontos figyelni. Aztán erre rárakjuk ugye a szívjegyeket, amelyek, a szívjegyeknek a tulajdonsága az, hogy vagy kiemeli az alapjegyeknek az intenzitását, mint például most a te esetedben teszünk majd bele egy kis borsot, ami abszolút ki fogja emelni mondjuk az udnak, vagy akár a tonkának az intenzitását, és a feljegyek meg azok a illatjegyek, amit hogyha bemész a parfümériába, és kiválasztasz magadnak nagyon gyorsan mondjuk egy parfümöt, megszagolod a parfümöt, és azt fogod legelőször érezni a parfümben a feljegyeket. És ez a legnagyobb hiba, mert ott nagyon sokan már eldöntik, hogy tetszik vagy nem tetszik, megveszik vagy nem veszik meg, miközben ki kellene próbálni a bőrödön a parfümöt.
1: És hagyni hatni.
2: És hagyni hatni, hiszen szépen elkezd dolgozni a bőröddel, szépen elkezdenek a rétegek gyönyörűen, asszimilálódni a bőröddel, és a legvégén bizony az alapjegyeket fogod érezni, és az lenne a fontos, hogy azt választ ki.
1: Nyáron mi lehet alapjegy?
2: Nyáron lehetnek ezek az alapjegyek, a nehezebbek is egy kicsit, csak kevésbé a mértéke nem mindegy. De lehet például egy vanília, ami szintén lehet egy nehezebb illat. A vaníliának is vannak több fajtái, és lehet egy karcosabb vanília, vagy lehet egy sejmesebb vaníliát választani, de lehetnek például azok a fás jegyek, vagy például egy fügelevél, ami egy abszolút földes jegy, és gyönyörűen ráépíthető, akár egy virágos szívjegy, vagy egy picikét citrusos feljegy, és akkor benne lesz a mélység, benne lesz az a földes, kicsit nehezebb illat, de benne lesznek ezek a kis friss, vidám illatok is, amelyek megalapozzák a nyári illatot.
1: A citrusos, narancsos jegyek, esetleg egy kis jázmin, ezt képzelem el, ami olyan könnyed. Mi ilyen könnyed még?
2: Rengeteg citrusos jegy van. Ugye mi nagyon hajlamosak vagyunk mindenre azt mondani, a citrusos, miközben a citrusnak millió variációja van, hogyha csak belegondolsz abba, hogy a mandarin, vagy hogyha egy-egy illatjegynek csak a különböző alkotó elemeit szétboncoljuk, a citrusos citromnak, ha most vegyük a közelebb állót, akkor a citromnak lehet mondjuk a dzsúsza, a leve, amit mondjuk a limonádéba használsz, annak egy teljesen más illata van, mint a citrom kérgének. Sőt, ha tovább megyünk, a citromfának a virágának is egy teljesen más illata van, hiszen egy gyönyörű és édes, nagyon-nagyon édes az illata, úgyhogy ezekre érdemes figyelni, hogy miket válogatunk össze, és ugye előbb említetted, hogy mik vannak, van a bergamot, van a yuzu, gyönyörű, mindjárt megmutatom.
1: Jó.
2: Van a yuzu, akkor ott van a grapefruit például, ott van a narancsvirág, a keserű narancs, a citrom, neroli, nagyon-nagyon sok variáció beiktatható a nyári illatokba.
1: Van olyan, hogy korfüggő illat? Van olyan illat, amit már nem illik használni idősebb korban, vagy még nem jó használni, hogyha az ember alig 20 éves? Lehet egy illat túl komoly, vagy túl fiatalos?
2: Lehet egy illat szerintem túl komoly egy fiatal lánynak, de hogyha tudja mértékkel használni, akkor akár jól is állhat neki. A túl illatozott fiatal lányok nagyon sokszor inkább a visszájára fordítják ezt a hódítás projektet, azáltal, hogy rengeteg parfümöt használnak saját magukon, és nem feltétlenül azzal nem tudnak bánni a fiatalabb korosztály, hogy milyen parfümöt használjanak, hanem a mértékével. Uh-huh. Én inkább ezzel találkozom.
1: Igen, egy kicsit ez olyan, mint hogyha elfelejtették volna, vagy sose hallottak volna arról, hogy ugye korábban az illatok elfedésére használták a parfümöt, most meg már azért, mert az ember szeretne kifejeződni másképp is, és megnyilvánulni a világ számára az orrokat érintve, nem csak a látványra, az öltözködésemre, vagy a frizurámra, vagy arra, hogy viselem a táskámat, hanem hogy milyen illatom van. És hogyha az embernek jó az illat, és eltalálja a saját illatát, főleg, hogyha van lehetőség elkészíteni azt, akkor az lesz, hogy itt volt XY, megismerem.
2: És nyomot hagyott, igen. Igen. Én mindig azt mondom, hogy a parfüm az olyan, mint egy láthatatlan ruha, ami ott van rajtad, és kell vele foglalkozni, hogy milyen az a láthatatlan ruha rajtad, visszatetsző, vagy éppen olyan, ami tényleg ott hagyja a te nyomodat, a névjegyedet, és szerintem az nagyon fantasztikus, hogyha ott hagyja a névjegyedet.
1: Madari Szilvi parfüm és illatszakértő Manna délelőtt vendége, vele beszélgetünk hamarosan tovább, arról, hogy hogyan készíthetünk magunknak saját parfümöt, megjegyezhető-e, megtaláljuk-e, ugye mindig az a probléma, találunk egy jó rúst, egyszer csak már nem lehet kapni. Szóval ez az illattal is ugyanígy van, és egy kicsit szó lesz arról is, hogy hogyan tud az ember még vonzóbb lenni a saját illatával, és hogy mit használjunk nyaraláskor a napsütésben.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nézzünk egy kicsit utána a tejnek és a tejfogyasztásnak. Ugye az elmúlt 40 évben a tejipar milliárdokat költött reklámkampányokra, hogy rávegyék az embereket a termékeik fogyasztására. Nagyban befolyásolták az oktatási intézményeket, a nyugdíjas otthonokat, a kórházakat, a rendelőket, a médián keresztül pedig olyan információkat juttattak a köztudatba, amelyek egyre csak népszerűsítették és szinte szükségszerűnek állították be a tejtermékek, de főként a tejfogyasztását, gondoljunk csak a gut milk kampányra, ami a 90-es években egy dübörgő, gyönyörű fotósorozattal jelentkező hosszú kampány volt, amin a világ leghíresebb emberei, művészei, színészei, zenészei, sportolói tejbajuszkával jelentek meg a különböző plakátokon. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az ember az egyetlen olyan élőlény, aki másik élőlénynek a tejét issza meg. Ugye, mint minden nőstény, emlős és az embert is beleértve, a tehén is tejet választ ki a kicsinye táplálására, és ennek a zsír és hormondús, mert hogy közel 60 féle hormon és növekedési faktor van a tehén tejben, szóval ennek az a célja, hogy a kisborjút egy év alatt közel 317 kilósra hizlalja. A nemesség ideje alatt a tehén ösztrogén szintje közel 30-szorosára emelkedik. Napjainkban, mióta a tejfeldolgozó üzemek szinte folyamatosan szivattyúzzák idézőjelben a teheneket a nagyobb profit termelés miatt, nagyobb hormonszintek úgy természetes, mint mesterséges vannak jelen a kinyert tejben, amelynek zsírtartalma szintén az egekben járhat. Mikor a gyerekek ezt az egészséges, italnak álcázott hormonkoktélt isszák, nagy mennyiségű ösztrogén jut a szervezetükben, ami felelős lehet a korai pubertás kialakulásában, de minden mellett szubterápiás dózisú antibiotikummal is gazdagabbak lesznek, idézőjelben gazdagabbak a gyerekek. Az extra mennyiségű tej termelése érdekében a tehén végletekig erőltetett tőgye néhány esetben már olyan mértékben megnyúlik, végtelenül szomorú, hogy azt már szegény a földön húzza, és ezért aztán könnyen befertőződhet, és ebből adódóan már természetszerűleg és magától értetődően adagolják az antibiotikumot a fejős teheneknek. A tehéntej egy másik összetevője az úgynevezett IGF-1, amelyik az inzulin növekedés faktor, az inzulinszerű növekedés faktor 1. Az ember szervezetében szintén megtalálható ez a növekedésért felelős enzim, amely a tehéntej fogyasztásával egy időben szintén magasabb szinteket ér el. Ha a szervezetben például rákos sejtek vannak, ezek növekedését és burjánzását okozhatja ez az illető enzim, ezért szokták mondani a rákos megbetegedéssel küzdőknek, hogy ne fogyasszanak tehéntejet, vagy egyáltalán tejet, onnantól kezdve, hogy detektálták a betegséget. Az idő kezdete óta számos kultúra virágzott anélkül, hogy tejet ittak volna, például hogyan tudtak élni Hawaii-ben szülöttei tehéntej nélkül 1793-ig, mikor aztán a szarvasmarhákat betelepítették. Hát pont úgy, ahogy a mexikai benszülöttek éltek nélküle addig, ameddig oda is betelepítették őket 1521-ben. A tehéntej fogyasztása nem természetes, nincs olyan élőlény, hogy korábban már mondtam, az emberen kívül, amelyik egy másik faj tejét inná. Nagyon sok gyermekorvos, mint például dr. Benjamin Spock vagy dr. Jay Gordon is erősen ajánlják a tejtermékmentes diétát a gyerekek számára. A 150 ezer egészségszakértőt számláló non-profit szervezet, a PCRM mindig is hajthatatlanul ellenezte a tehéntej fogyasztását. Természetesen igaz az is, hogyha egy olyan tehénnek a tejét fogyasztja az ember időnként, és nem rendszeresen, aki nincs antibiotikummal kezelve, amelyik nincsen kizsigerelve a tejtermelése miatt, akkor ott egy egészséges, boldog tehénnek, és ez ebben az esetben a hormontermelés miatt fontos, bármilyen viccesen is hangozhat, hogy egy boldog tehénnek a tejét fogyasztjuk, az egészen más, mint egy végletekig kizsigerelt szegény állatnak a teje, úgyhogy ezt érdemes azért megfontolni, és a tejfogyasztásunkat megvizsgálni, és azt is, hogyha az embernek van rá lehetősége, hogy vajon allergiás-e bármelyik tejtermékre, vagy úgy egyáltalán a tejre, és az ebből készített élelmiszerekre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontát Manna FM mannapközének az állatbarát rovatában, ahogy ígértem, ma arról beszélgetünk, hogy mire jó a lyukzsír a kutyák étrendjében. Ugye az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre szélesebb körben jelennek meg a lyukzsír vagy bárányzsír tartalmú étrendkiegészítők a kutyák számára. De vajon miért olyan népszerű ez? Miben segíthet? Milyen esetekben segíthet a kutyák egészségének a megőrzésében? Hát általánosságban ugye minden zsíradékra igaz, hogy indokolt esetben érdemes feléjük nyúlni. A zsír a kalóriában leggazdagabb táplálékforrás. Egy evőkanál zsírban nagyjából 90 kilokalória van. Ez nem kevés, ha belegondolunk, hogy egy 30 kilós kutyának nagyjából 1500-1700 kilokalória a napi szükséglete. Egy lüttyintésnyi olaj vagy zsír nagyjából kb. Plusz 5% energia töbletet jelent. Ebből következik, hogy a zsírok és olajok hozzáadását általában olyan kutyák számára javasolják, akik nagy energiaigényű elfoglaltságokat űznek, például a sportkutyák vagy a szánhúzó kutyák, mert hogy amikor szánt húznak, tulajdonképpen akkor van az igazán nagy szükség erre, kerti legelészéshez nincsen szükség extra zsírra. Illetve, hogyha a kutyánk ideglenesen fokozott fizikai igénybevételnek van kitéve, például edzünk vele, vagy versenyre készülünk, vagy túrázni megyünk. A lyukzsír és a bárányzsír is jól jöhet, ha extra kalória szükséglet merül fel, mert hogy a kutyák számára vonzó és ízletes ez a zsíradék. Szobahőmérsékleten folyékony, illetve általában valamilyen olajjal keverik és pumpás kiszerelésben könnyen adagolható, úgyhogy ez nagyon jól jön, mert az adagolásban fontos, hogy tartsuk a mértéket, és betartsuk azt, hogy a kutyánk testtömegéhez képest mennyi ilyen zsíradékra van szükség. Természetesen nem csak sportkutyáknak, de a nehezen hízó kedvenceknek is hasznos lehet egy kis extra kalória, bár ilyen esetben érdemes egy kevés szénhidrát hozzáadásával próbálkozni, mert attól gyorsabban jönnek fel az extra dekák. Bár ennek eldöntését inkább állatorvosra vagy dietetikusra kell bízni, de a lyukzsír és az olajok nagy mennyiségben ugye hasmenést is okozhatnak, illetve akár hasnyálmirigy gyulladást is, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a bevitt, beadott mennyiségre, és nem szabad a saját szakálunkra próbálkozni vele, mindenképpen konzultáljunk egy állatdietetikussal vagy állatorvossal. Még egy tévhit a jó tanács végére, a lyukzsír nem véd a külső élősködők ellen, sem a kullancsokat, sem a bolhákat, de még a férgeket sem tartja távol. A termékekhez hozzáadott fokhagyma vagy fekete kömény olaj természetes hatóanyagai rendelkeznek élősködő távoltartó hatással, de ez a védelem korán sem tekinthető 100%-osnak, tehát erre is mindenképpen érdemes odafigyelni. És ha már a táplálásról és az étrend kiegészítőkről beszélünk, mármint kutyák esetében étrend kiegészítőkről, akkor érdemes beszélni májvédő és méregtelenítő gyógynövényekről is. Ugye a kutyáknál is folyamatos terhelésnek van kitéve a máj, hiszen folyamatosan dolgozik, hogy megtisztítsa a szervezetet a környezetből bekerülő káros anyagoktól. Ezek közé tartoznak nem csak a táplálékban található méreganyagok és a gyógyszerek, de a környezetünkből a szervezetbe jutó egyéb káros anyagok is, mint például a permetszerek, a vegyszerek, a nehézfémek, stb. A kutyák a városi környezetben folyamatosan találkoznak ezekkel az anyagokkal, ezért számukra is nagyon fontos, hogy támogassuk a szervezetüket a méregtelenítésben, ez pedig a máj védelmével és annak regenerációjával és annak támogatásával tehető meg. Úgyhogy itt van például a Mária tövis, ami az embereknél is nagyon népszerű, ez a klasszikus májvédő segít helyreállítani a máj sejtjeit. A már kialakult májkárosodás esetén is érdemes alkalmazni, ezen kívül, hogyha a kutya rendszeresen gyógyszert szed, de a kullancs elleni készítmények is gyógyszeresek, tehát ezek is annak számítanak, vagy esetleg antibiotikum kúrán van túl, kezelés, műtét előtt és után is érdemes adni a Mária tövist. Érdemes legalább tavasszal és ősszel csinálni egy májvédő kúrát, tartani a kutyánál is, nem csak magunknál, ha nincs semmi panasz akkor is, hiszen a máj megfelelő működése kiemelten fontos az egészség megőrzésében. Mária tövis mag kivonata elérhető por, olaj és kapszula formában és a kutya kétrend kiegészítők között. Aztán ott van a kakukkfű, ami nem csak az olasz ételeket, vagy egyéb fűszeresen készített ételeket, de a kutya vacsoráját is nagyon jól ízesíti. A kakukkfű segít az immunrendszer működését felturbózni, emellett gyulladás csökkentő hatása van, kis mennyiségben akár naponta is adható, hiszen nem csak a méregtelenítést segíti, hanem a timol nevű hatóanyaga révén a fogin gyulladást is tudja csökkenteni. Aztán ott van a ginze, meg, ugyanúgy, mint az embernél, a kutyánál is nagyon erős antioxidáns tartalma révén tud segíteni a környezeti stresszorok elleni küzdelemben, a fáradtság leküzdésében és a betegségek utáni rehabilitációban. A ginzeng gyökérben található hatóanyag pedig támogatja a máj zsírsav feldolgozási funkcióit, úgyhogy ezeket érdemes adni a kutyusnak. Ginzeng, kakukkfű, Mária tövis.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért kell vigyáznunk, és mire kell odafigyelnünk akkor, hogyha rendszeresen járunk bűkörmöshöz? Akár, hogyha csak géllakkot csináltatunk, akár különböző típusú, formájú és módszerrel elkészített műkörmöt, az UV-lámpa mindig szükséges ahhoz, hogy az adott anyagot megszilárdítsa a körmünkön. A New Yorki Egyetem tudósai azzal érvelnek, hogyha a körmöt gyakran géllakkal fedjük le, akkor a körömlemez elvékonyodik, törékenyé válik, hámlik és megreped. Ráadásul a géllakkokat alkotó anyagok fertőzéseket, sőt rákos daganatokat is okozhatnak. Nyilván extrém esetekről beszélünk, de az biztos, hogy jót tesz az embernek, hogyha néha hagyja pihenni a körmét. Egy neves bőrgyógyász, Chris Edigan azt mondta, hogy minden olyan manikűr, amely hosszú ideig tart, nem lehet túl egészséges, mert nem lehet látni, hogy mi történik a lak, illetve az épített porcelán vagy zselés műköröm alatt a körmökön. A szakember szerint a lakkozásnál a mértékletesség a lényeg, ráadásul a lakbevonat eltávolításakor a körömlemez állapota is romlik, mert ehhez acetont használnak, ami viszont szárítja a körmöket és irritálja a környező bőrt, tehát például, ha sima körömlakkozást választunk, akkor az acetonos körömlak lemosás után, ha nem az acetonmentos körömlak lemosót választjuk, akkor mindig krémezni kell, illetve a körömápoló olajjal azonnal leápolni a körmöket. Az UV-sugárzás is növeli a bőrrel kockázatát, és kozmetikai változásokat idézhet elő. Például miliárját, melegkiütést, vagy akár hiperpigmentációt is okozhat a kézfejünkön is. A szakértők ezért azt javasolják, hogy a nők a lehető legkevesebbet takarják le a körmüket ilyen lakkal, és adjanak időt a körmök felépülésére, legyen pihenő időszak a körmöknek. Azok, akik még mindig nem tudnak ellenállni a szuperfényes géllak szikrázó csábításának, hogy a szakember mondta, érdemes követni néhány szabályt a számokra. A lak felhordása előtt kezelje a kezét fényvédőkrémmel, ezt mindenkinek ajánlom, így csökkenteni tudja az ultrabaj sugárzás okozta károkat. A bőrön, a kézfejbőrén, ami amúgy is nagyon érzékeny és nagyon hamar látszik rajta az öregedési folyamatoknak, minden pici mozzanata és lépcsőfoka, tehát fényvédőkrém, magas faktorszámú fényvédőkrém, az a típus, amit az arcunkra és dekoltázsra is használunk, legalább 50 pluszos faktorral ellátott fényvédőkrém, plusz lehet most már kapni a műkörmös nagy kerekben, tehát a körmöstől lehet kérni olyan kis kesztyűt, aminek le van vágva az ujja, de UV-szűrős fehér anyagból készül. Óvatosan kezeljék a körömágybőrt, a kutikulát, mert a vele való manipuláció és mozgatás és tologatás és vágdosás és minden olyan dolog, amit ezzel csinálunk, fertőzéseket és gyulladásokat okozhat, illetve körömszárazságot is. Ha továbbra is problémák vannak a körmökkel, akkor géllak helyett a normál körömlakkot érdemes használni, de mondom még egyszer, sokkal inkább praktikus és hamarabb vezet eredményre, gyógyuláshoz az, hogyha hagyjuk pihenni a körmöket. Hogyha a körmeinket naponta többször hidratáló krémmel ápoljuk, az is egy jó lépés, különösen a ridegség, a törékenység, a csikozottság érdekében, pontosabban annak elkerülése érdekében érdemes használni a hidratáló krémeket és körömápoló olajokat, vagy akár mondjuk vazelint. Az aceton használatakor kerüljük el azt,